0: legtöbben Hollandiából jöttek, valamint az Egyesült Királyságból, Ausztriából és Németországból. A legtávolabbról érkezők Új-Zélandról utaztak hazánkba. Emellett vannak látogatók Zimbabvéból, Kolumbiából, Japánból és Fülöp-szigetekről is. A hétvégére visszatér a kánikula. A sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen. A szél megélénkül, hajnalban 10-17, szombaton napközben 30-35 fok várható. A Balaton és a Tisza-tó 25, a Velencei-tó 24 fokos.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A gázlámpák visszaszorulását az elektromos lámpák megjelenése váltotta ki. Nem csak erősebb fényt adtak és olcsóbbak voltak, de azokat nem kellett egyenként meggyújtani és eloltani, mint a gázlámpákat. A 20., sőt a 21. században sem tűntek el teljesen ezek a világító eszközök. Budapesten a mai napig működnek gázlámpák. Könnyű őket felismerni, hiszen nappal is ég bennük a láng, ugyanis ma olcsóbb, ha egész nap napi 24 órában égnek, mintha emberi erővel kellene minden este meggyújtani, reggel eloltani azokat.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkánerejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az olasz Palazzo Strozzi másolata a Teréz körút 13-as szám alatt található. Az eredetileg Firenzében látható épületet Hausmann Alajos másolta legróf Battyány Géza megrendelésére. A budapesti épület a telekviszonyok miatt egy kicsit kisebb, mint az eredeti firenzei palota. A másolat azonban szinte minden másban teljesen megegyezik olasz testvérével. A Palazzo Strozzi érdekessége, hogy a földszint és az alsó emeletek kialakítása során egyszerű, felfelé haladva viszont egyre finomabban megmunkált kövekkel, nagyobb ablakokkal és elegánsabb díszítésekkel találkozunk.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroat szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Vörösmarty téri szerencsekrajcárhoz Budapest egyik legkülönösebb története köthető. A Vörösmartyt ábrázoló szobor felállítására az 1900-as években közadakozást indítottak. A gyűjtésre egy krajcár is érkezett. Ezzel kapcsolatban a felajánló egy kísérőlevélben megírta, hogy a pénzdarab az édesanyjától maradt rá. A szobron dolgozó szakemberek annyira meghatódtak a gesztuson, hogy a krajcárt beépítették a szobor talapzatába. Így a figyelmes szemlélők ma is megtalálhatják. Vörösmarty Mihály szobra végül 1908-ban készült el. Az emlékmű Kallós Ede alkotása.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Fokozódik a hőség, ismét drágul a tankolás. Fülöp-szigetekről is érkeztek az idei Sziget Fesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nagyrészt elkészült az az út, amelyen a fenékküszöb építéséhez szükséges követ szállítják majd a Dunához Paksnál, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulus egy videóban elmondta, 40 tonnás teherautók hordják majd ezen az útvonalon a követ a vízmű építéséhez. A Dunán Paks és Dunaszent Benedek között 145 ezer köbméter kő felhasználásával építenek fenékküszöböt, hogy biztosítsák a paksi atomerőmű működéséhez szükséges vízszintet. Szombaton ismét emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, írja a holtankoljak.hu. A portál szerint az üzemanyagok 9-9 forinttal kerülnek majd többe. Jelenleg a 95-ös benzin országos átlagára 576, a gázolai 664 forint literenként. Az ügynökakták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos módosító javaslatot fogadott el a kormány, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. A változtatás értelmében az úgynevezett B-mappák és dossziék teljes tartalmát nem év végéig, hanem jövő februárig kell nyilvánosságra hozni. Átvilágítják a Nemzeti Színházat. A kultúráért is felelős miniszter közölte, hogy a folyamatról tájékoztatták az intézmény igazgatóját. Tar Zoltán hozzátette, Vinyánszky Attila jelezte, hogy megértette és elfogadta az átvilágítási protokollt, kész az együttműködésre. 17 országból csaknem 300 fiatal vesz részt a vasárnap kezdődő összmagyar egyetemista táborban Sátoraljaújhelyen. A Rákóczi Szövetség ötnapos rendezvényére a Kárpát-medence mellett többek között az Egyesült Államokból, Kanadából és Ausztráliából is érkeznek magyar diákok. A fiatalok közéleti, tudományos, gazdasági és kulturális témákról hallgathatnak előadásokat, illetve alakíthatnak közös fórumokat. Összesen 112 országból érkeztek látogatók idén a Sziget Fesztiválra. A résztvevők csaknem fele külföldi, közülük a legtöbben Hollandiából jöttek, valamint az Egyesült Királyságból, Ausztriából és Németországból. A legtávolabbról érkezők Új-Zélandról utaztak hazánkba. Emellett vannak látogatók Zimbabvéból, Kolumbiából, Japánból és Fülöp-szigetekről is. A hétvégére visszatér a kánikula. A sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen. A szél megélénkül, hajnalban 10-17, szombaton napközben 30-35 fok várható. A Balaton és a Tisza tó 25, a Velencei tó 24 fokos.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kairóban található a híres Egyiptomi Múzeum, mely 1902-ben nyitotta meg kapuit, s mely a világ leggazdagabb egyiptológiai gyűjteményét őrzi. Jelenleg 150 ezer tárgyat tekinthetünk meg a kétszintes múzeumban, így többek közt papíruszokat az ősi Egyiptomból és számos kézműves tárgyat a királyok völgyéből. Legfőbb látnivalói közé tartoznak a Tutenhámon sírjából származó tárgyak és a királyi múmiaterem, ahol 27 fáraó múmiáját őrzik.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Óbudán a második század közepén épült fel az Aquincumi polgárvárosi amfiteátrum. Lelátója 6-7 ezer ember számára készült, a porondot nagyjából 3 méter magas kőfal vette körül. Az ülőhelyekként szolgáló kőtömbökön néhol megmaradtak az egykori tulajdonosok nevei, köztük női nevek is. Az amfiteátrumban különféle sportversenyeket és állathajszákkal vegyes gladiátor küzdelmeket rendeztek, de méretei miatt itt tartották a politikai gyűléseket, a városi ünnepségeket és a császár látogatása alkalmával sorra kerülő beszédeket. Az amfiteátrum mellett emelkedett a gladiátor laktanya, ahol a népszerű küzdelmek bajvívóit képezték ki és gyakorlatoztatták.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Rossz Műalkotások Múzeumában az 1994-ben alapított MOBA, azaz a Museum of Bad Art gyűjteményét tekinthetik meg az érdeklődők. A Bostonban található múzeum különlegessége, hogy olyan alkotásokat vonultat fel, amelyek kiszorultak az esztétikus alkotások besorolás alól. A társalapító Mary Jackson úgy fogalmazta meg a kulturális intézmény koncepcióját, hogy azért vannak, hogy megünnepeljék azt, ha egy művész elbukik. A gyűjteményben ugyanis olyan képek szerepelnek, melyek esetében az alkotói folyamatba valami hiba csúszott, s így a készmű félre sikerülté vált. A Rossz Alkotások Múzeuma lassan látogatottabb intézménnyé válik, mint a klasszikus művészetet képviselő társai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Múzeumok Éjszakája 2003 óta minden évben megrendezésre kerül. Az ötlet Franciaországból indult, ahol 1999-ben tartottak meg egy hasonló eseményt. A Múzeumok Éjszakáját rendszerint Szent Iván napjához, az év leghosszabb napjához közeleső időpontban tartják meg. A program lényege, hogy egy belépőjegy megvásárlásával a kezdeményezésben résztvevő múzeumokba a belépés ingyenes. A múzeumok, számítva a nagy érdeklődésre, nem csak állandó és időszaki kiállításokkal várják a látogatókat, hanem évről évre egyre színesebb külön programokkal készülnek. Évről évre egyre nagyobb számban csatlakoznak a kulturális intézmények a programhoz, mára már saját rekordjait dönti meg a különleges rendezvény. 2004. június 21-én a Múzeumok Éjszakája vidéki programjain látogatottsági rekord született, mintegy 195 ezeren voltak kíváncsiak a kulturális eseményre.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Erzsébet híd pesti lábánál álló belvárosi plébánia templom hátsó falán Puttók társaságában találjuk Szent Flórián szobrát. Az alkotást Hörger Antal készítette 1723-ban. Szent Flórián a pékek, serfőzők, kéményseprők, fazekasok, kovácsok és persze elsősorban a tűzoltók védőszentje. Erre utal, hogy a szent szobra korsóból vizet önt a lábánál álló égő házra. A templomot nemrég felújították, ekkor a főváros egyik legrégebbi szobra is megszépült.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. János Pál pápa tér a Népszínház negyedben található. A terület legkorábbi említésekor a 18. század második felében állatvásár is működött itt, ezért korábban szénapiacnak és lóvásártérnek is hívták. Itt létesült Pest első gázgyára is. 1946-ban lett köztársaságtér, majd 2011-ben a lengyel pápa emlékére kapta jelenlegi nevét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Fokozódik a hőség, ismét drágul a tankolás. Fülöp-szigetekről is érkeztek az idei Szigetfesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nagyrészt elkészült az az út, amelyen a fenékküszöb építéséhez szükséges követ szállítják majd a Dunához Paksnál, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulus egy videóban elmondta, 40 tonnás teherautók hordják majd ezen az útvonalon a követ a vízmű építéséhez. A Dunán-Paks és Dunaszentbenedek között 145 ezer köbméter kő felhasználásával építenek fenékküszöböt, hogy biztosítsák a paksi atomerőmű működéséhez szükséges vízszintet. Szombaton ismét emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, írja a holtankoljak.hu. A portál szerint az üzemanyagok 9-9 forinttal kerülnek majd többe. Jelenleg a 95-ös benzin országos átlagára 576, a gázolai 664 forint literenként. Az ügynökakták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos módosítójavaslatot fogadott el a kormány, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. A változtatás értelmében az úgynevezett B-mappák és dossziék teljes tartalmát nem év végéig, hanem jövő februárig kell nyilvánosságra hozni. Átvilágítják a Nemzeti Színházat. A kultúráért is felelős miniszter közölte, hogy a folyamatról tájékoztatták az intézmény igazgatóját. Tar Zoltán hozzátette, Vinyánszky Attila jelezte, hogy megértette és elfogadta az átvilágítási protokollt, kész az együttműködésre. 17 országból csaknem 300 fiatal vesz részt a vasárnap kezdődő összmagyar egyetemista táborban Sátoraljaújhelyen. A Rákóczi Szövetség ötnapos rendezvényére a Kárpát-medence mellett többek között az Egyesült Államokból, Kanadából és Ausztráliából is érkeznek magyar diákok. A fiatalok közéleti, tudományos, gazdasági és kulturális témákról hallgathatnak előadásokat, illetve alakíthatnak közös fórumokat. Összesen 112 országból érkeztek látogatók idén a Szigetfesztiválra. A résztvevők csaknem fele külföldi, közülük a legtöbben Hollandiából jöttek, valamint az Egyesült Királyságból, Ausztriából és Németországból. A legtávolabbról érkezők Új-Zélandról utaztak hazánkba. Emellett vannak látogatók Zimbabvéból, Kolumbiából, Japánból és Fülöp-szigetekről is. A hétvégére visszatér a kánikula. A sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen. A szél megélénkül, hajnalban 10-17, szombaton napközben 30-35 fok várható. A Balaton és a Tisza-tó 25, a Velencei-tó 24 fokos.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 19. század elején minden hazai hídon hídvámot kellett fizetni. Nem volt ez másképp a Pest és Buda között lévő, a két város tulajdonában lévő hajóhídon sem. A vám alól sokan, így például a nemesek, mentesek voltak. Ezen a téren forradalminak is tekinthető változást jelentett a Lánchídon szedett hídvám. Mivel a Lánchíd magánvállalkozásban épült, a befektetők csak úgy remélhettek hasznot, ha a hídon mindenkitől beszedték a hídvámot. Ezért volt lényeges, hogy az 1836-ban elfogadott hídtörvény mindenkire, így a nemesre is kimondta az egységes fizetési kötelezettséget.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kiscelli kastély, ma múzeum, az Óbudai Bécsi út feletti dombon álló barokk stílusú épületegyüttes Johann Etzenhofer bécsi építész tervei alapján épült az 1700-as években, és eredetileg a trinitáriusok kolostora volt. Az egyemeletes rendház északi szárnyához templom simult. Annak idején itt helyezték el a híres ausztriai zarándokhely Mariazell kegyszobrának másolatát, és Kiscell maga is ismert zarándokhely lett. Működött hadikórházként, kaszárnyaként és raktárként is szolgált, majd az elhanyagolt ingatlant 1911-ben Schmidt Miksa bécsi bútorgyáros és műgyűjtő vásárolta meg. Rendbe hozta, egy részét bemutatóteremnek, melléképületeit műhelynek használta. Végül 1935-ben végrendeletében múzeum céljára a fővárosra hagyta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Nyulak szigete a Margit sziget régi elnevezése. Bár valóban élt néhány nyula hatalmas zöld területen, a név valószínűleg elírás vagy félrefordítás eredménye. A fáradt fordító vélhetőleg leporumnak, vagyis nyulaknak olvasta a latin leprorum, vagyis leprások szót. A régi városokban, így Velencében is szokás volt, hogy a fertőző betegeket egy-egy városhoz közeli szigetre terelve ápolták. Egy időben a Margit sziget is betölthetett ilyen szerepet. A későbbi korok azonban szívesebben emlékeztek idilli, nyulacskás helyként a ma is kedvelt, parkos ligetes területre.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Fokozódik a hőség, ismét drágul a tankolás. Fülöp-szigetekről is érkeztek az idei Sziget Fesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nagyrészt elkészült az az út, amelyen a fenékküszöb építéséhez szükséges követ szállítják majd a Dunához Paksnál, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulus egy videóban elmondta, 40 tonnás teherautók hordják majd ezen az útvonalon a követ a vízmű építéséhez. A Dunán Paks és Dunaszent Benedek között 145 ezer köbméter kő felhasználásával építenek fenékküszöböt, hogy biztosítsák a paksi atomerőmű működéséhez szükséges vízszintet. Szombaton ismét emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, írja a holtankoljak.hu. A portál szerint az üzemanyagok 9-9 forinttal kerülnek majd többe. Jelenleg a 95-ös benzin országos átlagára 576, a gázolai 664 forint literenként. Az ügynökakták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos módosító javaslatot fogadott el a kormány, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. A változtatás értelmében az úgynevezett B-mappák és dossziék teljes tartalmát nem év végéig, hanem jövő februárig kell nyilvánosságra hozni. Átvilágítják a Nemzeti Színházat. A kultúráért is felelős miniszter közölte, hogy a folyamatról tájékoztatták az intézmény igazgatóját. Tar Zoltán hozzátette, Vinyánszky Attila jelezte, hogy megértette és elfogadta az átvilágítási protokollt, kész az együttműködésre. 17 országból csaknem 300 fiatal vesz részt a vasárnap kezdődő összmagyar egyetemista táborban Sátoraljaújhelyen. A Rákóczi Szövetség ötnapos rendezvényére a Kárpát-medence mellett többek között az Egyesült Államokból, Kanadából és Ausztráliából is érkeznek magyar diákok. A fiatalok közéleti, tudományos, gazdasági és kulturális témákról hallgathatnak előadásokat, illetve alakíthatnak közös fórumokat. Összesen 112 országból érkeztek látogatók idén a Sziget Fesztiválra. A résztvevők csaknem fele külföldi, közülük a legtöbben Hollandiából jöttek, valamint az Egyesült Királyságból, Ausztriából és Németországból. A legtávolabbról érkezők Új-Zélandról utaztak hazánkba. Emellett vannak látogatók Zimbabvéból, Kolumbiából, Japánból és Fülöp-szigetekről is. A hétvégére visszatér a kánikula. A sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen. A szél megélénkül, hajnalban 10-17, szombaton napközben 30-35 fok várható. A Balaton és a Tisza tó 25, a Velencei tó 24 fokos.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Erzsébet híd Budapest egyik közúti hídja a Dunán, amely az 5. kerületet köti össze az 1. kerülettel. Nevét Erzsébet királynőről kapta, és 1903. október 4-én adták át a forgalomnak. Felépítése 11,5 millió koronába került, vas szerkezetének súlya 11 ezer tonna volt. Egyetlen 290 méteres nyílásával 1926-ig a világ legnagyobb nyílású közúti láncídja volt. A II. Világháborúban a németek felrobbantották, és a robbantás olyan károkat okozott benne, hogy az újjáépítéséről le kellett mondani. Helyébe Sávoly Pál tervei alapján korszerű kábelhidat építettek a régi pillérek felhasználásával.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Koller Galéria kertje egyike Budapest titkos kertjeinek. A Táncsics utcai galériát 1953-ban alapította Koller György, halála óta pedig az unokája viszi tovább az üzletet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Fehér Sas tér a Tabán egyik közterülete volt 1936-ig, mikor a városrészt területrendezés miatt lebontották. A tér közepén állt egykor a szégyenoszlop. A legenda szerint ide kötötték ki régen a tolvajokat, bűnösöket és a csalóárusokat. A valóságban azonban egy olajlámpás tartószlopa volt az, amit Pellengérnek hívtak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A hajógyári híd, rövidített nevén H-híd, az Óbudai sziget második átkelője a Duna mellékágán Budapest harmadik kerületében. A tőle nem messze található K-hídhoz képest nagyobb kapacitású közúti összeköttetést biztosít a szigetre. A hajógyár és Óbuda központja között már az 1800-as évektől kezdve egyre nagyobb szükség volt egy állandó hídra. Az 1858-ban megépült híd egy Magyarországon egyedülálló fatoló híd volt, aminek a középső nyílását el lehetett mozdítani, ha szükségessé vált, például magasabb hajók áthaladásakor. Három évtizeddel később ezt egy vasból készült emelőhídra cserélték, ahol a középső nyílást eltolás helyett megemelte egy csörlő szerkezet. Ezt az 1930-as években már nem használták, mivel magas vízálláskor a hajók már amúgy sem mentek be az ágba. Az emelőhíd felújítása helyett 1968-ban készült el a ma is látható, befüggesztett vasbetonhíd. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Visszatér a hőség. Elkezdték süllyeszteni a vízszintemelő bárkákat Paksnál. Erős földrengés rázta meg Indonézia partjait. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Elkezdődött a két bárka összekapcsolása és süllyesztése a Dunán Paksnál. Magyar Péter miniszterelnök tegnap este közölte, reggel 6 órakor érkezik egy mérőhajó bajáról, amelynek az adatai alapján dől el, hogy milyen mélyre kell még süllyeszteni a bárkákat. Nagyrészt elkészült az út, amelyen a fenékküszöb építéséhez szükséges követ szállítják majd a Dunához Paksnál, közölte a honvédelmi miniszter. A Dunán Paks és Dunaszent Benedek között 145 ezer köbméter kő felhasználásával építenek fenékküszöböt, hogy biztosítsák a paksi atomerőmű működéséhez szükséges vízszintet. 3 milliárd forintos költségvetéssel asbesztmentesítési alapot hoz létre a kormány, derül ki a péntek esti kormány határozatból. A pénzből az egészségügyi határérték feletti szennyezés azonnali felszámolásához szükséges költségeiket fedezhetik az érintett önkormányzatok. Januárban derült ki, hogy több nyugat-magyarországi településen osztrák bányákból származó, azbeszttel szennyezett kőzúzalékkal szórták fel az utakat. Az azbeszt súlyosan rákkeltő, így 2005 óta tilos Magyarországon építkezésekhez használni. Ismét emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, írja a holtankoljak.hu. Az üzemanyagok mától 9-9 forinttal kerülnek majd többe. Jelenleg a 95-ös benzin országos átlagára 576, a gázolajé 664 forint literenként. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása. A hétvégén helyenként már a magas szintet is elérheti, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az allergiásoknál már jelentkezhetnek a tünetek. A szakemberek azt javasolják, hogy a parlagfűre érzékenyek mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, vagy kérjék kezelőorvosuk segítségét a megfelelő terápiához. Erős 7,7-es földrengés volt Indonézia partjainál. Két ember meghalt, több épület és lakóház összeomlott. A helyi meteorológiai, klímaügyi és geofizikai ügynökség szökőárriasztást adott ki, és arra kérte az embereket, hogy maradjanak távol a tenger és folyópartoktól. Az érintett partszakaszokon élőknek azt tanácsolták, hogy húzódjanak magasabban fekvő területekre. Visszatér a kánikula. Ma a sok napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen. A déli eszél több felé megélénkül, napközben 32-35, késő este 16-28 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd építését egy 1930-as törvényszék rendelte el, melyben meghatározták, hogy azt Horthy Miklósról nevezzék el a kormányzás 10 éves jubileumára. A minisztérium ez alapján írta ki a tervezésre a pályázatot, amire 17 pályamű érkezett. A bírálóbizottság ezek közül 3-at díjazott, és másik 3-at megvásárolt. A minisztertanács a 3 díjazott és a minisztérium által utólag készített felsőpályás tervek közül a hírosztály terv változatát fogadta el. Így a kiviteli terveket annak alapján készítették. A tervezést Ágyai Hubert Pál irányította. Az építkezés 1933-ban vette kezdetét, a fővárosiak pedig 1937. szeptember 12-én vehették birtokba. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A befalazott menyasszony szobra a budapesti Tököli út és a Stefánia utca sarkán álló ház befalazott erkélyén található. A szobor egy fiatal nőt ábrázol, aki az erkély

0: korlátra támaszkodik. A legenda szerint a házban egy fiatal házas pár lakott. A fiatal feleség az erkélyen állva várta férjét akkor is, amikor a spanyol nátha járvány idején megbetegedett. Az utolsó lehelletéig állt a korlátra támaszkodva. Férje pár nappal a halála után érkezett meg a frontról, a szobrot pedig fájdalmában rendelte, halott kedves emlékére.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A rendszerváltást követően az utolsó szovjet katona 1991. júniusában hagyta el Magyarországot. Az első évfordulóra 1992. júniusában a budapesti búcsú rendezvénysorozat keretében a Gellért-hegyi Szabadságszobor 4 napra fehér lepel burkolatot kapott, és a szabadság lelkeként lebegett a város felett. Egy évvel később megjelent a talapzaton ma is olvasható felirat, amely immár mindenki előtt tiszteleg, aki életét áldozta Magyarország függetlenségéért, szabadságáért és boldogulásáért. Így vált a felszabadulás emlékmű a szabadság szimbólumává.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd megépítése előtt réveken, kompokon és hajóhidakon oldották meg a Pest és Buda közötti közlekedést. Utóbbi esetében szükség volt a mozgatható elemek időnkénti szétnyitására és a hajók átengedésére. Ennek az a hátránya, hogy vagy a hajóknak kellett várakozniuk a híd szétnyitására, vagy az átkelni szándékozóknak kellett megvárniuk az úszójárművek áthaladását. Az állandó híd első vázlatát Széchenyi 1829-ben mutatta be a nádornak, aki ettől fogva a híd ügyének egyik leglelkesebb támogatója lett. A Lánchíd volt az első olyan közösségi létesítmény Magyarországon, ahol a jobbágynak, a földesúrnak és a polgárnak egyaránt meg kellett fizetnie a hídpénzt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gubacsi híd pilléreinek alapozása 1919-ben kezdődött meg. Az építők két darab hatnyílású rácsos acélhidat építettek. Az északkín a kikötői vasút és a hév osztozott, míg a délin a közúti forgalom kapott helyet irányonként egy-egy sávval. A II. Világháborúban Budapest ostroma idején ez az átkelő sem maradt sértetlen. A német alakulatok felrobbantották, és csak 1947-ben építették újjá. A felújított hídon a két oldal közé egy befüggesztett részen még egy vágányt alakítottak ki a hév számára, hogy a szerelvények irányonként külön vágányon haladhassanak. A híd 1978-as felújításakor a rajta áthaladó hévjáratot megszüntették. Forgalmát több autóbusz vette át. Az egykori hévvágányok helyén 1984-ben közúti sávokat alakítottak ki, de az építmény nem bírta a megnövekedett forgalmat. A legutóbbi felújítás óta a déli oldalon halad a közúti forgalom, az északi oldalon pedig a kikötői vágány és egy kerékpárút halad.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Visszatér a hőség. Elkezdték süllyeszteni a vízszintemelő bárkákat Paksnál. Erős földrengés rázta meg Indonézia partjait. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Elkezdődött a két bárka összekapcsolása és süllyesztése a Dunán Paksnál. Magyar Péter miniszterelnök tegnap este közölte, reggel 6 órakor érkezik egy mérőhajó bajáról, amelynek az adatai alapján dől el, hogy milyen mélyre kell még süllyeszteni a bárkákat. Nagyrészt elkészült az út, amelyen a fenékküszöb építéséhez szükséges követ szállítják majd a Dunához Paksnál, közölte a honvédelmi miniszter. A Dunán Paks és Dunaszent Benedek között 145 ezer köbméter kő felhasználásával építenek fenékküszöböt, hogy biztosítsák a paksi atomerőmű működéséhez szükséges vízszintet. 3 milliárd forintos költségvetéssel asbesztmentesítési alapot hoz létre a kormány, derül ki a péntek esti kormány határozatból. A pénzből az egészségügyi határérték feletti szennyezés azonnali felszámolásához szükséges költségeiket fedezhetik az érintett önkormányzatok. Januárban derült ki, hogy több nyugat-magyarországi településen osztrák bányákból származó aszbeszttel szennyezett kőzúzalékkal szórták fel az utakat. Az aszbeszt súlyosan rákkeltő, így 2005 óta tilos Magyarországon építkezésekhez használni. Ismét emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, írja a holtankoljak.hu. Az üzemanyagok mától 9-9 forinttal kerülnek majd többe. Jelenleg a 95-ös benzin országos átlagára 576, a gázolajé 664 forint literenként. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása. A hétvégén helyenként már a magas szintet is elérheti, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az allergiásoknál már jelentkezhetnek a tünetek. A szakemberek azt javasolják, hogy a parlagfűre érzékenyek mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, vagy kérjék kezelőorvosuk segítségét a megfelelő terápiához. Erős 7,7-es földrengés volt Indonézia partjainál. Két ember meghalt, több épület és lakóház összeomlott. A helyi meteorológiai, klímaügyi és geofizikai ügynökség szökőárriasztást adott ki, és arra kérte az embereket, hogy maradjanak távol a tenger és folyópartoktól. Az érintett partszakaszokon élőknek azt tanácsolták, hogy húzódjanak magasabban fekvő területekre. Visszatér a kánikula. Ma a sok napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen. A déli eszél több felé megélénkül, napközben 32-35, késő este 16-28 fok várható.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban, a második kerületben, a Budakeszi úton, a városhatár közelében, a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket javítanak. A Korányi Frigyes útról csak balra, Budakeszi felé tudnak kikanyarodni. Az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya, Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3 pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Az Erzsébet királyné útján befelé a Róna utca és az Uzsaki utca között a forgalmat a parkolósávba terelik elektromos közműjavítás miatt. A 3-as villamos a Nagy Lajos király útja, Szobor utca és a Mexikói út között nem közlekedik, a járattal Újpalota erdők. A 3-as villamos a Nagy Lajos király útja, Szobor utca és a Mexikói út között nem közlekedik, a járattal Újpalota, Erdőkerülő utca és a Gubacsi út határút között utazhatnak. 3-as pótlóbusz jár a Mexikói út és a Bosnyák tér között, a 69-es villamos nem közlekedik a teljes vonalon. Manap közben sávlezárásra készüljenek a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Ései út csomópontban elektromos közműjavítása miatt. A Fogarasi úton befelé, a Kerepesi úton kifelé, valamint az Albert Ései úton a Kerepesi út előtt. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
3: Jó reggelt kívánok! Vukov Judit vagyok, ez pedig a Klasszik Rádió 92.1. Kezdődik 3 órás információs műsorunk, a Klasszik hétvége. Hamarosan szó lesz arról, hogy Baka András Magyarország új köztársasági elnöke. lekerülnek a járdáról a kerékpársávok a József körút egy szakaszán, és szó lesz arról is, hogy kínai voksserpenyőket hív vissza egy cég Magyarországon.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Baka András Magyarország új köztársasági elnöke. Az országgyűlés a Tiszapárt köztársasági elnök jelöltjét, Baka András jogtudóst választotta meg Magyarország következő köztársasági elnökének. Az új államfő a megválasztását követően esküdtett az alaptörvény betartására és betartatására. Baka András 1952-ben született Budapesten, 1978-ban diplomázott az ELTE állam- és jogtudományi karán, 1989-ig alkotmányjogi kutatásokat folytatott a Magyar Tudományos Akadémián. 1991 és 2008 között a Strasbourgi Emberi Jogok Európa Bírósága első magyar bírája. 2008 és 2009 között a Fővárosi Ítélőtábla elnöki bírája, 2009 és 2011 között idő előtti elmozdításáig a legfelsőbb bíróság elnöke, később a Kúria tanácsvezető bírája. Az alaptörvény 11. cikk 6 bekezdésének megfelelően a korábbi köztársasági elnök megbízatásának idő előtti megszüntetése esetén a köztársasági elnök megválasztása után 8 nappal lép hivatalba. Ennek értelmében Baka András 2026. augusztus 19-től gyakorolja teljes körűen államfői feladatait és hatásköreit. Nem csak a téli hidegben, de a nyári rendkívüli hőségben is oda kell figyelni a hajléktalan emberekre. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője elmondta, ez ugyanolyan megterhelő időszak bizonyos szempontból a hajléktalan emberek számára, mint a téli hideg, csak másfajta terhelés éri őket, de különösen a közterületen élők minden változásnak, minden hőhullámnak ki vannak téve. A nappali ellátást nyújtó intézményekben valamivel többen mennek be, 10-20%-kal vannak városok, ahol ennél nagyobb arányban is megnőtt a létszám. Romhányi Tamás hangsúlyozta, a hajléktalanok számára a hőségben a legnagyobb kihívás a kiszáradás veszélye.
0: Budapesti híreket hallottak. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban, a második kerületben, a Budakeszi úton, a városhatár közelében, a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelző lámpás irányítással, mert gázvezetéket javítanak. A Korányi Frigyes útról csak balra, Budakeszi felé tudnak kikanyarodni. Az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya, Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3-a pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Az Erzsébet királyné útján befelé a Róna utca és az Uzsaki utca között a forgalmat a parkolósávba terelik elektromos közműjavítás miatt. A 3-as villamos a Nagy Lajos király útja, Szobor utca és a Mexikói út között nem közlekedik, a járattal Újpalota erdők. A 3-as villamos a Nagy Lajos király útja, Szobor utca és a Mexikói út között nem közlekedik, a járattal Újpalota, Erdőkerülő utca és a Gubacsi út határút között utazhatnak. 3-as pótlóbusz jár a Mexikói út és a Bosnyák tér között, a 69-es villamos nem közlekedik a teljes vonalon. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Kínai voksserpenyőket hív vissza egy cég Magyarországon. A 28 cm átmérőjű termék tapadásgátló bevonata a használat során leválik, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A hatóság azt kéri, hogy amennyiben valaki vásárolt a honlapjukon megjelölt edényből, azt a továbbiakban ne használja. A közlemény szerint az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén érkezett bejelentés alapján a hatósági ellenőrzésnél a Kínában gyártott 28 cm átmérőjű voksserpenyőről megállapították, hogy annak tapadásgátló bevonata a használat során leválik, így annak részecskéi bekerülhetnek az élelmiszerekbe. A bejelentés szerint a termékből Németországon keresztül a magyarországi Teddy üzletbe is érkezett. A Teddy Áru Kereskedelmi Kft. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve kivonta a forgalomból, és visszahívta a fogyasztóktól a kifogásolt tételeket. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött voksserpenyők további sorsát, megsemmisítését vagy elszállítását a hatóság nyomon követi. Az ügyben érintett 2026. január 9 és július 20-a között értékesített voksserpenyőket a 3300 forint vételár visszatérítése ellenében visszaveszik, vagy a vásárló egy másik termékre cserélheti ebben az összegben bármelyik üzletben. A 2026-os balatoni főszezon első hónapjának adatai egyértelműen jelzik a közösségi közlekedés, ezen belül pedig a vasút növekvő vonzerejét a tópartra utazók körében. Erről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be a közösségi oldalán. A tavaly is közlekedő, idén ismét elindított helyi egyes vonatok utasforgalma a főszezon első 30 napja alatt csaknem 5%-kal haladta meg a 2025-ös hasonló időszak értékeit. Vitézy Dávid szerint az utasok különösen kedvelték a jégmadár és a csabai tekergő express vonatokat. Az utasforgalom növekedésében jelentős szerepet játszottak az átszállásmentes, kényelmes utazást biztosító közvetlen járatok. A Dunakanyar és Fonyód közötti Jégmadár Express utasforgalma 22%-kal, míg a Békés-Csaba-Szolnok-Balatonfüred-Tapolca közti csabai tekergőjé közel 30%-kal emelkedett a főszezon első hónapjában. Stabil növekedést mutattak továbbá a fővárost az északi parttal összekötő Kék Hullám Intercity 7%-os, valamint a Budapest és a déli part közötti Tópart Express vonatok 4%-os emelkedéssel. A kerékpárszállítás is jelentősen 6,5%-kal növekedett a balatoni vonalakon. A miniszter elmondása szerint a fedélzeti vendéglátás is népszerű a nyári szezonban. A tavalyi főszezonhoz képest a Balaton Intercity vonatokon 11%-kal, a Kék Hullám Intercity-ken pedig 44%-kal nőtt a vásárlás. Vitézy Dávid arra is felhívja a figyelmet, hogy a hétvégén a hőség miatt várhatóan sokan utaznak majd vonattal a Balatonra, így nekik érdemes előre megváltani a menet és helyjegyeket, mert a szabad ülőhelyek gyorsan elfogyhatnak.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Lekerülnek a járdáról a kerékpársávok a József körút egy szakaszán, emellett új rakodóhelyeket és parkolókat is kijelöl a városvezetés, így reményeik szerint megszűnhetnek azok a konfliktusok, amelyek nap mint nap nehezítették a gyalogosok, a bringások és a helyi üzletek közlekedését, működését, írt a Karácsony Gergely a közösségi oldalán. A főpolgármester posztja szerint jelenleg is dolgoznak a nagykörút átfogó 2029-ig megvalósuló megújításán, de egyes beavatkozások nem várhatnak addig. Kifejtette, hogy a József körút egy szakaszán most olyan változásokat vezetnek be, amelyek egyszerre adnak több helyet a gyalogosoknak, biztonságosabb körülményeket a kerékpárosoknak és rendezettebb feltételeket a helyi üzletek, szolgáltatók működéséhez. Megjegyezte, a mostani átalakítás egy fontos teszt is, kipróbálják azokat a megoldásokat, amelyek a nagykörút teljes megújításának alapját jelentik, meghallgatják a tapasztalatokat, figyelik az eredményeket, és ha kell, változtatnak majd. Karácsony Gergely kitért arra is, hogy a fejlesztés a Rail Locata Európai Uniós projekt finanszírozásával a Fővárosi Önkormányzat, a Budapest Közút és a Budapesti Közlekedési Központ együttműködésében valósulhat meg. Megszólalt a fővárosi vízművek, a Duna rendkívül alacsony vízállása ellenére Budapest ivóvízellátása továbbra is biztonságos és folyamatos, köszönhetően a folyó alatti kavicságy hatalmas vízkészletének és a korábbi infrastrukturális fejlesztéseknek. Bár a tudatos víztakarékosság továbbra is elengedhetetlen, a főváros stabil tartalékokkal rendelkezik, derült ki abból a videóból, amelyben a fővárosi vízművek vezérigazgatója ismerteti a Budapest vízellátásának technikai hátterét. A Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán közzétett videón Csörnyei Géza kifejtette, hogy a folyó alatt egy hatalmas, helyenként 40-60 méter mély kavics réteg húzódik, amelyet a Duna az Alpokból hordott le, és amelyből többek között a Szentendrei sziget, a Margit sziget és a Csepel sziget is felépül. Ez a föld alatti kavics meder, amelyet a szakértő láthatatlan folyóként jellemez, a felszíni vízzel párhuzamosan, míg a Duna rendkívül alacsony vízállása esetén is hatalmas mennyiségű vizet szállít. A fővárosi vízművek ezt a parti szűrésű vízbázist használja a lakossági ellátás biztosítására. Ez a kavicságy egy óriási tározót jelent, amelyben sok köbkilométernyi víz halmozódott fel, így a látható szint alatt még jóval mélyebb és komolyabb tartalékaink is vannak, mutatott rá a szakember. A stabil ellátást a kedvező természeti adottságok mellett a tudatos fejlesztések is garantálják. A fővárosi hálózat folyamatosan ellenőrzött és jól karban tartott, a 2020-as évek elején pedig egy Európai Uniós projekt keretében 60 kutat teljesen felújítottak. Ez a beruházás a szakember szerint a jelenleg száraz, alacsony vízállású időszakban kulcsfontosságú biztonsági tartalékként szolgál Budapest számára.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
0: A világ rohan és változik, de életünk egy része örökre klasszikus marad. És ez mostantól még könnyebben elérhető és átélhető. A Klasszik Rádió 92.1 mobil applikációjával megszűnnek a korlátok, és a zene ezután mindössze egy új mozdulatnyira lesz öntől. Töltse le az alkalmazást, és hallgassa a Klasszik Rádió 92.1-et munka, pihenés, utazás, vagy akár sport közben, amerre csak jár a világban. Nincs mi elválaszt, ha összeköt a zene. A Klasszik Rádió 92.1 mobil app elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Visszatér a hőség, elkezdték süllyeszteni a vízszintemelő bárkákat Paksnál. Forgalomba állt a 40. Ujka villamos a fővárosban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elkezdődött a két bárka összekapcsolása és süllyesztése a Dunán Paksnál, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Az, hogy a bárkákat milyen mélyre kell süllyeszteni, a Bajánról érkezett mérőhajó adatai alapján dől el. Az Európai Uniós források feloldásához kapcsolódó mérföldkövek fele teljesült, erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt a kormányzati tájékoztatón. Vitézi Dávid azt mondta, a cél, hogy a helyreállítási alapból származó források teljes 10 milliárd eurós összegét haza tudják hozni. Minden magyar állampolgár jól van a horvátország Jomis térségében, ahol erdőtűz pusztított, közölte a külügyminiszter. A hazajutáshoz senki nem kért konzuli segítséget, többen már visszatérhettek szállásukra vagy elindultak Magyarországra. A tűzben 4 magyar könnyebben megsérült, őket hamarosan kiengedik a kórházból. Közben újabb nagy erdőtűz ütött ki Horvátország egyik legnagyobb szigetén, Dugiotokon. A lángokat egyelőre nem sikerült megfékezni, a tűz lakóházakat és nyaralókat veszélyeztet. A lángok tegnap este csaptak fel, főként a sűrű bozótos, az ajnövényzet és az erdőjég. A nehezen megközelíthető terep jelentősen megnehezíti az oltást. Forgalomba állt a 40. Ujka villamos a fővárosban, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A jármű a korábban megrendelt 51 darabos flotta része. A járműállomány folyamatos megújításával több vonalon is bővülhet az alacsony padlós villamosok száma Budapesten. Már mától forgalomkorlátozásokra kell számítani a fővárosban az augusztus 20-i ünnepi rendezvények előkészítése miatt. Szakaszosan lezárják például a Műegyetem rakpartot, valamint a pesti és a budai alsó rakpartot. Holnap reggeltől nem lehet majd áthaladni a Lánchídon, este pedig a Margit híd egy sávját is lezárják. Augusztus 20-án 19 és 23 óra között az Erzsébet hídon sem lehet majd áthajtani. A nemzeti ünnepen délutántól késő estig sűrűbben járnak a belvárost érintő, és ezekhez csatlakozva egyes külvárosi járatok is. A hétvégére visszatér a kánikula. Ma a sok napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen. A déli eszél több felé megélénkül. Napközben 32-35, késő este 16-28 fok várható. A Balaton 26, a Tiszató 25, a Velencei tó 27 fokos.
1: Az MTI híreit hallották.
3: 8 óra elmúlt, jó reggelt kívánok mindenkinek, aki most csatlakozik hozzánk. Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora, Vukovi Judit vagyok. Nézzük, mi mindennel várjuk Önöket az előttünk álló egy órában. Júliusban jelentős többlettel zárt a költségvetés, megújulhatnak az ivóvízhálózatok, és hamarosan arról is szó lesz, hogy melyek a világ legjobb városai távmunkához.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en. Kiderült, melyek a világ legjobb városai távmunkához. A negyedik alkalommal megjelenő lista korábbi kiadásában Barcelona, Budapest és Tokió végzett az első helyen, míg 2026-ban Bangkok állt a rangsor élére. A rangsor második helyén Tokió, a harmadikon Barcelona végzett, még Budapest továbbra is a világ 10 legjobb desztinációja között szerepel. Úti könyvértékelés, utazási katalógusok alapján készült a lista. Az évente közzétett index azt vizsgálja, hogy a világ nagyvárosai mennyire ideálisak azok számára, akik utazás közben is dolgoznak. Az értékelés olyan szempontokat vesz figyelembe, mint az éghajlat, a szélessávú internet minősége, a szállás lehetőségek, a közlekedés, a gasztronómiai és kulturális kínálat, valamint a rugalmas munkavégzéshez megfelelő munkaterek elérhetősége. A legfrissebb kutatás szerint a helyfüggetlen munkavégzés egyre nagyobb szerepet játszik a munkavállalók életében, a trendet

0: A hibrid munkavégzés térnyerése, valamint a világszerte folyamatosan bővülő, rugalmas munkatérhálózat is erősíti, mindeközben egyre több vállalat alakít ki olyan szabályokat, amelyek lehetővé teszik a munkavégzést bárhonnan. Egyébként a kutatás szerint a munkavállalók fele már olyan vállalatnál dolgozik, amely támogatja a rugalmas munkavégzést. A válaszadók 90%-a szerint ez javította a munka és a magánélet egyensúlyát, míg 80%-uk produktívabbnak érzi magát. Sőt, a karrierdöntéseket is egyre inkább befolyásolja, 10-ből 8 válaszadó szerint vonzóbbá tesz egy állásajánlatot, 62% pedig akár munkahelyet is váltana kedvezőbb work from anywhere feltételekért. A megfelelő úti cél kiválasztásakor a rugalmas munkaterek elérhetősége is fontos szempont volt, a megkérdezettek 38%-a ezt is figyelembe veszi.
1: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk itt a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Júliusban jelentős többlettel zárt a költségvetés, közölt egy gyors tájékoztatójában a pénzügyminisztérium. A múlt hónapban 524,3 milliárd forint volt a többlet, ez mintegy 537 milliárd forintos javulást jelent az egy évvel korábbihoz képest. Az első hét hónapban az államháztartás 2857 milliárd forintos hiánnyal zárt, ez a költségvetési törvényben szereplő éves hiánycél 67,7%-a. 645 milliárd forinttal emelte a Magyar Fejlesztési Bank tőkéjét a tulajdonosi jogokat gyakorló gazdasági és energetikai miniszter. A magyar állam az Európai Bizottság jóváhagyásával az uniós helyreállítási és reziliencia építési eszköz forrásaiból hajtotta végre a tőkeemelést. A következő években 51 milliárd forintból újulhatnak meg az ivóvízhálózatok, hogy csökkenjen a vízveszteség, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Vajdos László közösségi oldalán azt írta, hogy a fejlesztési keretre önkormányzatok, vízi közműszolgáltatók és más fenntartók jelentkezhetnek. A Dunakeszi járműjavító által gyártott vasúti kocsik ügyében tárgyalt Kairóban a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid beszámolója szerint a megbeszélés célja az volt, hogy megtalálják azt a jövőképet és kiutat, amely nem csak az egyiptomi utasoknak jó, hanem összhangban van a magyar adófizetők érdekeivel is.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez továbbra is a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Sötétbe borult a Lánchíd és leálltak a szökőkutak, a rendkívüli hőség, a tartó csapadék hiány és az ezek nyomán kialakult energia- és vízellátási helyzet miatt látványos korlátozások léptek életbe Budapesten. Augusztus 2-ától több mint 300 épület és híd, köztük a Budai Vár és a Lánchíd maradt díszkivilágítás nélkül, a főkert pedig mind a 40 általa kezelt szökőkutat és mesterséges vízesést leállította. Közben azon dolgoznak, hogy a fogyasztás csökkentése mellett a legértékesebb növényállományt megmentsék. Az esti órákban összesen mintegy 10 000 lámpatestet kapcsolnak le. A főváros közlése szerint a díszkivilágítás szüneteltetésével a legnagyobb esti terhelés időszakában várhatóan 1,3 megawatttal csökken Budapest villamos energia igénye. Fontos, hogy az intézkedés kizárólag a díszkivilágítást érinti. Budapest közvilágítása, vagyis az utcák, utak, járdák és közlekedési területek biztonságos megvilágítása továbbra is a megszokott rend szerint működik. Azt egyelőre nem közölték, hogy meddig marad kikapcsolva Budapest díszkivilágítása. Egy forró augusztusi időszakban a kertek és a parkok öntözése akár a teljes városi ivóvízfelhasználás 10%-át is kiteheti, ezt a jelenlegi helyzetben jelentősen csökkenteni kell. A főkert által kezelt zöld felületek becsült értéke ugyanakkor megközelíti a 400 milliárd forintot, az elvesztett növényállomány pótlása pedig nem csak hatalmas összeget, hanem éveket vagy akár évtizedeket is igényelne. A főkert azt javasolja, hogy az öntözésnél elsősorban az ültetéstől számított 5 éves korig, azaz a fiatal fákat védjék. Utánuk a frissen telepített cserjék, évelők és rózsaágyások következnek, a könnyebben regenerálódó gyep fenntartása azonban most nem elsődleges. A cél nem az, hogy minden zöld maradjon, hanem az, hogy a legértékesebb növényállomány túlélje az aszályos időszakot. A víz megtartását talajtakarással is segítik, erre kaszálék, faapríték, széna vagy mulcs is alkalmas. A takarás csökkenti a párolgást, és a túlmelegedéstől is védi a talajt. Mérföldkőhöz érkezett Óbuda egyik legjelentősebb közösségi célú fejlesztése. Budapest főépítésze jóváhagyta a speciál terv gyaloghíd koncepcióját Buda és az Óbudai sziget között, a szakhatóságokkal és közműszolgáltatókkal egyeztetett dokumentációt akár heteken belül benyújthatják engedélyeztetésre. Az akadálymentes, lifttel és kerékpárral, tolósínekkel felszerelt gyalogos híd a hív, a rakpart és a Dunaág felett átívelve teremt közvetlen kapcsolatot az Óbudai szigettel. Az esti órákban közvilágítással és díszkivilágítással ellátott átkelő az Árpád híd, a K-híd és a H-híd után a sziget negyedik, de a legelső gyalogosok számára tervezett hídja lesz. A beruházó több mint 7 éve kezdeményezte a 138 méter hosszú, 3,5 méter széles átkelő megépítését, amely a korábbi közigazgatási akadályok elhárulása után kapott zöld utat. A híd építése Budapest egyik legjelentősebb rostaövezeti rehabilitációjának részeként valósulhat meg.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Visszatér a hőség, elkezdték süllyeszteni a vízszinttermelő bárkákat Paksnál. A kormány meghosszabbította az aszálykárok bejelentésének határidejét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elkezdődött a két bárka összekapcsolása és süllyesztése a Dunán Paksnál, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Az, hogy a bárkákat milyen mélyre kell süllyeszteni, a Bajáról érkezett mérőhajó adatai alapján dől el. Szíj László és Mészáros Lőrinc cége is segítséget ajánlott fel a Paksi atomerőmű biztonságos hűtővízellátásához kapcsolódó munkálatokhoz, írja a Telex. A Duna aszfalt 1000 tonna terméskövet és két uszályt biztosít, míg a Mészáros csoporthoz tartozó díszítterm hajókkal és szakemberekkel vesz részt a munkában. Garancsi István cége, a Marketépítő ZRT 10 000 tonna követ ajánlott fel a munkálatokhoz. A kormány a hónap végéig meghosszabbította az aszálykárok bejelentésének határidejét, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, eddig 770 000 hektáron jelentettek aszálykárt, 31 000 bejelentés érkezett, és további beadványokra számítanak. Hozzátette, a szántóföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal maradt el az elmúlt 5 év átlagától. Minden magyar állampolgár jól van a horvátországi Omis térségében, ahol erdőtűz pusztított, közölte a külügyminiszter. A hazajutáshoz senki nem kért konzuli segítséget, többen már visszatérhettek szállásukra vagy elindultak Magyarországra. A tűzben 4 magyar könnyebben megsérült, őket hamarosan kiengedik a kórházból. Közben újabb nagy erdőtűz ütött ki Horvátország egyik legnagyobb szigetén, Dugiotokon. A lángokat egyelőre nem sikerült megfékezni, a tűz lakóházakat és nyaralókat veszélyeztet. A lángok tegnap este csaptak fel, főként a sűrű bozótos, az ajnövényzet és az erdőég. A nehezen megközelíthető terep jelentősen megnehezíti az oltást. Itthon is több helyen gyulladt ki az erdő vagy az ajnövényzet, néhol hétvégi házakra is átterjedt a tűz. Sátoraljaújhelyen 15 hektárnyi területen pusztítottak lángok, 5 hétvégi ház teljesen leégett. Kaposváron 2 hétvégi házat is elért a tűz, Fertőszentmiklósnál pedig mintegy 5 hektáron lángolt az erdő. Törtelnél és Fegyvernek közelében szintén az ajnövényzet kapott lángra, a tüzeket mindenhol sikerült megfékezni. A hétvégére visszatér a kánikula. Ma a sok napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen. A déli eszél több felé megélénkül. Napközben 32-35, késő este 16-28 fok várható.
1: Az MTI híreit hallották.
4: Jó reggelt kívánok! Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Klasszik Hétvége című műsort hallják. Vukovi Judit vagyok. Már is mondom, mivel várom önöket az előttünk álló 1 órában. Jóváhagyta a vényköteles gyógyszerek áfamentességét a parlament. Módosította a közneveléssel kapcsolatos törvényeket az országgyűlés, és beszámolok arról is, hogy októberben kell benyújtania a költségvetésről szóló javaslatot a kormánynak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Elkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, lehetővé válik új szélerőmű parkok létesítése, jelentette be a pénzügyminiszter a kétnapos kormányülés után. Kármán András szerint ettől tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára elérhető piaci áru energia. Ősszel elindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, ha az utolsó biztonsági vizsgálat is sikeres lesz a magyarországi szakaszon.

0: Erről tárgyalt Szabadkán a magyar és a szerb közlekedési miniszter. Vitézy Dávid hangsúlyozta, az új magyar kormány egyes kérdésekben ugyan kritikával illeti a beruházás magyarországi szakaszának megvalósítását, ugyanakkor stratégiai céljának tekinti a Budapest-Belgrád vasútvonal mielőbbi befejezését. A kormány kinevezte Kármán András pénzügyminisztert a Nemzetközi Valuta Alap kormányzó tanácsában Magyarországot képviselő helyettes kormányzóvá. A határozatok tárában szerdán megjelent döntés értelemszerűen rendelkezik a posztot eddig betöltő Nagy Márton volt gazdasági miniszter felmentéséről is. A benzinára a korábbi védett ár alá csökkent, írta a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István bejegyzésében kiemelte, a dízelára 30 forinttal a régió és 80 forinttal a román árszint alatt van, így szerinte a piac működik. A holtankoljak.hu adatai szerint a töltőállomásokon csütörtökön a 95-ös benzin átlagára literenként 594 forint, a dízel literje 662 forintba került. A honlapon azt közölték, hogy tovább csökkennek a nagykereskedelmi üzemanyagárak. Feljelentést tett a honvédelmi miniszter a Zrínyi Nonprofit Kft. Egyes korábbi szerződései miatt. Ruszin Szendi Romulus közölte, a társaság átvilágítása során több a Longyearbyen Kft.-vel kötött megállapodás teljesítésével kapcsolatban kérdések vetődtek fel. A vizsgálat rendezvényszervezési, valamint videó- és vizuáltechnikai szolgáltatásokat érint, amelyek összesen több mint 800 millió forintba kerültek. Már látható eredménye van a Budapesten bevezetett energiatakarékossági intézkedéseknek, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely szerint a villamos és metró közlekedés energiatakarékos üzemmódjával naponta 12-15 megawatt óra villamos energiát takarítanak meg. A fővárosi vízművek az elmúlt napokban átlagosan 10%-kal csökkentette energiafelhasználását. A főpolgármester hangsúlyozta, a takarékossági lépések mellett a fővárosi szolgáltatások továbbra is biztonságosan működnek.
1: Budapesti híreket hallottak.

Folytatjuk a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Összehangolt akciósorozatot indított a Budapesti Közlekedési Központ, amely a főváros közbiztonságát és tisztaságát erősíti. A BKK közlése szerint augusztus 6-án, csütörtökön, a Battyányi téren és annak környékén folytatott összehangolt a tisztaságot és közbiztonságot érintő akciósorozatot. Ennek részeként koncentrált takarítást, fokozott helyszíni jelenlétet és komplex járat ellenőrzést tartottak. Azt írják, az akció során, amely 3 napon át tartott, több szervezet összehangolt munkájával járult hozzá a Battyányi tér és környezetének megtisztításához, valamint a közrend és az utasbiztonság erősítéséhez. A budapesti rendőrfőkapitányság a megszokottnál erősebb rendőri jelenlétet biztosított a helyszínen, valamint a környéken. A BKK a csomópontot érintő járatokon a szolgáltatás színvonalát is ellenőrizte, különös tekintettel a járművek tisztaságára. A Menhely Alapítvány diszpécser szolgálata is bekapcsolódott az akcióba, szükség esetén az utcai gondozószolgálat közreműködésével segítséget és elhelyezést biztosított a rászorulóknak. A BKK hangsúlyozta, hogy 2021 óta kezdeményezik a rendszeres takarítások mellett a forgalmas közlekedési csomópontok soron kívüli koncentrált nagy takarítását, valamint az összehangolt ellenőrzését. Idén már a Boráros téren és a Kálvin téren, a Népligetnél, a Köki térségében, Újpest városkapunál, az Őrs vezér terén, a Göncz Árpád városközpontban, valamint a pályaudvaroknál és a vasútállomásoknál is zajlott hasonló akció. A 100 millió forint feletti ingatlanok iránti kereslet a főváros helyett egyre inkább az agglomeráció felé fordul. Ebben az ársávban Budapest részesedése egy év alatt 57-ről 48%-ra csökkent, míg Pest megyében ez az arány 24-ről 33%-ra nőtt, közölte az első fél éves adásvételi adatai alapján a Duna House. Mindez azzal magyarázható, hogy a két térségben ugyanaz az összeg egészen más ingatlant jelent. Budapesten a 100 millió forint feletti vásárlások jellemzően 85-90 négyzetméteres lakásokra irányulnak, átlagosan 1,6 millió forint körüli négyzetméter áron. Pest megyében ugyanez az árszint már átlagosan 160 négyzetméteres családi házat jelent, mintegy 850 ezer forintos négyzetméter áron. A közlemény idézte Szegő Pétert, a Duna House vezető elemzőjét, aki elmondta, az agglomeráció felé forduló kereslet nem új, de a drágább ingatlanok piacán most még feltűnőbb a trend.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Elfogadta a Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész lemondási idejéről szóló indítványt az országgyűlés. A parlament egyetértett azzal, hogy a legfőbb ügyész lemondási ideje augusztus 25-én ér véget. Októberben kell benyújtania a költségvetésről szóló javaslatot a kormánynak, így döntött az országgyűlés. A tervezéssel összefüggő információk és követelmények közzétételi kötelezettségi határideje is későbbre, augusztus 31-ére tolódik. A korábban tervezett 14%-nál kisebb, 10% alatti minimálbér emelés lehet jövőre, mondta az RTL híradónak a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára. Perlusz László hozzátette, a vártnál gyengébb gazdasági teljesítmény és az alacsonyabb infláció miatt nem indokolt a tervezett mértékű emelés. Jóváhagyta a vényköteles gyógyszerek áfamentességét az országgyűlés. Áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Az intézkedés szeptember 1-én lép hatályba. Módosította a közneveléssel kapcsolatos törvényeket az országgyűlés. A többi között eltörölték a szabad sztrájkjogot korlátozó akadályokat, szélesítették az intézményi igazgatók munkáltatói jogkörét a tankerületi központi fenntartású iskoláknál, megszüntették azt a szabályt is, amely szerint szakmai kérdésekben csak a nemzeti pedagógus karral lehet egyeztetni. Megszavazta az Agrárkamaráról szóló törvénymódosítását a parlament. A korábbi vitában elhangzott, a kezdeményezés célja egy egységes, pártpolitikától mentes kamara létrehozása, amelyik tényleges segítséget nyújt a tagjainak. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg, csaknem 149 milliárd forintból, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A beruházások közül 114 projekt 58,1 milliárd forint uniós forrásból valósul meg, összesen 324 kilométernyi útszakaszon. Megszüntette az akkumulátor újrafeldolgozó üzemhelyszínének kijelöléséhez kapcsolódó miniszteri jogkört a parlament. A kormány által kezdeményezett módosítás indoklása szerint az engedélyezési rendszer objektívan, hatósági alapokon működik majd, érvényesítve a környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási garanciákat. Október 1-től az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül a terrorelhárítási központ, döntött az országgyűlés. A TEK önállósága ezzel megszűnik, de a nevét megőrzi. Jelenlegi formájában az országgyűlési őrség is megszűnik. 10 óra lesz rövidesen, jöjjenek a friss hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Mai Klasszik Hétvége című műsorunk viszont véget ért. Kellemes pihenést, további jó rádiózást kívánok Önöknek. Vukovi Juditot hallották.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Van olyan hely, ahová jól esik visszatérni, megállni, megpihenni és feltöltődni? Nekünk van. És önnek? A mobilján biztosan van egy ilyen hely.
0: A Klasszik Rádió 92.1 telefonos alkalmazásával mostantól klasszikus kedvencei elkísérik bárhová indul.
2: Klasszikus utitárs, kolléga és barát. És még mennyi minden, miközben összeolvad tér és idő, és csak az azonnal és akárhol elérhető zenei kedvencek maradnak.
0: A Klasszik Rádió 92.1 mobilapp elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban.
1: Reklámot hallottak.
3: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetések a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Ez a Papagéno Klasszik 2026. augusztus 15-i adása, amely a legfrissebb hírek után már is indul. A Papagéno és a Klasszik Rádió közös zenei műsorának augusztus 15-i adásában a kortárs művészet, a zene és a népművészet kerül fókuszba. Az első órában Schneller János művészettörténész, a Resident Art Galéria vezetője a kortárs művészet megismerését segítő aktuális kiállításokról és programokról, Dobszai Meskó Ilona Erkel Ferenc díja zeneszerző és karmester pedig az általa vezetett nemzetközi karmesteri mesterkurzusról mesél. A második órában Igyártó Gabriella, a Népművészeti Egyesületek Szövetségének ügyvezető igazgatója a 40. mesterségek ünnepéről, Szutréli Katalin énekművész szoprán pedig a Haydeneum Eszterháza Fesztivál nyitó előadásáról, Haydn Orlando Palladino című operájáról és Álcsina szerepéről mesél. De természetesen a heti hír összefoglalók sem maradnak el. Az első órában szó lesz arról, hogy megvannak a színikritikusok díjának várományosai, illetve pályázatot hirdetett a Prokkultúra Urbis közalapítvány független színházak támogatására. És a második órában is érkezik a heti hír összefoglaló, ahol többek között arról lesz szó, hogy megalakult Magyarország hivatalos Oscar nevezéséről döntő bizottsága, illetve új lemezzel jelentkezik a Szent Efrém szeptemberben. Ezzel várok tehát mindenkit, ha tehetik, tartsanak velünk.
1: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Visszatér a hőség, elkezdték süllyeszteni a vízszinttermelő bárkákat Paksnál. A kormány meghosszabbította az aszálykárok bejelentésének határidejét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hamarosan kezdik a bárkák süllyesztését Paksnál, hogy emelkedjen a Duna vízszintje, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, a két 80 méteres bárka kijelölt helyen áll a süllyesztésre felkészítve, a szivattyúk pedig indításra készen. Hozzátette, a vízügyi szakemberek folyamatosan figyelik a vízállást, a vízsebességét, valamint a mederfenék állapotát. Szíj László és Mészáros Lőrinc cége is segítséget ajánlott fel a Paksi Atomerőmű biztonságos hűtővízellátásához kapcsolódó munkálatokhoz, írja a Telex. A Duna aszfalt 1000 tonna terméskövet és két uszályt biztosít, míg a Mészáros csoporthoz tartozó díszítterm hajókkal és szakemberekkel vesz részt a munkában. Garancsi István cége, a Marketépítő ZRT 10 000 tonna követ ajánlott fel a munkálatokhoz. A kormány a hónap végéig meghosszabbította az aszálykárok bejelentésének határidejét, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, eddig 770 ezer hektáron jelentettek aszálykárt, 31 ezer bejelentés érkezett, és további beadványokra számítanak. Hozzátette, a szántóföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal maradt el az elmúlt 5 év átlagától. Drágultak az üzemanyagok, a benzin és a gázolaj literenként 9-9 forinttal került többe. Jelenleg a 95-ös benzin országos átlagára 576, a gázolajé 664 forint literenként. Már mától forgalomkorlátozásokra kell számítani a fővárosban az augusztus 20-i ünnepi rendezvények előkészítése miatt. Szakaszosan lezárják például a Műegyetem rakpartot, valamint a pesti és a budai alsó rakpartot. Holnap reggeltől nem lehet áthaladni a Lánchídon, este pedig a Margit híd egy sávját is lezárják. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása, a hétvégén helyenként már a magas szintet is elérheti, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az allergiásoknál már jelentkezhetnek a tünetek. A szakemberek azt javasolják, hogy a parlagfűre érzékenyek mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, vagy kérjék kezelőorvosuk segítségét a megfelelő terápiához. A hétvégére visszatér a kánikula. Ma a sok napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen. A déli eszél több felé megélénkül. Napközben 32-35, késő este 16-28 fok várható.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Papagéno Klasszik 2026. augusztus 15-i adása. A Papagéno szerkesztőségének és a technikus kollégák nevében is nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Szerémi Nóra vagyok. A Papagéno és a Klasszik Rádió közös zenei műsorának augusztus 15-i adásában a kortárs művészet, a zene és a népművészet kerül fókuszba. Az első órában Schneller János művészettörténész, a Resident Art Galéria vezetője a kortárs művészet megismerését segít. Aktuális kiállításokról és programokról Dobszai Meskó Ilona Erkel Ferenc díjas zeneszerző és karmester pedig az általa vezetett nemzetközi karmesteri mesterkurzusról mesél. A második órában Igyártó Gabriella, a Népművészeti Egyesületek Szövetségének ügyvezető igazgatója a 40. mesterségek ünnepéről, Szutréli Katalin énekművész szoprán pedig a Haydeneum Eszterháza Fesztivál nyitó előadásáról, Haydn Orlando Palladino című operájáról és Álcsi a szerepéről mesél. De természetesen a heti hír összefoglalók sem maradnak el. Az első órában szó lesz arról, hogy megvannak a színi kritikusok díjának várományosai, illetve pályázatot hirdetett a Prokkultúra Urbis közalapítvány független színházak támogatására. És a második órában is érkezik a heti hír összefoglaló, ahol többek között arról lesz szó, hogy megalakult Magyarország hivatalos Oscar nevezéséről döntő bizottsága, illetve új lemezzel jelentkezik a Szent Efrém szeptemberben. Ezzel várok tehát mindenkit. Néhány percen belül Schneller János lesz a vendégem, hiszen augusztus végéig látható a Resident Art nyári csoportos kiállítása, illetve kortárs kiképző kurzust is indítanak szeptembertől. A Resident Art két aktuális kezdeményezése is a kortárs művészet megismerését és közelebb hozását szolgálja. Augusztus 31-ig látható a Bartók Béla úti galériában a Visszatekintés című kiállítása, amely a Resident Art elmúlt két évének művészköréből válogat, illetve a szeptemberben induló kortárs kiképző egy 12 alkalmas előképzettség nélkül is látogatható kurzus lesz, amelyről a Resident Art Galéria vezetőjével beszélgetek.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Schneller János művészettörténészt, a Resident Art Galéria vezetőjét. Üdvözöllek a műsorban.
2: Én is üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm a meghívást.
1: Augusztus 31-ig látható a Resident Art Galéria nyári csoportos kiállítása, hiszen a Resident Art Galéria 2024 júliusában költözött a Bartók Béla útra, és nyitotta meg új kiállítóterét. Az azóta eltelt két évben 15 kiállítást rendeztek, a jelenlegi kiállításon pedig a galéria azon művészei szerepelnek, akiket ebben az időszakban állítottak ki. A kiállítás egyszerre visszatekintés, és talán az elmúlt két évre is egyfajta helyzetjelentés a galériáról. Mi a helyzet nálatok most éppen? Hogyan tekintesz vissza erre az időszakra, illetve a mostani helyzetre?
2: Erre az elmúlt időszakra úgy tekintek vissza, mint egy nagyon sikeres és tele építkezésekkel és terjeszkedésekkel, és nekem is nagyon fontos volt, hogy egy olyan kiállítást rendez, amiben megnézem azt, hogy kik a galéria művészei, kik voltak kiállítva, és ezek a művészek milyen új munkákat hoztak most létre. Mert nagyon sok esetben a galériás embernek vagy a kurátornak is ez egy fontos tulajdonképpen checkpoint, hogy megnézze azt, hogy éppen mik azok a legújabb munkák, amik megszülettek, úgyhogy végül is a koncepció az volt, hogy ne régi munkákat állítsunk ki, hanem olyan legfrissebb munkákat, amit mindenki az elmúlt fél év, egy évben készített, és megpróbáljuk őket úgy összerakni, hogy legyenek bennük párhuzamok, legyenek bennük ímek egymással való kapcsolat, és így kiállítottam több mint 15 munkát, van akitől több munkát, van akitől egy nagy méretű munkát, van akitől pedig egy nagyobb és egy kisebb méretű munkát, és így jött létre tulajdonképpen egy olyan album, vagy egy olyan kiállítás, amit, hogyha végiglapoz az ember, végignéz az ember, akkor kap egyfajta benyomást arról, hogy a galériának kik a művészei, és mi az artéle a galériának. Úgyhogy számomra is, és a látogatók számára is egy érdekes tárlat.
1: Egy picit a saját történeteteket is elmeséli ez a kiállítás, vagy a korszak lenyomatát próbálja megmutatni.
2: Annyiban elmeséli a történetünket, hogy a 2024 tavaszán, ugye nyarán igazából, 2024 nyarán ide költöztünk, és aztán ősszel elkezdtük a kiállítások szervezését, és tulajdonképpen mindegyik kiállításról elmond valamit. Ugye Kondor Attilával kezdtük, az ő kiállításával nyitottuk meg a Resident Artot, ő is elég fontos helyen szerepel, aztán ott van Benkő Barnabás, aki az egyik legfiatalabb alkotónk, neki is ez egy nagyméretű, de kicsit atipikus képe szerepel, aztán ott van Stefán Osznovszki, akinek nemrég zártam a kiállítását, teljesen új non-figuratív fameszteteket készít, illetve a szereplők között ott vannak azok az újabb és olyan felfedezéseim is, mint például a Crocodile Power, egy orosz művész páros, és januárban volt kiállításuk. Tehát mindenkitől mutat valami olyan újat, ami viszont visszautal a múltra is, a korábbi kiállításainkra, és végig lehet akár úgy is nézni a kiállítást, hogy emlékezni arra, hogy mi volt korábban, milyen kiállítás volt korábban, még akkor is, ez a kép nem feltétlenül azon a kiállításon volt kiállítva, hanem egy újabb művet mutatunk be, de a stílusok azok nagyon elütnek egymástól, tehát lehet látni rögtön, hogyha valaki belép a galériába, hogy ez egy válogatás kiállítás, és nem egy művésznek a munkája.
1: Bartók Béla úton vagytok, és mit jelentett számotokra az egy pici visszatekintés, hogy ide költöztetek? Bár sokszor beszélgettünk már erről, és sokszor elhangzott, de aki esetleg nem hallotta azokat a beszélgetéseket, annak most ezt fedjük fel.
2: A Bartók Béla út ez egy óriási lehetőség volt számunkra, egyrészt azért, mert olyan emberek is betévednek, betérnek a galériába, akik egyébként soha nem járnának máskülönben galériába, mert óriási a forgalom a Bartókon. Nem csak a művészet szeretők és művészet iránt érdeklődők járnak erre nagy számban, hanem olyan emberek is, akik egyébként lehet, hogy csak betévednek egy galériába azért, mert érdekesnek tűnik a kirakat. Úgyhogy a másik óriási dolog meg az, hogy itt felfedeztük, hogy a Bartók Béla úton 15 galéria működik, és egy nagyon fontos kulturális centrum jött létre itt Újbudán, és ennek mi is a részesei lettünk a programjainkkal, illetve a kiállításainkkal, és hát próbálkozunk együtt működni más galériákkal is, közösen szervezni programokat. Most például egy ilyen szezonnyitó kiállítás megnyitó folyamon dolgozunk, hogy esetleg a szeptember első hetében legyen egy olyan csütörtök, amikor mindenki vagy több galéria is nyit kiállítást, és ezeket a kiállításokat próbáljuk meg összehangolni. De hát ezek óriási munkák, mert nagyon sokan vagyunk, és nagyon sokféle profillal rendelkeznek ezek a galériák. Az biztos, hogy a Resident Art életében ez egy nagyon nagy mérföldkő volt, és azt gondolom, hogy sok eladást is hozott, illetve sok olyan ismertséget hozott, amit korábban nem volt meg nekünk.
1: Ha valaki még soha nem járt kortárs kiállításon, és úgy gondolja, hogy nem érti ezt a világot, akkor mit tanácsolnál neki? Kezdje az ismerkedést egy tárlatvezetéssel, képzéssel vagy kurzussal, vagy egyszerűen azzal, hogy több időt tölt egy-egy mű előtt. És akkor itt majd a képzés-kurzust, azt bontsuk is majd ki.
2: Én azt ajánlom, hogy jöjjön el először kiállítás megnyitóra, és nézzem, hallgassam meg egy kiállítás megnyitót, és aztán utána a saját szemével győződjön meg a képekről. Tehát nagyon fontos az, hogy ebben a műfajban ugyan fontos az is, hogy az ember albumokat nézegessen, és minél több művész megismerjen, de a legfontosabb az, hogy szemtől szembe találkozzon a képpel, mert így van ereje a képnek, így tud működni. Úgyhogy a második legfontosabb, amit ajánlok, hogy minél többet járjunk kiállításra. Ez teheti egyedül is akár, úgyhogy végig sétál a Bartókon, és több galériába benéz, belátogat, és érdemes azért elolvasni a falszövegeket is, mert ezek nagyon sokszor közelebb visznek ahhoz a világhoz, amiben az egyes alkotók alkotnak. Azt érdemes tudni, hogy a kortárs művészet rendkívül plurális, tehát nagyon sokféle van, és nagyon sok különböző alkotó van. Nem lehet azt mondani, hogy mi a mának a vezető stílus, vagy mi az éppen aktuális trend. Esetleg azt lehet mondani, hogy milyen trendek vannak, és milyen trendek élnek egymás mellett, de valóban nehéz eligazodni ebben a világban, és azért is találtam most ki, hogy szeptember közepétől indítok egy kortárs kiképző nevezetű 12 alkalmas kurzust, ahol élőben beszélgetünk képekről, festményekről, vetített képes előadások, illetve galériasétek, műteremlátogatások formájában. Ez részben művészettörténeti előadás lesz, részben közös képelemzés, részben pedig olyan más galériákba való látogatás, ahol azt is megnézzük, hogy más galériák hogy csinálják, illetve más galériáknál kik kiállító művészek. Ez egy hosszú tanulási folyamat, csak azért gondoltam, hogy felfűzöm egy ilyen előadás sorozatra, mert azt gondolom, hogy érdemes a második világháború utáni művészetnek a tendenciáit megismerni, és abból kortárs felé közelíteni, hiszen a kortársat azt értjük a legkevésbé, mert annak nincs még igazából irodalma, nincs feltétlenül kanonizálva, viszont vannak párhuzamosan élő trendek, és ezeket is érdemes összehasonlítani egymással, vagy megnézni. Úgyhogy szeptember 18-án indul egy ilyen kurzus, és minden pénteken délutánonként lesznek vetített képes előadások, amiket én tartok művészettörténészként, és remélem, hogy tudok egy olyan tematikát nyújtani, amit az ember végigcsinál, vagy végignéz, akkor abból már lehet valami fajta elképzelése arról, hogy milyen ez a kortárs művészet. Ebben egyébként benne lesznek kortárs művészetnek az intézményrendszere is, illetve az, hogy hogyan működik egy galéria, illetve meghívok gyűjtőt is és gyűjteménykezelőt is, hogy egyáltalán arról is beszéljünk, hogy mi az, hogy műgyűjtés. Úgyhogy több mindent is beleraktam ebbe a kurzusba. Most éppen ez egy olyan új ösvény, ami egyébként mindig is megvolt a Resident Artnak a profiljában, edukáció. Csak most ezt egy picit rendszerre beszedem, és úgy kínálom, mint egy kurzust.
1: A residentart.com weboldalon megtalálják a pontos részleteket, és szerintem azért is izgalmas egyébként a kortárs művészet, mert hogy mindig tud reflektálni arra, ami éppen történik, és van is ilyen festőművész, aki folyamatos azt festi meg, ami történik, és aztán utána a történelemnek ez egy nagyon jó lenyomata lesz. Viszont a műkereskedelem az most egy kicsit, én azt látom, hogy nagyobb nyilvánosságot kapott, viszont a régi dolgokról van szó benne leginkább, és ezért is jó az, hogyha mondjuk valaki ellátogat erre a kurzusra, mert akkor a kortárs művészetet is jobban el tudja helyezni, jobban tudja értékelni és érteni.
2: Igen, szerintem ez egy kicsit úgy működik, hogy aki a klasszikus művészetben már egy kicsit beleszagolt, és mondjuk valamennyire ahhoz van viszonya, egy idő után elkezdi érdekelni a kortárs is, mert annyira más és annyira a mai, és sokszor annyira érthetetlen. És ez szerintem sok embernek felkelti a kíváncsiságát, hogy tulajdonképpen mi is van ezek mögött, az egyéni mitológiák, vagy egyéni látásmódok mögött, és inkább azt lehet mondani, hogy egy-egy művésznek a látásmódját fogom tudni bemutatni. Természetesen a tendenciákat is fel lehet rajzolni már egyfajta időtávlatból, de hogy jelenkorral kapcsolatban inkább azt lehet mondani, hogy egy-egy művésznek a még ma élő vagy nem rég elhunyt művésznek a pályáját vagy a látásmódját lehet bemutatni, és ezen keresztül lehet aztán a stílusokhoz kapcsolódni. És szerintem ez, most nem tudom, nagyon elkanyarodtam a kérdéstől?
1: Nem, folytassak.
2: Hogy ezen keresztül lehet, az egyes látásmódokon keresztül lehet megérteni azt, hogy a kort éppen mi foglalkoztatta. Uh-huh. De a mai korunkra arra nehéz rátekinteni, ott inkább az lesz, hogy egy-egy képzőművésznek a saját látásmódját fogom megmutatni, és ott is fogunk képeket elemezni, illetve én szeretném ezt az előadást azért valamennyire interaktívvá is tenni, hogy ne csak én beszéljek, hanem legyenek olyan közös képelemzések, amiket együtt hozunk össze, tehát ilyen szemináriumi jelleggel meg lesznek olyan dolgok is, hogy bemutatok egy-egy technikát, és a technikával kapcsolatos, és meg tudok mutatni akár a raktárból előhozva egy-egy műalkotást, vagy esetleg egy szoftorosított grafikát, ezeket is be tudom mutatni. Akkor azért is lesz jó, hogy magában a galériában lesznek az előadások, mert hogy akár kézbe is vehetünk egy-egy műalkotást, ami szintén nagyon exkluzív, vagy szoftoros grafikát, ezeket is be tudom mutatni. Akkor azért is lesz jó, hogy magában a galériában lesznek az előadások, mert hogy akár kézbe is vehetünk egy-egy műalkotást, ami szintén nagyon exkluzív, vagy nagyon érdekes lehet olyanoknak, akik ezt soha nem csinálták korábban.

0: arról majd lehet, hogy később beszélünk.
1: Jó, még. Mindenképpen, mindenképpen. És ha megnézik a kiállítást, akkor szerintem az én két kedvenc festőművészemnek a képei előtt Marosi Panninak és Kalán Viktória képei előtt szerintem időzzenek egy kicsikét, de természetesen a többi művész képei előtt is. Én csak őket emelném ki, mert nekem ők nagyon megmaradtak.
0: Na, örülök, hogy Marosi Panni meg a Kalán Viktória a legfiatalabb generáció.
1: Így van, így van, így van, így van. Én nem is tudom, pár évvel ezelőtt voltam egy kiállításon nálatok, és akkor már nekem megmaradt a Marosi Panni, és akkor még ugye nem is a Bartók Béla úton voltatok, úgyhogy azért nyomon követem, hogy mi történik vele.
0: Köszönjük szépen!
1: Én pedig nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk. Nagyon sok sikert kívánok, jó pihenést, és nagyon sok résztvevőt a kurzuson.
0: Köszönöm!
1: Az elmúlt percekben Schneller János művészettörténészt hallhatták, a Resident Art Galéria vezetőjét.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik műsorában eljött az ideje a heti hírösszefoglaló első részének. A salzburgi ünnepi játékok kitüntetését kapta Cecilia Bartoli. Augusztus 8-án Rossini a Remzi utazás című operájának előadásával köszöntötte az idén 60. születésnapját ünneplő Cecilia Bartolit a salzburgi ünnepi játékok. Az ideiglenes igazgató és a fesztivál elnöke, valamint az ügyvezető igazgató kivételes jelenségként méltatták a művésznőt, aki 1993 óta a fesztivál meghatározó szereplője. 2012 óta pedig a salzburgi pünkösdi ünnepi játékok művészeti igazgatója. A gála csúcspontjaként a fesztivál rubinokkal díszített brossával tüntették ki a művészt. A salzburgi ünnepi játékok rangos elismerését korábban olyan művészek vehették át, mint például Ricardo Muti, Zubin Mehta, Daniel Barenboim vagy Schiff András. És 2,5 év után új hang szólalt meg a világ leghosszabb koncertjén. Augusztus 5-én 2,5 év várakozás után ismét akkordot váltottak a világ leghosszabb előadásán. John Cage ikonikus, amilyen

Hosszon csak lehet című műve már 25 éve szól a Halberstadtban, egy kifejezetten erre a célra épített orgonán. Kécs az 1980-as években írta meg ezt a művet, amelyet a lehető leglassabban kell megszólaltatni orgonán vagy zongorán. Bár a kottája mindössze 8 oldalból áll, a darab teljes előadása gyakran több órát vesz igénybe. A Halberstadti orgonán 2001-ben Kécs 89. születésnapján kezdődött el a darab, amelyek a tervek szerint 639 évig, azaz egészen 2640-ig tart majd. Az előadás során az akkordok éveken át változatlanul szólnak. A következő akkordváltás 2027. október 5-ére tervezik, amikor egy hang elhallgat majd. És hogy itthonról is érkezzenek hírek, megvannak a Színi Kritikusok díjának várományosai. A Színházi Kritikusok céhe 47. alkalommal adja át a Színi Kritikusok díját, amellyel a 2025-26-os évad kiemelkedő színházi teljesítményeit ismerik el. 14 kategóriában 3-3 jelölt várhatja a szeptember 20-ai díjátadót, amelynek helyszíne az Eötvös Tíz. Az előadások között a Szombathelyi Takarásban, a színházak versenyében a Katona József Színház kapta a legtöbb jelölést. A Színházi Kritikusok céhe korábban nyilvánosságra hozta, hogy az életműdíjat 2026-ban a Ser Tamás kapja. A Színi Kritikusok díja történetében először ítéltek oda posztumusz életműdíjat az idén márciusban elhunyt Nádasdy Ádámnak. És pályázatot hirdetett a Prokultúra Urbis közalapítvány független színházak támogatására. A független előadó művészeti alapot Budapest Főváros önkormányzata és a független előadó művészeti szövetség közösen hozta létre. A kezdeményezés célja, hogy átlátható és fenntartható módon biztosítson kiegészítő működési támogatást a fővárosban működő független színházi, tánc, cirkusz, báb és gyermekszínházi társulatok, valamint színházi nevelési projekteknek. A támogatást a Prokultúra Urbis közalapítvány bonyolítja el a teljes 150 millió forintos keretből, a lebonyolítási költség levonása után pontosan 142 millió 500 ezer forint áll a pályázók rendelkezésére. És honfoglaláskori lelet együttesre bukkantak Pest megyében, ezzel zárjuk a heti hír összefoglaló első részét. 2026 nyár elején Tóth Károly, a Közösségi Régészeti Egyesület önkéntes honfoglaláskori tárgyakra figyelt fel, egy Pest megyei település határában, ahol korábban nem történt régészeti kutatás, és felismerve azok jelentőségét azonnal értesítette a Ferenci Múzeumi Centrum régészeit. Az ásatást vezető régész Gédel Dániel és az egyesület elnöke Rácz Tibor Ákos hangsúlyozták, az előkerült lelet együttes nem csak azért különleges, mert aranytárgyak is gazdagítják, ami rendkívül ritka a honfoglalás időszakából, hanem azért is, mert a tárgyak kidolgozottsága rendkívül magas színvonalú. Az előkerült tárgyak akkorabeli elit hagyatékához tartoztak. És amivel folytatódik a Papagéno Klasszik műsora, egy interjú Dobszai Meskó Ilona, Erkel Ferenc díja zeneszerző és karmester lesz a vendége, hiszen augusztus 27-én a Gödöllői Királyi Kastélyban ad záró koncertet a Dobszai Meskó Ilona vezetésével zajló nemzetközi karmesteri mesterkurzus. A hangversenyen a kurzus résztvevői állnak a Duna Szimfonikus Zenekar élére, és mutatják be az augusztus 22-e és 27-e között zajló intenzív műkely munka eredményeit. Erről fogunk beszélgetni.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Dobszai Meskó Ilonát, Erkel Ferenc díjas zeneszerzőt és karmestert. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Szia, Nóri, köszönöm szépen a meghívást.
1: Most éppen úgy beszélgetünk, hogy te Kolozsváron vagy, hiszen augusztus 14-e és 17-e között rendezik meg a Magyar Egyházzenei Biennálét, és ide meghívást kaptál. Úgyhogy mielőtt belekezdünk a fő témánkba, amely ugye az lesz, hogy a te szervezésedben is vezetésében zajlik majd egy nemzetközi karmesteri mesterkurzus. Először beszéljünk a jelen pillanatról. Hogy kaptál meghívást, illetve mit fognak ott hallani azok, akik ott vannak a helyszínen?
2: Szemeci György álmodta meg ezt az egész rendezvénysorozatot. Ez az Egyházzenei Biennálé arról szól, hogy a most élő és alkotó magyar szerzők, akik egyházzenét írnak, igazi helyszíneken, tehát nem a kortárs zenei szimpóziumokon tudják bemutatni az újonnan készült egyházi műveiket, hanem itt nagyon-nagyon szép kolozsvári templomokban, unitárius, református, katolikus templomokban fognak elhangzani a művek, sőt, vasárnap a liturgiák is a műveinkkel gazdagodnak, mert Selmeci Györgynek a véleménye az, hogy ezeknek élő gyakorlatoknak kell lenni. Az a rendszerváltozás után ugye nagyon sokan újra egyházzenét írnak, illetve hát az alatt is készültek, sőt, hát erről Horváth Márton Levente tudna sokat mesélni, aki most az egyházzene tanszak új vezetője. Nagyon szép darabok keletkeztek azokban az évtizedekben is, csak nem kaptak mit. De hogy ma már öröm és szabadon alkotunk. Én a kezdetektől része voltam ennek a Biennálénak, most rendek harmadjára, tehát 22-ben, 24-ben és 26-ban járunk ugye most. 15 kórus vesz részt az idei Biennálén. Nekem 3 művem is felcsendül majd, lesz a Pápai Gimnázium lánykora Parola Csaba vezetésével, ők is énekelnek tőlem, a Váci kórus Sándor Bencével, és Kolozsvári Magyar Opera gyerekkara, ő fogja bemutatni a misémből az Alleluja tételt. Természetesen most csak zongorával, nem zenekari kísérettel, de hát nagyon-nagyon örülök, hogy belehallgathatok.
1: Elhiszem, hiszen a zeneszerzőnek mindig az a legnagyobb öröm, hogyha hallhatja a művét. Nagyon felemelő érzés lehet, én azt gondolom.
2: Az az igazság, hogy én igazából a többiek miatt jöttem, mert én azért nagyjából tudom, hogy mit írtam, bár nyilván nagyon megható, hogy azt érzékelni, hogy mások mennyi munkát tesznek bele, és hogy most hogy szólal meg, és tényleg, egyébként tényleg érzelmileg megéri. De igazából, amiért én el is jöttem, az az, hogyha olyan ugye a kollégák dolgoztak az elmúlt években, és hogy ezek hogy hatnak a templomi környezetben. Tehát, hogyha beülök a padba, becsukom a szemem, akkor én ezt most, 2006-ban hogyan érzékelem. Mert azt hiszem, hogy attól én is gazdagodok meg. Igazából nekem ez tényleg élmény.
1: Ha szeretnének bővebb információt, akkor Magyar Egyházzenei Biennálira, ha rákeresnek, akkor kijön az a weboldal, ahol minden más információt megtalálnak, és önök is követhetik ezt az eseményt. És mindeközben egyébként akkor most térjünk át a fő témánkra, hiszen augusztus 27-én majd a Gödöllői Királyi Kastélyban ad záró koncertet a Dobszai Meskó Ilona vezetésével zajló nemzetközi karmesteri mesterkurzus. A hangversenyen a kurzus résztvevői állnak a Duna Szimfonikus zenekar élére, és mutatják be az augusztus 22-e és 27-e között zajló intenzív műhely munka eredményét. A budapesti kurzus középpontjában a karmesteri technika, a zenekarról való kommunikáció és a próbatechnika és a partitúra értelmezése áll. Rengeteg mindent kell tudnia egy fiatal karmesternek, de mit kell megtanulnia ahhoz, hogy néhány próba alatt valóban képes legyen formálni egy zenekar játékát?
2: Természetesen vannak fiatalok is, de jön a kurzusra gyakorló rutinos karmester is. Tehát igazából ők nem itt tanulnak meg vezényelni, nem tőlem tanulnak meg 5 nap alatt. Igazából ez egy speciális tréning azoknak, akik a pályán vannak, szeretnének új impulzust kapni. Ugye egy külső szem mindig hozzá tud adni olyan szempontrendszert, amit az ember magában nem lát. erre mindenkinek szüksége van, szerintem nem csak karmestereknek, de karmestereknek meg kiemeltem, mert nagyon kevés visszajelzést kapunk. Az, hogy egy karmesternek valaki konkrét tanácsot tudjon adni, az nagyon ritka. Mert a zenekari zenészektől érzi az ember, hogy valami jó vagy rossz, de nem fog tudni kézzelfogható instrukciót kapni, ahhoz el kell menni valaki máshoz, aki szeretettel és nagyon nagy odafigyeléssel belelát a munkájába, és esetleg úgy tudja lökni, vagy olyan tanácsokat ad, vagy olyan kérdéseket tesz fel, amivel fejlődni tud.
1: Ezért is hoztad létre ezt a kurzust, hogy legyen egy kapcsolódási pont, és legyen egy párbeszéd, ami el tud indulni. Mert igen, ezt már több interjúban mesélted, hogy a karmesterpályán az a nagy veszély, hogy egy idő után senki nem ad őszinte segítő visszajelzést. Itt viszont ez megtörténhet?
2: Ez nekem nagyon-nagyon fontos, tehát itt én próbálok mindent mérhetővé tenni. Nem nagyon hiszek abban, hogy a nagymestert leutánozza a kezdő karmester, és akkor majd ő is nagyon ügyes lesz, mert ezek nem szoktak jól elsülni. Tehát igazából abból nem lesz se egyéniség, se valódi magabiztosság, csak gesztusoknak az átvétele. Én azt gondolom, hogy amit mi ezen a kurzuson csinálunk, és mérünk, mert nagyon sokat írunk is egymásról, és visszajelzést adunk. A technikákat, amiket tanulunk, akár kommunikációs technikát, akár vezényési technikát, figyeljük a zenekari próbán, hogy mi történik, és nagyon-nagyon meglepő, mert az ember azt gondolná, hogy ez egy elvontabb dolog, de nem. Le lehet mérni, hogy mi az, ami működik, és beválik, és mi az, aminek semmi értelme. Tulajdonképpen úgy tudnak a kurzus végén hazamenni és gondolkodni a dolgokon, hogy van kézzelfogható tapasztalatuk arról, hogy egy zenekarban mi történik bizonyos mozdulatra, vagy bizonyos instrukcióra, vagy bizonyos viselkedésre, attitűdre.
1: Olyan izgalmas részt venni egy ilyen folyamatban, és nézni, hogy hogyan alakul, és a folyamaton belül mi hogyan működik, és van-e az a pillanat, amikor már nem csak azt figyeled, hogy valaki mondjuk pontosan vezényele, hanem azt is, hogy valóban kapcsolatba kerül-e a zenekarral. És ez hogyan figyelhető meg, vagy ez megfigyelhető-e?
2: Nagyon-nagyon pontosan megfigyelhető, és nem, hogy van-e olyan pont, amikor már ezt figyelem, hanem a kezdetektől ez áll a fókuszomban. Mert tulajdonképpen amellett, hogy nagyon sokat etüdözünk, tehát álcahagy gyakorlatokat végzünk, ritmus gyakorlatokat csinálunk, azok tulajdonképpen nem azonnali eredményt hoznak, azzal csak egy tréninget csinálok, amivel felkínálok egy módszert, hogy tulajdonképpen ha szeretné, akkor ő egész évben tudja csinálni, és akkor majd ügyesebb lesz egyszer csak. De az nem abban a 6 napban hoz eredményt, amire ráfókuszálok, az a zenekarral való kapcsolat, az egyből lehet látni. Uh-huh. Tehát azt minden résztvevő érzés és vissza is jelzik, hogy egészen más érzése volt a zenekarral való munkában, és a zenészek figyelme is teljesen kézzelfoghatóan megváltozik. Tehát ezt mindenki látja, aki ott van.
1: A mesterkurzus az most ugye augusztus 22-e és 27-e között kerül megrendezésre, és passzív résztvevőként még be lehet kapcsolódni a kurzusba, és nagyon izgalmas egyébként a kurzus repertoárjának a sokfélesége, hiszen Mozarttól és Verditől Bartókon és Kodályon át Ravelig sokféle zenei világ jelenik meg. Miért?
2: Erre minden kurzuson törekszem, eddigi kurzusaimon is teljesen vegyes volt a műsor, tehát itt nem egyfajta zenei világot tanítok, hogy nem egy barokk kurzus, vagy egy romantikus, vagy egy 20. századi. Igazából az, amit kitűztem célul, hogy ebben az egy hétben átadok, ott a művek, azok az alapanyagok, hogy tudjunk dolgozni, tehát nem stiláris dolgokban fogunk elveszni. Az nekem nagyon fontos, hogy mindig legyenek magyar darabok, mert hozzám nagyon közel áll, nagyon szeretek vele foglalkozni, jól értem anyanyelvem, tehát azt gondolom, hogy egy külföldi számára az mindig vonzerű, hogyha egy magyar nemzetiségű tanártól tanulhatnak magyar darabot, illetve azt gondolom, hogy Mozartot jól vezényelni, hát nem tudom, hogy lehet megtanítani, de például minden versenyen van, és minden felvételin van, tehát egyáltalán nem megkerülhető, hogy bécsi klasszikussal foglalkozzon az ember, hogy ezt hogy kell, hiszen abban az időben sokszor még nem is vezényeltek. Ami persze ez egy kicsit túlzás, de azért lássuk be, hogy egy ott hamar a zenekar nagyjából egyedül is eljátsza, tehát ott meg pont azt kell megtanulni, hogy ott miért áll ott a karmester, vagy ott mi a feladat. Tehát egészen más dolgokat tanulunk meg egy módszertnyitánnyal, mint mondjuk a Muszorszkijé a Kopárhegyen műben.
1: Szerinted mi árulja el leggyorsabban egy karmesterről, hogy valóban érti-e az adott műstílusát vagy üzenetét?
2: Én azt gondolom, hogyha érthető az a zene, ami a keze alatt megszólal, akkor a karmester maga érti. Ezt most úgy értem, hogyha közönség lennék. Tehát, hogyha csak ott ülnék a koncerten és hallgatnám. Ha nem értem, akkor ott nagy részt a karmester a ludas. Mert ez egy vizuális műfaj is. Tehát vannak a hangok, ami a fülünkön bemegy, de nem mindenki olyan szerencsés, hogy megkapta hozzá azt a tudást, műveltséget, hogy elemezni tudja, hogy éppen mi szól, hogy értelmezni tudjon minden hangot. Óriási segítség a karmesternek a jelenléte, az ahogyan beint egy dallamot, mert akkor a közönség figyelme rögtön oda megy, azzal tudja, mivel a szemével is követi a koncertet, ezért rögtön azt is látja, hogy hova kéne figyelnie. Vagy egy-egy csúcspont előkészítését sokkal jobban érzékel a karmester mozdulatai által, mint hogyha csak mondjuk lemezen hallgatná a darabot. A karmesternek itt a drámai érzéke az szerintem kardinális kérdés. És hát az nem megy értelmezés nélkül, mert hogyha valaki csak, hát és itt jön az, hogyha egy mester utánozva tanul vezényelni, vagy túl sokat vezényel a YouTube előtt, akkor ugye az adott műben megtalálja azokat a mozdulatokat, ami oda pont illik, mert látta valakitől, de hogyha nincs elég rutinja az analízisben, akkor soha nem lesz saját gondolata, és nem találja azokat a folyamatokat, amit most éppen neki kellene felismernie.
1: Tehát a Nemzetközi Karmesteri Mesterkurzus az most augusztus 22-e és 27-e között zajlik, és passzív hallgatóként még be lehet kapcsolódni, és hát minden mesterkurzusnak a végén, vagy hát nem tudom mindegyiknek-e, de ennek biztos, hogy lesz egy záró koncert, amely augusztus 27-én lesz a Gödöllői Királyi Kastélyban, és itt ugye a Duna Szimfonikus Zenekar élére állhatnak a résztvevők, és itt mutathatják be, hogy mit is tanultak. A végeredményt látják itt már a záró koncerten a közönség, miközben te és a résztvevők mögött meg 6 intenzív munkanap áll. Mit szeretnél ilyenkor látni, hallani, vagy van-e ilyen, vagy csak azt látod, hogy hogyan teljesedett mondjuk ki a résztvevő?
2: Az első 4 kurzusomon össze volt kötve egy versennyel is, tehát hogy az volt az ötlet, hogy a legjobbak vezényeljenek a koncerten, és én ezt nagyon megbántam, mert azok, akik nem vezényeltek, én mindig úgy éreztem, hogy igazságtalanul maradtak ki a koncertből, hiszen nem biztos, hogy mindenki egyforma vonalon van, de úgy éreztem, hogy képesek lettek volna vezényelni, hiszen én a kurzusra jelentkezőket válogatom. Tehát, hogyha már valaki bekerült, akkor képes rá, hogy elvezényeljen egy művet a koncerten. És ezt megváltoztattam, ezt a gyakorlatot, úgyhogy már tavaly is úgy volt, és idén is úgy, hogy aki a kurzusra bekerült, biztosan vezényelni fog a koncerten, és ezért vannak könnyű darabok is, és nehéz darabok is, mert azt kell látni, hogy koncert az nem ugyanaz, mint a próba. Zenetörténetből is látjuk, hogy vannak hihetetlenül erős, karizmatikus egyéniségek, akik fantasztikus koncerteket tudnak vezényelni, tehát erős drámai érzékkel rendelkeznek és lenyűgözik a közönséget, ugyanakkor nem jól próbálnak, név nélkül mondom természetesen, de lehet tudni. És fordítva is igaz, hogy vannak olyan zenekarvezetők, vagy mondjuk, hogy karmester, de nem mindenki tanulta ezt a szakmát, mondjuk azt, hogy zenekarvezető, aki rettenetesen jó fülű, nagyon-nagyon jól próbál, nagyon igényes, de nem jól mutat a koncerten. Tehát olyan, mintha csak learatná azt, amit betanított. Tehát gyakorlatilag profin be van tanítva a zenekar, és akkor ő azt szeretné visszakapni a koncerten, amit az előző héten próbált. És ezért tartom fontosnak, hogy legyen meg mind a kettő. Gyakorlatilag a próba folyamat alatt nem feltétlen egy művészt látunk, hanem egy pedagógust, egy pszichológust, egy csoportnak a vezetőjét. És a koncerten egy művészt kell lássunk. Tehát ott abban a pillanatban alkotni kell, ott varázslatnak kell történnie, az én nézetem szerint. Tehát én nem szeretem, hogy ott már nincs meg a plusz. Ezért van, hogy mindenki zenél a koncerten, tehát ott azért van egy plusz elvárásom, hogy akkor ott még történjen valami meglepetés, amire esetleg még én se számítottam a próbák alapján.
1: Na, ezt megláthatják, hogyha ellátogatnak augusztus 27-én majd a Gödöllői Királyi Kastélyban, hiszen itt lesz a záró koncert. És egyébként minden más információt pedig az ilonameskó.com oldalon megtalálnak, hogyha szeretnének még tájékozódni erről. Egyébként honnan és hányan jelentkeztek?
2: Idén 9 résztvevő lesz a kurzuson. 8 helyet hirdettem meg, de van 2 magyar, aki megosztotta a helyet, és nagyon nagy szeretettel fogadom őket is, hiszen tanítványaim voltak mind a ketten. Az eddigi kurzusaimon most már úgy néz ki, hogy majdnem 60 résztvevő volt, és ennek a nagy része Európából érkezett. Voltak résztvevőim Észak- és Dél-Amerikából, Ausztráliából, a Távol-Keletről és a Közel-Keletről is, úgyhogy igazán színes csapat szokott összejönni. Ebben az évben az Egyesült Államokból, Venezuelából, Svájcból és az Egyesült Királyságból érkeznek a résztvevők a magyarokon kívül. Az is számít, amikor összeválogatom a csapatot, hogy milyen emberek fognak egymással időt tölteni, mert azt vettem észre, hogy ők együtt is tudnak maradni. Tehát például az első 4 kurzusomon volt olyan, aki mind a 4 kurzuson ott volt. És ilyen repetázókból volt 4-5 hallgatóm. Tehát látom, hogy ők azért úgy együtt is szeretnek lenni, meg tartják is a kapcsolatot. Tehát ezt nyilván így a Facebookon látom, hogy jobban vannak, kialakult egy kapcsolat. Szóval nekem ez nagyon fontos. De hát ez a egyéb pedagógiai téren is, tehát a zeneszerző növendékeimnél is mindig megpróbálok egy olyan csapatot kovácsolni, hogy aki az osztályomban van, azok tényleg segítsék egymást, meg összetartsanak, és hogyha bármikor segítségre van szükségük, akkor merjék felemelni a telefont.
1: Tehát augusztus 27-én lesz a záró koncert, a Nemzetközi Karmesteri Mesterkurzus pedig 22-e és 27-e között zajlik, ahova passzív hallgatóként még lehet jelentkezni, és ha kíváncsiak arra, hogy milyen műveket írsz, amelyeket megszólaltatnak mások, az pedig az ilonameskó.com oldalon a koncertek fül alatt megtalálják. Én pedig nagyon szépen köszönöm ismét, hogy beszélgettünk.
2: Én is köszönöm.
1: Az elmúlt percekben Dobszai Meskó Ilonát, Erkel Ferenc díjas zeneszerzőt és karmestert hallhatták.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Klasszik Rádió 92.1-en hamarosan friss hírek, információk érkeznek, de természetesen a következő órában is várom Önöket. A második órában Igyártó Gabriella, a Népművészeti Egyesületek Szövetségének ügyvezető igazgatója a 40. mesterségek ünnepéről, Szutréli Katalin énekművész szoprán pedig a Haydneum Eszterháza Fesztivál nyitó előadásáról, Haydn Orlando Palladino című operájáról és Álcsina szerepéről mesél. És a második órában is érkezik a heti hír összefoglaló, ahol többek között arról lesz szó, hogy megalakult Magyarország hivatalos Oscar nevezéséről döntő bizottság, illetve új lemezzel jelentkezik a Szent Efrém szeptemberben. Ezzel várok tehát mindenkit, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
0: A világ rohan és változik, de életünk egy része örökre klasszikus marad. És ez mostantól még könnyebben elérhető és átélhető. A Klasszik Rádió 92.1 mobil applikációjával megszűnnek a korlátok, és a zene ezután mindössze egy új mozdulatnyira lesz öntől. Töltse le az alkalmazást, és hallgassa a Klasszik Rádió 92.1-et munka, pihenés, utazás, vagy akár sport közben, amerre csak jár a világban. Nincs mi elválaszt, ha összeköt a zene. A Klasszik Rádió 92.1 mobil app elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Visszatér a hőség, megemelik a Duna víz szintjét Paksnál. Erős földrengés volt az indonéz partoknál. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hamarosan kezdik a bárkák süllyesztését Paksnál, hogy emelkedjen a Duna víz szintje, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, a két 80 méteres bárka kijelölt helyen áll a süllyesztésre felkészítve, a szivattyúk pedig indításra készen. Hozzátette, a vízügyi szakemberek folyamatosan figyelik a vízállást, a vízsebességét, valamint a mederfenék állapotát. A kormány a hónap végéig meghosszabbította az aszálykárok bejelentésének határidejét, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, eddig 770 ezer hektáron jelentettek aszálykárt, 31 ezer bejelentés érkezett, és további beadványokra számítanak. Hozzátette, a szántóföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal maradt el az elmúlt 5 év átlagától. Átvilágítják a Nemzeti Színház működését. A vizsgálata törvényességre és hatékonyságra is kiterjed, a szakmai átvilágítás később lesz. A színház közölte, hogy teljes körűen együttműködik a fenntartóval. Kiterjesztik a szifilisz szűrést a várandósoknál. Az első és a második trimeszterben is lesz majd ilyen vizsgálat. Magas fertőzési kockázat esetén, vagy ha a kismama nem vett részt várandós gondozáson, a szüléskor gyors tesztet is kell alkalmazni. Már mától forgalomkorlátozásokra kell számítani a fővárosban az augusztus 20-i ünnepi rendezvények előkészítése miatt. Szakaszosan lezárják például a Műegyetem rakpartot, valamint a pesti és a budai alsó rakpartot. Holnap reggeltől nem lehet áthaladni a Lánchídon, este pedig a Margit híd egy sávját is lezárják. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása. A hétvégén helyenként már a magas szintet is elérheti, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az allergiásoknál már jelentkezhetnek a tünetek. A szakemberek azt javasolják, hogy a parlagfűre érzékenyek mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, vagy kérjék kezelőorvosuk segítségét a megfelelő terápiához. Indonéziában már legkevesebb 20 halálos áldozata van a hajnali földrengésnek, több épület és lakóház is összeomlott. A helyi katasztrófa védelem vezetője elmondta, hadsérültről tudni, további két ember pedig a romok alatt rekedt, mentésük jelenleg is tart. A hétvégére visszatér a kánikula, ma a sok napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen, a déli eszél több felé megélénkül, napközben 32-35, késő este 16-28 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Papagéno Klasszik 2026. augusztus 15-ei adása. A Papagéno szerkesztőségének a nevében is sok szeretettel köszöntöm Önöket. Szerémi Nóra vagyok. A második órában Igyártó Gabriella, a Népművészeti Egyesületek Szövetségének ügyvezető igazgatója a 40. mesterségek ünnepéről, Szutréli Katalin énekművész szoprán pedig a Haydneum Eszterháza Fesztivál nyitó előadásáról, Haydn Orlando Palladino című operájáról és Álcsina szerepéről mesél. És a második órában is érkezik a heti hír összefoglaló, ahol többek között arról lesz szó, hogy megalakult Magyarország hivatalos Oscar nevezéséről döntő bizottság, illetve új lemezzel jelentkezik a Szent Efrém szeptemberben. Ezzel várok tehát mindenkit. Néhány percen belül a 40. mesterségek ünnepéről lesz szó, hiszen augusztus 20-a és 23-a között immár 40. alkalommal rendezi meg a Népművészeti Egyesületek Szövetsége a mesterségek ünnepét a Budai Várban. A jubileumi rendezvény középpontjában a fazekasság áll, a rendezvény díszvendége pedig az Amerikai Egyesült Államok. A vendégem pedig Igyártó Gabriel lesz, népművelő, közművelődési művészetszervezési szakember, a Népművészeti Egyesület Szövetségének ügyvezető igazgatója, a fesztivál igazgatója.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Igyártó Gabriellát, kulturális menedzsert, közművelődési művészet szervezési szakembert, a Népművészeti Egyesületek Szövetségének ügyvezető igazgatóját és a Mesterségek Ünnepe Fesztivál igazgatóját. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Tisztelettel köszöntöm a nézőket, és örömmel állok rendelkezésre.
1: Augusztus 20-a és 23-a között immár 40. alkalommal rendezi meg a Népművészeti Egyesületek Szövetsége a Mesterségek ünnepét a Budai Várban. A jubileumi rendezvény középpontjában a fazekasság áll, a rendezvény díszvendége pedig az Amerikai Egyesült Államok elöljáróban. Csak ennyit, és most jöjjenek a kérdések, ami alapján pedig a hallgatók nagyon-nagyon sok mindent megtudhatnak. 40. alkalommal rendezik meg a Mesterségek ünnepét, és azt gondolom, hogy ez már önmagában is egy nagyon komoly kulturális teljesítmény. De ön szerint mi változott a legtöbbet a fesztiválon az elmúlt 4 évtizedben, és mi az, amihez mindvégig ragaszkodtak?
2: 40 év, igen, ez hosszú idő, és az alapító koncepcióját a mai napig tiszteletben tartjuk. A cél az volt, hogy kézműves közösségek bemutatkozzanak, és megmutassák mesterségbeli tudásukat. 40 évvel ez volt az alapítók célja, hogy így működjön ez a rendezvény. Az akkori elnök Péterfi László, Kossuth Díjas szobrászművész, most már meg Makovec Imre voltak azok, akik az ötlet gazdái, meg az egész fesztivál koncepciójának a kidolgozói, és kezdetektől fogva egy civil szervezet állt az egész Mesterségek ünnepe mögött, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, azóta is gazdája a fesztiválnak, viszont minden évben nagy kihívás a fesztivál anyagi hátterét biztosítani, hiszen a mesterek támogatottan vannak jelen, és erre egész évben készülnek, hogy méltó módon tudják bemutatni mesterségüket látvány helyekben interaktív módon. Ez az alapkoncepció, ez megmaradt. 40 évvel ezelőtt 18 szervezete volt a NESZ-nek, és ők mutatkoztak be először 1987-ben a Tóth Árpád sétányon. Ez akkor nagyon népszerű volt, nagyon sokan voltak, és hát olyan hagyományos elemeket is behoztak, mint az aratófelvonulás, a kenyéráldás, tehát akkor az egész rendezvény egy picit ilyen ellenzéki tettnek számított. Hát az elmúlt években nagyon sok programellemmel bővült, hiszen hát változtak a körülmények, meg alkalmazkodnunk kellett mi is a változásokhoz, mások lettek az emberek igényei. Így például mindig behoztunk a fókuszba egy mesterséget, vagy vendégországot hívtunk, és akkor a vendégországok mindig annyira megszerették ezt a fesztivált, hogy utána mindig visszajárók lettek, úgyhogy ettől most már egy nemzetközi része is van a fesztiválnak, hiszen idén is több mint 12 ország 140 művésze lesz jelen. Tehát, hogy megmaradt az alapkoncepció, de hát persze alkalmazkodtunk a változásokhoz, és szeretnénk egy olyan fesztivált kínálni a közönségnek, ami interaktív és élményszerűen tudjuk bemutatni ezeket a hagyományőrző mesterségeket.
1: Az idei kiemelt mesterség ugye a fazekasság, és a kérdés az szerintem adja magát, hogy miért éppen erre a mesterségre esett a választás a jubileumi évben, és mit tud megmutatni a fazekasság a Kárpát-medence sokszínű népi kultúrájából.
2: Mindig egy kis harc van a tagság körében, hogy melyik mesterség kerüljön a fókuszban, de az elmúlt 40 év alatt csak egyszer volt fő téma a fazekasság. Úgyhogy a fazekasok már évekkel ezelőtt jelezték, hogy ők szeretnének a fókuszban lenni ezzel a mesterséggel, és azt gondolom meg is érdemlik, meg jó választás volt a jubileumi évben ezt a mesterséget választani, hiszen a Kárpát-medence rendkívül gazdag és sokszínű hagyománnyal rendelkezik a fazekasság szempontjából. Nagyon híres fazekas központok vannak, mint a Mezőturuk, Hódmezővásárhely, Debrecen, Gömör, Korond, Nádudvar, tehát nagyon-nagyon sok változatos fazekas tárgyal, és hát agyagból edény formálni, ez az egyik legősibb emberi tevékenység, és hát mégis, ha megnézzük ugye ezeket a különböző fazekas központokat a Kárpát-medencében, hihetetlen formák és díszítések, színek és gyönyörű tárgyakat találunk, és főleg használati tárgyakat. esztergomi rondellában lesz a fazekas programok helyszíne, ez a Hadtörténeti Múzeumnak a oldalában található, és hát a fesztiválon több mint 30 fazekas lesz jelen, és egy-egy tárgynak az elkészítési folyamatát fogják bemutatni, és a különböző fazekas központok legszebb darabjaiból egy szabadtéri kiállítást is rendezünk. Továbbá látható lesz egy szabadtéri fotókiállítás, és Kása Bélának az erdélyi fazekasokról van egy gyönyörű sorozata, azt fogjuk bemutatni. És hát az amerikai vendégekkel is érkezik 5 kerámikus, és már nagyon sok közös programot szerveznek, hogy együtt dolgoznak majd, és együtt tartanak bemutatókat, és a fazekasok területén, tehát a fazekas mesterség bemutató helyszínén a gyerekeknek is sok-sok érdekes programmal készülünk.
1: A mesterségekünnepe.hu oldalon egyébként megtalálnak minden pontos információt, és igen, ez azért is jó a mesterségek ünnepén, aminek ugye az egyik legfontosabb sajátossága is, hogy itt nem vitrínek mögött találkoznak a népművészettel a látogatók, hanem láthatják a mestereket munkaközben, sőt maguk is kipróbálhatják a technikákat, és említette az idei díszvendéget is, az Egyesült Államokat. Honnan érkeznek, illetve milyen különlegesség érkezik?
2: Nagyon várjuk az Amerikából érkező díszvendégeket, hiszen egy ilyen találkozás egymás hagyományainak megismeréséről, kapcsolatépítésről, egymástól való tanulásról szól. 18 iparművész érkezik, ebből 5 kerámikus, faműves, könyvkötő, és jön egy indián csoport, akik színpadi programokkal is készülnek, viszont a csoport tagjai maguk is kézművesek, tehát Utah államból érkeznek, és nagyon sok ilyen hagyományőrző mesterséget mutatnak be, amit ők évszázadok óta művelnek, bőrművesek, gyöngyfűzők, textilesek is érkeznek. Tehát lesz színpadi programjuk, de amikor nem lépnek fel, akkor kézműves bemutatókat tartanak, és lesznek közös programok a magyar fazekasokkal is.
1: Illetve ugye idén a világ számos pontjáról érkeznek még mesterek, Japánból, Dél-Koreából, Közép-Ázsiából és más országokból, és talán ezek a technikák sokszor, ha elsőre így rá gondolunk, azt gondoljuk, hogy ilyen nagyon távoliak a magyar népi kézművességtől. Mégis azt gondolom, hogy azért vannak közös pontok, de mik azok, ami összeköti ezeket a különböző kultúrákat?
2: Igen, nagyon különleges mesterségek bemutatására kerül sor a külföldiek részéről. Idén is vendégünk lesz Kirgizisztánból egy csoport, az elecsek felrakásának, ez egy fejdísz, ami a kirgiz viselethez tartozik, és ennek lesz színpadi bemutatója, de a pavilonjuknál is mesélnek erről. Ez tavaly került fel az UNESCO reprezentatív listára. Ez egy 7 méter hosszú textil, amit különleges módon tekernek fel a nők fejére. A japánok is nagyon különleges mesterségeket hoznak. A monozukuri, ami a japán kézműves és alkotói szellemnek egy kifejezése, de ezen belül a bambuszfonást, a sashiko, hagyományos japán tüzőhímzés mutatják be, a mizuhikit, az ami a papírzsinór művészete. A Dél-Koreából is érkeznek vendégeink, akik az épületfestészetet, a koreai gyöngyházberakásos lakművészetet mutatják be, tehát nagyon különleges mesterségeket. Hogy mi a közös, hát így első ránézésre nagyon különbözőek, de hát ha megnézzük a kézműves tárgyakat, akkor mindegyikben ott van a kéz munkája, az anyag tisztelete, a természetes anyagok használata, és nagyon fontos a közösség szerepe és a tudás átadása. Hát ezért ilyen különleges a mesterségek ünnepe, mert itt olyan sokféle nemzetnek a hagyományaiba tudunk betekinteni, amíg nem is beszéljük a egymás nyelvét, mégis nagyon-nagyon a mesterek egymás közt nagyon megértik a kézművesség nyelvén egymást.
1: A mesterségek ünnepe ugye természetesen nem csak a kézművességről szól, hiszen ahogy már említette, egy gazdag színpadi program, népzene, néptánc, valamint ugye a családokat és a gyerekeket megszólító interaktív foglalkozások is várják a látogatókat. Van-e olyan, amelyet szívesen kiemelne, de közben nézzenek meg minden információt a mesterségekünnepe.hu oldalon, sok is várják a látogatókat.

0: nagyon-nagyon sokféle mesterséget ki lehet próbálni, így a szűzés, hímzés, bőrművesség, kovácsolás, nemezelés, és hát különleges mesterségek is vannak, lehet paticsfalat készíteni, vagy ki lehet próbálni a taplász mesterséget, vagy pitykegomb készítés, tehát nagyon sok különleges érdekesség várja a közönséget. Ez egy családi fesztivál, tehát azért itt nagyon a gyerekeknek próbálunk nagyon sok élményt nyújtani. Lesznek színpadi programok, így a Folktrend, ami egy nagyon-nagyon népszerű divat show, amit mindig egy pályázat kiírása előz meg, és a pályázat részvevő nyerteseknek a ruháit mutatja be a Fitos Dezső Társulat, tényleg egy igazi táncszínházi produkció keretében. Továbbá a Magyar Szerb Kulturális Évadnak tisztelegve egy három generációs együttesnek a koncertje lesz, nevezetesen a Vujicsics, a Söndörhő és a Vigadnak lesz egy közös nagy esti koncertje, vagy említhetném a Mazsimó, Gipszimó katalán rumbára épülő zenét játszó formációt, ez a Romengo zenekar vezeti a Rostás Mihály Mazsi alapította 2021-ben, az is egy izgalmas zenei produkció. Említhetném a 30 éves Bokros együttes, és a 70 éves Borbély Mihály a vendégük. Az is egy izgalmas produkció lesz, a Fitos Dezső Társulatnak pedig 20-án este a Transzilvánia Express című táncszínházi produkcióját lehet megtekinteni. Az amerikai delegációval érkezik egy amerikai bluegrass stílus játszó zenekar. Ez egy San Francisco Hillbilly térségében elterjedt zenei stílus, különböző stílusok ötvözete, az is naponta megtekinthető, minden nap fellépnek, és az indián csoportnak is lesznek szántos színpadi bemutatói, de visszatérve a gyerekekre, a Savanyú Leves bástyán, a Tóth Árpád sétányon lesz a Hagyományok Háza színpada, és az csak a gyerekprogramok reggeltől estig, koncertek, együttalkotás, régi hagyományos játékok kipróbálása, táncház, és lesz még a Világszárnya Mesemondó Szövetség jurtája, ahol egész nap élő mesemondással várják a gyerekeket. Tehát azt gondolom, hogy aki eljön, mindenki talál olyan elfoglaltságot, ami élményt nyújt és jól szórakozhat.
1: Mesterségekünnepe.hu. Magyarország ugye 20 éve csatlakozott az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség megőrzéséről szóló egyezményhez, és a jubileumi mesterségek ünnepe külön hangsúlyt kapnak az UNESCO listánkon szereplő magyar hagyományok. Mit jelent az, hogy egy hagyomány nem csak tovább él egy közösségben, hanem nemzetközileg is elismert örökségé válik?
0: Ez az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség egyezmény, ez egy nagyon fontos egyezmény, és itt olyan hagyományok kerülnek fel erre a listára, amelyek közösségben élnek tovább a mai napig, tehát nem egy elmúlt vagy már kihalt mesterség kerül fel, hanem amit még a mai napig művelnek, és az a legfontosabb, hogy közösségben. Hát 20 év alatt nemzetközi listára Magyarországról felkerült a busójárás, a matyóörökség, a kékfestés, a táncház, tavaly a csárdás, tehát ez nagyon fontos, mert egy egész világ figyelem fókuszál ezekre a közösségekre, vagy hagyományokra, és ez nagyon fontos Magyarország megítélése, imázsa szempontjából is, és van a nemzeti lista, a nemzeti listára többek között felkerült a Sárközi Népművészete, Mezőturi Fazekasság, Hövei Csipke, Tojásirály, Szegedi Papucs, tehát nagyon sok olyan érdekes mesterség és közösség. Mesterségek ünnepén, mint a reprezentatív listán rajta lévő közösségekkel, mint a nemzeti listán lévő közösségekkel, ami a kézművességet illeti, találkozni lehet. És hát a mesterségek ünnepe és szövetségünknek a tevékenysége is fent van a nemzeti listán, mint a hagyományok megőrzésének jó gyakorlata. Erre rendkívül büszkék vagyunk, tehát ez szerintem fontos, mert ez az egész közösségeknek, mesterségeknek egy olyan rangot ad és elismerést, ami nagyon fontos számunkra.
1: Én nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk. A témánk tehát az volt, hogy augusztus 20-a és 23-a között immár 40. alkalommal rendezi meg a Népművészeti Egyesületek Szövetsége a mesterségek ünnepét a Budai Várban. Látogassanak el minél többen, és köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
0: Köszönöm szépen, és várunk mindenkit, akit érdekel ez a kultúra.

0: kultúra.
1: Az elmúlt percekben Igyártó Gabriellát hallhatták, kulturális menedzsert, a Népművészeti Egyesületek Szövetségének ügyvezető igazgatóját, a Mesterségek Ünnepe Fesztivál igazgatóját.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik műsorában itt az ideje, hogy belekezdjünk a heti hírösszefoglaló második részébe. Több évszázados ős nyomtatványokat és kódexeket őriz a megújult veszprémi kis szeminárium. Egy csaknem 230 éves feliratot rejtő falfülke tanúskodik a veszprémi várnegyed kis szemináriumának gazdag múltjáról. A szakemberek az elfalazott fülke alapján jöttek rá arra, hogy a kis szeminárium egyik helyisége az 1700-as évek végén, az 1800-as évek elején egy kifejezetten gazdagon festett kápolna lehetett, a falfülke pedig az oltár része volt, amelyet később befalasztak. Az épület a 19.-20. században többször funkciót váltott. 1950-ig a Szent Pál apostol oltalmába ajánlott kis szeminárium, a következő évtizedekben pedig világi középiskola, megyei pedagógiai intézet, irodaház és múzeum raktár is működött benne. Az elmúlt években megújított késő barokk épület hamarosan a Veszprém Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár új otthona lesz, ahol díszes kódexek, középkori oklevelek, ős nyomtatványok és felbecsülhetetlen értékű kötetek kapnak majd helyet. És megalakult Magyarország hivatalos Oscar nevezéséről döntő bizottsága. A Nemzeti Filmintézet a Filmreform 2026-tal együttműködve filmes szakembereket kért fel az Oscar nevezésről döntő testületbe, és biztosítja számukra, hogy megtekinthessék a filmeket, amelyeket az Amerikai Film Akadémia kiírásának megfelelnek. Az Oscar díjra nevező bizottság tagjai: Erdély Mátyás operatőr, Gazdag Gyula forgatókönyvíró rendező, Gelencsér Gábor filmtörténész, kritikus, Kocsis Ágnes rendező, László Sára producer és Horváth Kristóf fesztiváligazgató a fiatal filmesek képviseletében. A hivatalos magyar Oscar nevezést szeptember elején hozza nyilvánosságra a Nemzeti Filmintézet. És maradunk a filmeknél, Tar Béla emlékprogramot indít a Szarajevói Filmfesztivál. Augusztus 14-e és 21-e között megrendezésre kerülő filmes seregszemlén elindított Tar Béla Szarajevóban elnevezésű kezdeményezés célja, hogy a rendező egykori tanítványainak munkáin keresztül mutassa be a mester szellemi és művészi örökségét. A program a rendező által 2013 és 17 között működtetett nemzetközi filmes műhely a Film Factory egykori hallgatóinak alkotásaira épít. Minden évben más-más évfolyam fiatal rendezőinek munkáit állítják a középpontba, kirajzolva a látásmódjuk fejlődését a Szarajevói képzés befejezése óta. És a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetsége nagydíjra jelölték a Csendes Barát című filmet. A Filmkritikusok Nemzetközi Szövetsége számos fesztiválon díjazza a versenyszekció filmjeit, ennek köszönhetően nyerte az Enyedi Ildikó rendezte Csendes Barát a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetsége díjat a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon 2025. szeptemberében. A szövetség minden évben egy nagy díjat is átad. Ezt nem egy-egy fesztivál alkotásaiból, hanem az év filmterméséből választja ki. A magyar-német-francia kóprodukció olyan alkotásokkal verseng az elismerésért, mint a hatszoros Oscar-díjas Egyik csata a másik után az Oscar-jelölt The Voice of Hind Rajab, az aranypálma-díjas Fjord és az egyszeres Oscar-díjas és további 7 kategóriában jelölt angol Hamlet. A díjátadó a 74. San Sebastiani Filmfesztivál szeptember 18-ai megnyitóján lesz majd. A díjra a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetsége tagjai a világ minden tájáról több mint 80 országból szavaznak. És amivel zárjuk a heti hírösszefoglaló, új lemezzel jelentkezik a Szent Efrém szeptemberben. Szeptemberben jelenik meg a Szent Efrém új albuma, az Égre kiáltó, amely paradigmaváltást jelent a nemzetközileg is elismert vokális együttes történetében. A formáció tagjai most először kizárólag saját szerzeményeikkel állnak a közönség elé. Az új lemez egyszerre személyes vallomás, közösségi alkotás és egy generációváltás zenei lenyomata. A dalok a jelen emberének kérdéseiből, kétségeiből és tapasztalataiból indulnak ki. A darabok a mindennapjaink és világunk kevésbé szívterítő alaphangulatát tükrözik, ugyanakkor az Égre kiáltásban a kétségek mellett a remény hangja is visszacsengenek. Az album 2026. szeptember 4-én jelenik meg minden ismert streaming szolgáltató felületén. A heti hír összefoglaló ezzel a végéhez ért erre a hétre, de egy interjú még érkezik a Papagéno Klasszik műsorában. Szutréli Katalin énekművész szoprán lesz a vendégem. Augusztus 28-a és szeptember 5-e között immár negyedik alkalommal rendezik meg a Haydeneum Eszterháza Fesztivált az Eszterházi Kastélyban, Haydn egykori otthonában és működésének egyik legfontosabb helyszínén. Immár hagyomány, hogy a nyitó esten Haydn egyik operájának koncertszerű előadása hallható, ezúttal az 1782-ben bemutatott Orlando Palladino. A fesztivál nyitó estjén Szutréli Katalin Álcsina szerepét énekli. Erről beszélgetünk.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ahol most nagyon sok szeretettel köszöntöm Szutréli Katalin énekművész szopránt. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm önt és a hallgatókat is, és én köszönöm a lehetőséget.
1: Augusztus 28-a és szeptember 5-e között immár negyedik alkalommal rendezik meg a Haydneum Eszterháza Fesztivált az Eszterházi Kastélyban, Haydn egykori otthonában is működésének egyik legfontosabb helyszínén. Immár hagyomány, hogy a nyitó esten Haydn egyik operájának koncertszerű előadása hallható, a kamarazenét pedig Somlai Petra, Schubert, illetve a Gringolc Quartet Haydn esztje képviseli, és ismét lesz tematikus síta Bősze Ádámmal. A fesztivál nyitó előadásáról fogunk beszélgetni, hisz ebben ön is szerepel, és álcsinát formálja meg. Ez egy koncertszerű előadás lesz, és Haydnnek 1782-ben íródott művéről van szó, de egy picit segítsünk a hallgatóknak, akik nem annyira járatosak ebben, mit érdemes tudni erről az operáról, illetve miért különleges a mostani előadás.
2: Ugye Haydn rengeteg művet komponált, kamarazenétől át ugye a híres szimfóniákon keresztül az operákig, és az Alcina szerepet, amelyet az Orlando Palladino című operában fogok énekelni, nagyon nagy boldogság, hogy megformálhatom. Uh-huh. Ez a mű, ez az Orlando Palladino 1782. december 6-án hangzott el Eszterházán, valószínűleg az Operaházban, Fényes Miklós herceg névnapján. Az eredete szövegnek az Ariosto Orlando című eposzából származik, és Nunciato Porta írt egy szövegkönyvet ebből, amelyből született már egy opera, Haydnt megelőzően, egy Pietro Guglielmi nevű zeneszerző tollából, amelyet én nem ismerek, nem is tudom igazság szerint, hogy felmaradt-e, de valószínűleg az történt, hogy miután Fényes Miklós herceg az orosz nagyhercegi pár várta Eszterházára, és erre az alkalomra kérte fel Haydnt, hogy írjon egy új operát. Eredetileg lehet, hogy ezt a Guglielmi darabot mutatták volna be, de miután valószínűleg nem volt annyira érdekes muzsika, ezért kérte, ahogy tudjuk, Fényes Miklós Haydn, hogy írjon egy új operát. Uh-huh. És az orosz nagyhercegi pár nem érkezett meg Eszterházára, viszont Fényes Miklós névnapján bemutatták a darabot, és ami talán érdekes nekem mindenképpen, hogy ugye ez volt talán a legnagyobb sikert megélt operája Haydnnak, és amikor 1882-ben bemutatták, akkor 13 előadás volt, következő évben még 7, és pillanatokon belül elvitték Németország számos városába, és 1792-ben már Pesten is bemutatták. Számomra ez olyan megható, hogy ugye, hogy ilyen érdeklődés volt, és hogy az emberek hallgatták, figyelték a muzsikáját Haydnnak. Ugye az előzmények Eszterházán és a jelenkori Haydn operáknak az előzménye, hogy a 2021-ben megalakult Haydneum, ugye most júliusban volt 5 éves, 22 nyara óta rendez rendszeresen hétvégi koncerteket Eszterházán, és 23 őszén rendezte meg először a Haydneum Eszterháza Fesztivált. Ez a fesztivál, amelynek most ugye a negyedik fesztiválja lesz augusztus végétől, tulajdonképpen Strém Kálmán koncertszervező által 1998-ban útjára indított Haydn Eszterházán Fesztivált próbálta folytatni, illetve a küldetését. Az operák azok úgy jöttek, hogy amikor az első Haydneum által szervezett Eszterháza Fesztivál indult 2023 őszén, annak a nyitó koncertje az napra pontosan 250. évfordulója volt Mária Terézia 1773-as Eszterházi látogatásának.
1: Igen.
2: És ugye akkor az Aki Hürken Poruljást mutatták be, amelyben a legenda szerint Mária Terézia is énekelt egy szerepet, és ez idő óta lett egy kis tradíció, hogy minden Eszterháza Fesztivált egy operával indít Vasagyi György, ugye az én uram, és az is tradíció, hogy az utolsó koncertet mindig valaki más karmester vezényli, az Orfeo zenekar működik közre, de hogy más karmester is bemutatkozik.
1: Így van, de egyébként a Haydneumnak a weboldalán minden pontos információt megtalálnak, de szerintem beszélgessünk még egy picit erről a darabról. Ugye a produkció historikus előadói gyakorlatban szólal meg, ahogy ön is mondta, a Vasegyi György vezényletével és az Orfeó zenekarral. Énekesként mit jelent önnek a historikus megközelítés? Inkább szabadságot ad, vagy bizonyos értelemben nagyobb fegyelmet kíván?
2: Tulajdonképpen egyiket sem gondolnám. Én ugye a tradicionális zenei nevelésben nőttem föl, a Zeneakadémián diplomáztam, és tulajdonképpen a historikus előadásmóddal Gyurin keresztül találkoztam. És ott ismertem meg ezt az egész hozzáállást azt kell mondanom, hogy ugye egyrészt ott vannak a historikus hangszerek, amelyek azért nagyon fontosak, mert az ember, hogyha mondjuk leszokítom a billentyűs hangszerekre, bár én nagyon szeretem a Bösendorfert és a Steinway-t is, de mondjuk, hogyha egy fortepianóval éneklek egy Brahms dalt, egy olyan fortepianóval, vagy egy Schubert dalt, vagy Schumann, bármit, ugye, amikhez már a Haydnnek vannak hangszerei, egyben ez egy más hangszer, és más a hangszíne, más a billentése, más a dinamikai skálája, más a dinamikai színezete a hangzásnak. Teljesen más hangszíneket hoz ki belőlem énekesként, mint egy, egyszerűsítsük le, fekete zongora. Hát, tulajdonképpen másfajta lehetőségeim vannak. Én színesebbnek érzem, hogyha egy fortepianóval adhatok elő Schubert dalokat. És tulajdonképpen nekem az igazi, mondjuk így megvilágosodás volt, ami feketén-fehéren ezt megértette velem, és most ez csak a hangszerek része, aztán mindjárt beszélek az előadásmódról, hogy van egy, például a Meine Liebe ist Grün, egy Brahms dal, amelynek nagyon erős és sűrű a zongora kísérete. Tulajdonképpen nem szeretem a kíséret szót, ezt ugye sokan mondják, és amikor az ember azt mondjuk egy Bösendorfer vagy egy Steinway zongora mellett énekli, akkor az túlzás, hogy erőlködnöm kell, de inkább a zongoristának kell figyelni, hogy ne legyen túl hangos az énekes mellett. Na most, amikor ezt egy olyan zongorával énekeltem, amelyik Brahms korabeli, akkor az egész helyére került. Akkor a zongoristának nem kellett figyelni, hogy ne legyen hangos, nekem nem kellett figyelnem, hogy úristen, jó szól-e ott a hangom, mert a maga természetes közegében szólalt meg egyszerűen fizikailag a hangzás a zongora és az énekes részéről is. Tehát ez az egyik része. Más lehetőségeket ad nekem fizikailag a hangképzésre, hogyha historikus hangszerekkel énekelek. A másik része az ugye az olvasata a zenének, az eredeti kottának a visszakeresése, a kéziratnak a megvizsgálása, hogy a zeneszerző ott mit, hogyan írt. Ezek olyan érdekes dolgok, és olyan mint egy kalandos utazás, hogy az ember megy és kutat, és ugye én el vagyok kényeztetve Gyurival, mert rengeteget tanultam mellette. Ez olyan, mint egy másfajta, mint egy új nyelv, amit az ember megtanul, és akkor azon keresztül a másik már ismert nyelvet is gazdagabban tudja használni.
1: A Haydn operák esetében sokat beszélünk, azt gondolom, a virtuózításról, de talán kevésbé a retorikai oldalról. Mennyire fontos a szöveg zenei megformálása, a hangsúlyok, a gesztusok, és akkor itt beszéljünk egy picit a szerepről is, illetve arról, hogy kiket hallhatunk még ön mellett ezen a koncertszelő előadáson.
2: A retorika az rendkívül fontos. Szerintem akármilyen szöveget énekel az ember, ugye mindig a szövegre írta a zeneszerző a dalt vagy az operát. Lehet egy szövegkönyv nívósabb, vagy pedig kevésbé színvonalasabb, de mindig a szövegből indulunk ki. Tehát szerintem az énekes az mindig színész. És most nem is a gesztikulációra, vagy pedig a megjelenésre gondolok, hanem egyszerűen az értelmi megformálásával a szerepnek. Most persze Haydn egy olyan fokú zseni volt, hogy ő bármiből jót tud.
1: Igen.
2: És ez az opera, ez ami olyan tűzijáték lehetőséget ad az énekeseknek. Tehát ugye Cyril Dubois lesz, Orlando Herceg, a csodálatos francia lírai tenor, Hone Martinez, egy nagyon fiatal és nagyon sikeres hölgy lesz Angelika, Megyesi Zoltán, régi kedves kollégám lesz Medoro, Angelikának a szerelme. Ugye Zolival őrület, de 30 éve dolgozunk együtt, még Szegeden, a Konziban szerveztük együtt az első koncertünket, egy Schubert baleste. Tehát nagyon régóta találkozik időről időre ugye a pályafutásunk, és nagyon-nagyon szeretek vele együtt dolgozni. Licona Pasquale, Varga Tóth Attila lesz, aki Franciaországban jelenleg egy rendkívül tehetséges fiatal tanorista, fantasztikus muzikális, megőrül az éneklésért, ugye aminélkül nem lehet ezt a szakmát csinálni, mert különben az ember nem tud megküzdeni a számtalan nehézséggel. Eurilla, Ella Marshall Smith, aki évek óta visszatérő vendége Gyurinak a különböző előadásokon, egy szintén nagyon tehetséges lírai szopránénekesnő. Rodomonte Caronte Szélpár Szilveszter lesz, akivel szintén öröm lesz együtt muzsikálni, és Álcsina leszek én. Gyurinak is, és nekem is még tőle függetlenül korábbról veszőparipánk az, hogy az ember mindig kiadja a szöveget. Hogyha van mód kivetíteni, az csodálatos. Eszterházam, ugye erre nincsen mód, mert nyilván a kastélyban, az aprólteremben ez nem megoldható. Mindig kiszoktunk adni szövegkönyvet kinyomtatva. És nagyon vicces a szöveg, tehát én nagyon jót szórakoztam magamban, amikor végigmentem a szövegkönyvön, és ugye azzal kezdi az ember a tanulást, hogy a szöveget végignézés. Bár én beszélek elég jól olaszul, de hát ugye mindig vannak olyan szavak, amelyeket az ember nem ért. Úgyhogy én magam a jót kacaráztam a különböző vicces jeleneteken. Ugye van egy nagyon kedves komikus szál, eleve az operát úgy jelzi, hogy dráma heroi komiko, tehát heroi komikus dráma. Az egész egy vígjáték, Archie-nak kicsit keveri a szálakat, én időnként kövé változtatom a főszereplőt, Orlandót, aztán utána visszaváltoztatom. Az egésznek a lényege a történetnek, hogy Orlando, aki egy keresztény lovag, és tulajdonképpen a lovagi történetet is kifigurázza a szövegkönyv. Tehát Orlando szerelmével üldözi Angelikát, aki hát Kátály királynője, aki menekül előle, és Angelika Medoróba szerelmes, és akkor van egy komikus szál is, illetve a szerelmesek menekülnek, harc van, kart kikart, tehát hogy lesz esemény, tehát mondom, szórakoztató lesz a szövegkönyvet követni, de ezzel együtt olyan csodálatos a muzsika, hogy tulajdonképpen szerintem, hogy ha valaki nem olvassa, akkor is szórakoztató lesz, mert ugye a zenében benne van minden, és annyira kiváló énekesek lesznek tényleg, hát Cyril Dubois, csodálatos muzsikus és énekes, tehát hogy az embert mindig leveszi a lábáról, hogyha egy pár hangot is hallok tőle, mindig óriási élmény. Szerintem így is úgy is élmény lehet, mert olyan minőségű a zene, és hát remélem, hogy szép előadásban lesz rész azoknak, akik ellátogatnak Eszterházára augusztus 28-án, pénteken este 19 órakor a kastélyba.
1: Így van, ezzel kezdődik a 4. Haydeneum Eszterháza Fesztivál, és egészen szeptember 5-ig tart. A legkülönlegesebb fesztivál hazai és világsztárokkal, opera, kamarazene, zenekariest és Bősz Ádám elmaradhatatlan kastélysi sétálja Haydn és az Eszterházi hercegek egykori otthonában. Én pedig kívánom, hogy teltház előtt zajlódjon a koncert.
2: Nagyon szépen köszönöm, és mindenképp szeretettel várunk, aki arra jár.
1: Az elmúlt percekben Szutrilli Katalin, énekművész, szoprent hallhatták.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik 2026. augusztus 15-i adása a végéhez ért. A sok zenei csemegével szolgáló műsor minden szombaton 10 és 12 óra között hallható, ismétlésre pedig vasárnap este 8 órától kerül sor, a beszélgetések pedig a műsor után már vissza is hallgathatóak a Papagéno podcast és weboldalán. A Papagéno szerkesztőségének a nevében is megköszönöm a figyelmüket. Az elmúlt 2 órában Szerémi Nórát hallhatták.
0: Következik Nyikolaj Rimszkij-Korszakov, Dongó. Zongorán közreműködik Bizják Dóra és Zentai Károly.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Visszatér a hőség, megemelik a Duna víz szintjét Paksnál. Erős földrengés volt az indonéz partoknál. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. 5-6 nap múlva mínusz 140 cm lehet a vízállás Paksnál, ami az atomerőmű teljes leállítását jelenteni. Ezt igyekeznek megakadályozni, hogy mindkét most működő turbinát üzemben lehessen tartani, közölte a miniszterelnök a paksi fenékküszöb építésénél tartott sajtótájékoztatóján. Magyar Péter hangsúlyozta, ha tartósan kiesne a hálózatból a Pakson termelt áram, annak pótlása súlyos anyagi terhet róna az országra. Ma újabb 5000 tonna kő érkezik Pakshoz és Dunaszentbenedekhez a kormány által szerdán jóvá hagyott fenékküszöb építéshez, ami mesterségesen megemeli a vízszintet. Fokozott óvatosságra inti a külföldre utazókat a külügyminiszter az Európában pusztító erdő és bozó tüzek miatt. Orbán Anita emlékeztetett rá, hogy az elmúlt napokban több országból is érkezett jelentés kisebb-nagyobb tüzekről. A horvátországi helyzettel kapcsolatban közölte, a tűzoltók ellenőrzésük alatt tartják a tüzeket, amelyek lakott területet nem veszélyeztetnek. A konzuli szolgálat éjszaka 170 hívást fogadott, ezek közül 73-at az Omisi térségből. A külügyminiszter szerint jelentősen nőtt a konzuli védelemre regisztrálók száma is. Már az őszi pályázatokat készíti elő a Nemzeti Kulturális Alap. A tervek szerint még idén megjelennek az új kiírások, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán bejegyzésében beszámolt arról, hogy megkezdődött az NKA állandó kollégiumaiban a miniszteri kinevezettek cseréje, és munkába áll a kiemelt kulturális programok új kollégiumai is. A kérvényezett több mint 200 oktatási kiegészítő kiadványból 145-öt tankönyvvé nyilvánítottak, amiket az iskolák már meg is rendelhetnek az új tanévre, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit emlékeztetett, a cél az, hogy a mindennapi oktatási munkát korszerű, szakmailag megalapozott és a tanulást hatékonyan támogató eszközökkel segítsék. Indonéziában már legkevesebb 20 halálos áldozata van a hajnali földrengésnek, több épület és lakóház is összeomlott. A helyi katasztrófavédelem vezetője elmondta, hadsérültről tudni, további két ember pedig a romok alatt rekedt, mentésük jelenleg is tart. A hétvégére visszatér a kánikula. Ma a sok napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen. A déli eszél több felé megélénkül. Napközben 32-35, késő este 16-28 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második kerületben található hármas határhegyi repülőteret 1933-ban nyitották meg, ezzel újrakezdve az első világháború után a magyar repülést. Az új géptípusok nagy részét itt tesztelték. Az üzemeltető Műegyetemi Sportrepülő Egyesület tagjai a saját maguk által tervezett és megépített gépekkel repültek. A remek konstrukciók sikeresek lettek, később nagymértékben elterjedtek Magyarországon. A gépek túlnyomó része a legismertebb magyar szakember Rubik Ernő munkáját dicséri. Élete során körülbelül 25 vitorlázó gépet és 5 motoros tervezett. 1997 márciusában halt meg, fia, ifjabb Rubik Ernő készítette a világsikerré vált bűvös kockát. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az M2-es metró vonalának a megépítését a Rákosi korszakban elrendelő 1950. évi kormányhatározat így intézkedett az állomásokról. A föld alatti vasút állomásait a szocialista művészet alkotásaival kell díszíteni, és ezzel is kifejezésre kell juttatni, hogy a föld alatti gyorsvasút szocializmust építő népünk hatalmas műve. Nálunk már ennek kevés nyoma van, de ennek a koncepciónak a megvalósulását ma is láthatják, akiknek lehetőségük nyílik egy moszkvai vagy szentpétervári metroállomás meglátogatására.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

12.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első nyilvános benzinkutak 1924-ben nyíltak meg a fővárosban. Éjjel-nappal nyitva tartottak, és a föld alá telepített

0: tartályokból kézi szivattyúval emelték ki a benzint egy 5 literes üvegbe, így az autós meggyőződhetett annak a tisztaságáról és mennyiségéről. Ezután egy gumicső segítségével tankolták meg a kocsit, a procedúra akár negyed óráig is eltarthatott. Korábban csak a patikusoknál vásárolhatták meg a sofőrök az üzemanyagot, amit maguknak kellett a tartályba tölteniük, vagy jó pénzért a patikust kérték meg ugyanerre.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai várbarlang eredetileg természetes képződmény. A várhegy alatti hőforrások mosták ki az üregeket. A barlangfülkéket már az itt élő ősemberek is használták 350 ezer évvel ezelőtt. Ezekhez később házak pincéit és kutyait is hozzácsatolták, majd egyéb bővítéseket is végeztek. A barlangrendszer nagyjából 12 méter mélyen helyezkedik el, és a mesterséges részeivel együtt 3300 méter hosszú. A II. Világháborúban a német hadsereg is használta raktárként és harcálláspontként, de itt működött a sziklakórház is, ami ma már Budapest egyik legkülönlegesebb múzeuma. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1944-ben, a II. Világháború idején a német SS és a nyilasok az alagútban harcálláspontot rendeztek be, melyhez a Szentgyörgy téli aknát is felhasználták. A háborúban a romantikus stílusú nyugati kapuzat megsemmisült. Helyreállítására 1949-ben került sor, melyet Meghárt Ákos tervei alapján építettek újjá kváderkövekből. Ekkor aszfaltozták le az utat, valamint a 6 méteres útpályát 6,9 méterre szélesítették az északi járda megszüntetésével. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

deafening, music shall surround you.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Marad a kánikula, megemelik a Dunavíz szintjét Paksnál. Több mint 100 oktatási kiadványt nyilvánítottak tankönyvé. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Napokon belül annyira alacsony lehet a Dunavíz állása Paksnál, hogy az atomerőművet teljesen le kellene állítani. Ezt próbálják megakadályozni, hogy mindkét most működő turbinát üzemben lehessen tartani, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, ha tartósan kiesne a hálózatból a Pakson termelt áram, annak pótlása súlyos anyagi terhet jelentene az országnak. Ma újabb 5000 tonna kő érkezik Pakshoz és Dunaszentbenedekhez, hogy mesterségesen megemeljék a vízszintet. A Duna lassú apadása ellenére 1 cm-es vízszintemelkedést regisztráltak a szakemberek a Paksnál irányított süllyesztésbe tervezett, kövekkel töltött bárkák puszta beállításával. A következő órákban tovább finomítják a bárkák pozícionálását, hogy a vizet minél hatékonyabban irányítsák az atomerőmű hidegvizes csatornája irányába. Fokozott óvatosságra inti a külföldre utazókat a külügyminiszter az Európában pusztító erdő és bozót tüzek miatt. Orbán Anita emlékeztetett rá, hogy az elmúlt napokban több országból is érkezett jelentés kisebb-nagyobb tüzekről. A horvátországi helyzettel kapcsolatban közölte, a tűzoltók ellenőrzésük alatt tartják a tüzeket, amelyek lakott területet nem veszélyeztetnek. A konzuli szolgálat éjszaka 170 hívást fogadott, ezek közül 73-at az Omisi térségből. A külügyminiszter szerint jelentősen nőtt a konzuli védelemre regisztrálók száma is. Már az őszi pályázatokat készíti elő a Nemzeti Kulturális Alap. A tervek szerint még idén megjelennek az új kiírások, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán bejegyzésében beszámolt arról, hogy megkezdődött az NKA állandó kollégiumaiban a miniszteri kinevezettek cseréje, és munkába áll a kiemelt kulturális programok új kollégiumai is. A kérvényezett több mint 200 oktatási kiegészítő kiadványból 145-öt tankönyvvé nyilvánítottak, amiket az iskolák már meg is rendelhetnek az új tanévre, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit emlékeztetett, a cél az, hogy a mindennapi oktatási munkát korszerű, szakmailag megalapozott és a tanulást hatékonyan támogató eszközökkel segítsék. A hétvégére visszatér a kánikula. Ma a sok napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen. A déli eszél több felé megélénkül. Napközben 32-35, késő este 16-28 fok várható.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Sokszor mondjuk pestiesen szólva. Valóban, egy nagyvárosnak megvan a maga szlengje, egyes kifejezések azonban már eltűnőben vannak. Bablevesnek hívták a hajnalban nyitó kocsmákat. A reggel záró mulatókból kitessékelt vendégek részére itt bablevest és más laktató ételeket szolgáltak fel. A csöngetős mozik a 30-as években üzemeltek, amikor a filmeket több részletben vetítették. Ezekben a zugmozikban a gyakori szüneteket előzetesen csengővel jelezték, hogy a hirtelen kivilágítás ne hozza kellemetlen helyzetbe az összebújt szerelmes párokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budaörsi repülőtér az ország legrégebbi, ma is létező kisgépes nemzetközi repülőtere. Ma már főként sportrepülőgép forgalmat bonyolít le. Régi központi épülete 1937-ben épült ipari műemlék. A repülőtér megvalósításának igénye először 1931-ben merült fel, azonban a gazdasági világválság miatt csak 6 évvel később készült el. A II. Világháború végére gyakorlatilag az összes budapesti repülőteret lebombázták, az akkor még félig kész Ferihegyet is. A budaörsi maradt a legjobb állapotban, ezért a háború után innen kezdődött a hazai repülés újraindítása. Ideiglenesen ez lett Magyarország nemzetközi repülőtere, ahonnan 46. októberében elindultak az első járatok, először Debrecenbe, majd Pozsonyba és Prágába is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér emblematikus épülete az irányító torony, amely olyan, mintha a többszintes épület lábakat növesztett volna. Építészeti különlegesség, hogy úgynevezett függesztett technológiával felülről lefelé gyarapodtak a szintek. A kezdeti időszakban csak a felső két emelet létezett. Ma már ötnél tartunk, és még mindig van hely lefelé. A személyzet az egyik tartópilomban található liftekkel közlekedik. Az irányító szolgálat 41,5 méteres magasságban dolgozik, azonban a torony teljes magassága a tetején található radarral együtt már 53 méter.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A negyedik kerületet 1950-ben Nagy Budapest létrehozásakor úgy alakították ki, hogy az addig önálló Újpest városa mellett ide került az addig Rákospalotához tartozott Istvántelek is. Bár Budapestnek a bővítés előtt már 14 kerülete volt, a negyedik sorszámot az újonnan a városhoz csatolt Újpest azért kaphatta meg, mert az átszervezés során az addigi negyedik és ötödik kerületet összevonták. A négyes szám így felszabadult. Az új kerületeket pedig a korábbi hagyományoknak megfelelően északon kezdve az óramutató járásának megfelelő sorrendben sorszámozták. A negyedik kerület eredetileg a belváros volt, amelyet Lipót várossal vontak össze.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A föld alatti felújítását 1987. májusában kezdték el, melynek során az alagút fődém szerkezetének szigetelését és megerősítését végezték el. A népköztársaság útját, a Hősök tere és a Körönt között lezárták, a szervizutakon csak tömegközlekedési eszközök haladhattak. A fasor felújítás 1989. novemberében indult és 1990-ig tartott. Egyidejűleg új öntözővezetékeket, járdaburkolatot, utcabútorokat és korhű kandelábereket szereltek fel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Marad a kánikula, megemelik a Dunavíz szintjét Paksnál. Több mint 100 oktatási kiadványt nyilvánítottak tankönyvé. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Napokon belül annyira alacsony lehet a Dunavízállás a Paksnál, hogy az atomerőművet teljesen le kellene állítani. Ezt próbálják megakadályozni, hogy mindkét most működő turbinát üzemben lehessen tartani, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, ha tartósan kiesne a hálózatból a Pakson termelt áram, annak pótlása súlyos anyagi terhet jelentene az országnak. Ma újabb 5000 tonna kő érkezik Pakshoz és Dunaszentbenedekhez, hogy mesterségesen megemeljék a vízszintet. A Duna lassú apadása ellenére 1 cm-es vízszintemelkedést regisztráltak a szakemberek a Paksnál irányított süllyesztésbe tervezett, kövekkel töltött bárkák puszta beállításával. A következő órákban tovább finomítják a bárkák pozícionálását, hogy a vizet minél hatékonyabban irányítsák az atomerőmű hidegvizes csatornája irányába. Fokozott óvatosságra inti a külföldre utazókat a külügyminiszter az Európában pusztító erdő és bozó tüzek miatt. Orbán Anita emlékeztetett rá, hogy az elmúlt napokban több országból is érkezett jelentés kisebb-nagyobb tüzekről. A horvátországi helyzettel kapcsolatban közölte, a tűzoltók ellenőrzésük alatt tartják a tüzeket, amelyek lakott területet nem veszélyeztetnek. A konzuli szolgálat éjszaka 170 hívást fogadott, ezek közül 73-at az Omisi térségből. A külügyminiszter szerint jelentősen nőtt a konzuli védelemre regisztrálók száma is. Már az őszi pályázatokat készíti elő a Nemzeti Kulturális Alap. A tervek szerint még idén megjelennek az új kiírások, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán bejegyzésében beszámolt arról, hogy megkezdődött az NKA állandó kollégiumaiban a miniszteri kinevezettek cseréje, és munkába áll a kiemelt kulturális programok új kollégiumai is. A kérvényezett több mint 200 oktatási kiegészítő kiadványból 145-öt tankönyvvé nyilvánítottak, amiket az iskolák már meg is rendelhetnek az új tanévre, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit emlékeztetett, a cél az, hogy a mindennapi oktatási munkát korszerű, szakmailag megalapozott és a tanulást hatékonyan támogató eszközökkel segítsék. A hétvégére visszatér a kánikula. Ma a sok napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen. A déli eszél több felé megélénkül. Napközben 32-35, késő este 16-28 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Várnegyedben található az Alkímia kapuja, az Úri utca 52 szám alatti házon. Az épület egykori úrnője egy bizonyos Antónia nevű hölgy az 1700-as évek végén egy egyiptomi bész szobrot faragtatott a házra. Bész a gyermektelen nőknek hozott szerencsét és gyermekáldást, illetve megvédte az okkulttudományok hívőit és házát a démonoktól. A siker itt sem maradt el. Antóniából hamarosan 3 gyerekes boldog feleség lett, aki azonban nem hagyott fel ezoterikus tevékenységével. Az épület 1795-ig gyakran látta vendégül a Martinovics-féle szabadkőműves jakobinus felkelésben résztvevőket. Az emeleti termekben gyakoriak voltak a szeánszok is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Európába a 17. században érkezett meg a kávézás szokása. Az első európai kávéház Velencében nyílt meg, majd a kávé mindenütt népszerű lett, így Magyarországon is. A 19.-20. század fordulóján már csaknem 500 kávéház működött a fővárosban. A kávéház jobb, mint otthon, tartotta az akkori felkapott mondás, hiszen amíg a lakások privát szférát őriztek, addig a kávéházak voltak a szellemi eszmecserék fórumai. Biztos találkozási helyek, ahol a generációk megismerhették egymást. A fiatalabb írók, művészek itt kötetlenebből szóba elegyedhettek a tapasztalt mesterekkel, és nem ritkán itt fedezték fel őket. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Capriccio. A Papageno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1956-os forradalomban a Semmelweis Orvostudományi Egyetem számos orvostanhallgatója, oktatója és dolgozója vett részt, elsősorban a sebesültek ellátásában. A szovjet invázió után közülük sokan emigrációba kényszerültek, másokat viszont elért a kommunisták bosszúja. A következő évtizedtől megélénkültek a külkapcsolatok, így sikerült lépést tartani a nemzetközi trendekkel. Megindult a német és az angol nyelvű oktatás, és olyan fejlesztésekre is sor került, mint a nagyváradtéri elméleti épület megépítése. Az intézmény az ezredfordulón olvadt össze a Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetem karaival, valamint a Magyar Testnevelési Egyetemmel. Így jött létre a Semmelweis Egyetem, melynek első közös tanéve 2000. szeptemberében kezdődött.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A repülőgépek figyelése, fotózása sokak kedvtelése. Itthon nagy népszerűségnek örvend a Liszt Ferenc repülőtér kettes futópályájának vecsés mögötti része. Az ide látogatók a repülőtér kerítésén kívülről jól rálátnak a gyorsan közeledő gépekre. A nézelődők a siklópálya tengelyében állva egészen különleges élményt élhetnek át, amikor a gépek alig 80-100 méter magasan suhannak el felettük. Itt van egy a kerítésnél magasabb megfigyelőhely, úgynevezett spotter domb, ahonnan a délutáni órákban jó fényviszonyok mellett lehet fotózni a földet érő repülőket. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rákosi bunker egy korábban titkos atombunker Budapest belvárosa alatt. 39 méter mélységben helyezkedik el a Kossuth tér és a Szabadság tér között. Közvetlenül kapcsolódik a 2-es metróhoz és a Magyar Dolgozók Pártjának volt székházához, ahonnan vész esetén azonnal le lehetett volna menni a biztonsági zónába. Korábbi híresztelések szerint rabokkal építették, de a valóságban vidékről lefüggönyözött buszokkal Budapestre szállított bányászok dolgoztak rajta, akik úgy tudták, hogy a 2-es metrót építik. A sosem használt bunkert olyan levegőszűrő rendszerrel szerelték fel, amely a radioaktív por megszűrésére is alkalmas lett volna. Emellett hatalmas víztartály és két generátor is található a föld alatt. A létesítmény állapota mára már nagyon leromlott. A szellőztető berendezések azonban működnek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Van olyan hely, ahová jól esik visszatérni, megállni, megpihenni és feltöltődni? Nekünk van. És önnek? A mobilján biztosan van egy ilyen hely.
0: A Klasszik Rádió 92.1 telefonos alkalmazásával mostantól klasszikus kedvencei elkísérik bárhová indul.
2: Klasszikus utitárs, kolléga és barát. És még mennyi minden, miközben összeolvadt tér és idő, és csak az azonnal és akárhol elérhető zenei kedvencek maradnak.
0: A Klasszik Rádió 92.1 mobilap elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Forróság és zavartalan napsütés várható. Készül a víz alatti gát a Paksi erőműnél. Tilos fürdeni több velencet a Vitt strandon. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Egy héten belül mínusz 140 cm lehet a Duna vízállás a Paksnál, ami az atomerőmű teljes leállítását jelenteni. Ahhoz szükséges a fenékküszöb létrehozása, hogy mindkét most működő turbinát üzemben lehessen tartani, közölte a miniszterelnök a helyszínen. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy ha tartósan kiesne a hálózatból a Pakson termelt áram, annak pótlása súlyos anyagi terhet róna az országra. Ma újabb 5000 tonna kő érkezik Pakshoz és Duna-Szentbenedekhez a víz alatti gáthoz, amivel mesterségesen meg lehet emelni a vízszintet. A Fidesz szerint helyes döntés volt a párt távolmaradása Pakstól. A legnagyobb ellenzéki párt ezt arra reagálva közölte, hogy Magyar Péter kormányfő a helyszíni sajtótájékoztatóján sajnálatosnak és sokatmondónak nevezte, hogy sem a Fidesz, sem más parlamenti pártok vezetői nem fogadták el a meghívását az atomerőmű működését biztosító beruházás bemutatására. A Fideszhez hasonlóan reagált a Mi Hazánk is. Torockai László pártelnök szerint Magyar Péter nem szakmai egyeztetést akart, csak politikai sót. A kérvényezett több mint 200 oktatási kiegészítő kiadványból 145-öt tankönyvé nyilvánítottak, amiket az iskolák már meg is rendelhetnek az új tanévre, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit emlékeztetett, a cél az, hogy a mindennapi oktatási munkát korszerű, szakmailag megalapozott és a tanulást hatékonyan támogató eszközökkel segítsék. Már az őszi pályázatokat készíti elő a Nemzeti Kulturális Alap, a tervek szerint még idén megjelennek az új kiírások, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán beszámolta arról, hogy megkezdődött az NKA állandó kollégiumaiban a miniszteri kinevezettek cseréje, és munkába áll a kiemelt kulturális programok új kollégiuma is, amely a korábban megítélt támogatások pénzügyi és szakmai beszámolóit ellenőrzi. Egy időre a vasúti forgalmat is leállították Szegeden, mert égett a sínek melletti gaz és avar. A lángok egy napelemparkot is veszélyeztettek, de oda végül nem terjedt át a tűz. A közelben korábban egy másik helyre is riasztották a tűzoltókat, ott 60 nagyméretű körbála égett, és tüzet fogott egy ól és egy utánfutó is. A lángokat már eloltatták, a tűzoltók elhúzódó utómunkálatokra számítanak. Fürdőzési tilalmat rendeltek el a szezon hátra levő részére több velencetavi strandon a rendkívül alacsony vízállás miatt. A Gárdonyi Tini strand és három velencei strand sem alkalmas a fürdésre, ugyanakkor az északi strandon feloldották a korlátozást. Fokozódik a hőség. Holnap zavartalan napsütésre számíthatunk, csak este az északnyugati határszélen lehet enyhén felhős idő, hogy gyenge zápor zivatar előfordulhat. Hajnalban 12-19, napközben 32-37 fok várható. Nagy tavaink vize 24 fokos.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második kerületi Lipót mező a nevét első tulajdonosáról, Göbül Lipót budai molnárról kapta, aki ezt a területet Buda városától az 1820-as években vásárolta meg. A majorságban Göbül vendéglőt létesített, ez is hozzájárult, hogy a környék népszerű kiránduló helyé vált. A Páfrány utcai épületet utoljára üzemi konyhaként használták. A kis hárshegyi lejtőn első Ferenc József rendeletére 1868-ban épült fel a Magyar Királyi Országos Tébolyda, melynek nevét később Országos Elme és Ideggyógyintézetre változtatták. Ezután a Lipót mező generációkon keresztül mintegy az Elmegyógyintézet szinonimájává vált, amit sárgaházként is emlegettek. Végül Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet néven működött egészen 2007-es bezárásáig. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A pestszentlőrinci Ferihegyváros rész Májerfi Ferenc serfőzőmester szőlész után kapta a nevét. Májerfi a lovaregylet alapítója és Széchenyi István közeli barátja volt. A szentlőrinci Grassalkovics birtok egy részét megvásárolta, itt szőlőiskolát is létesített, ahol új fajtákat nemesített ki akkor, amikor a magyar szőlőkultúra hanyatlásnak indult. Ezt a területet nevezték el róla később Ferihegynek. Bár valódi hegy itt sosem volt, csak homokbuckák, amikre a német származású földbirtokos igazi hegyekként tekintett. A 140-150 méter magas buckákat 1940-ben a reptér építésekor elegyengedték, de a terület neve továbbra is Ferihegy maradt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Puskás Ferenc minden idők egyik legnagyobb labdarúgója volt. George Best, a Manchester klasszisa így emlékezett meg róla. Puskás és én edzők voltunk egy ausztráliai akadémián. A gyerekek gúnytűztek a súlyából és a korából. Úgy döntöttünk, hogy a srácok kihívhatnak egy edzőt, hogy az el tudja találni a kapufát 10-szer egymás után. Ők természetesen az öreg, kövér trénert választották. Meg kellett tippelni, hányszor sikerül majd neki. A legtöbben 5-nél kevesebbet mondtak. Én 10-et. Puskás 9-szer egymás után kapufát lőtt. A 10. lövés előtt a levegőbe emelte a labdát, majd mindkét vállán, a fején és a sarkán is megtáncoltatta, aztán a kapufára ágyúzta azt. Minden srác csendben állt. Végül egyikük megkérdezte, hogy ki ő. Én azt feleltem. Neked csak, Mr. Puskás. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest hosszú története során a ma is működő csatornázási rendszer különböző módszerek felhasználásával alakult ki. Már a római korban épültek vízvezetékek, fürdők és csatornák. A harmadik században a középületekben és lakóházakban vízöblítéses illemhelyek voltak. A szenny és csapadékvizeket csatornahálózat gyűjtötte össze és vezette a Dunába. Azonban a népvándorlás évszázadaiban a római közművek nagy része elpusztult. A középkorban a szennyvizek az utcák kövezetén folytak, a járványok állandó veszélyét hordozva. Helyenként azonban már foglalkoztak a problémával. Budán a királyi vár vízemelő szerkezete 1416-ban készült el, majd Mátyás uralkodása idején vízvezeték is épült, bár az emberek nagy része ekkor még egyáltalán nem tartotta fontosnak a csatornázás ügyét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A síkságon elterülő Pestet hadászati védelmi okból Mátyás király fallal vetette körbe. A Dunától indult, és a jelenlegi Kiskörút vonalán végighúzódva szintén a Dunánál ért véget. A városfal majdnem 2 kilométer hosszú volt, és az 1780-as évekig érintetlen maradt. A 18. század végére Pest rohamos fejlődését, gazdasági megerősödését akadályozta a várost körülvevő, azt szinte a külvilágtól teljesen elzáró fal. Vonala azonban Pest további fejlődésében szinte minden korszakban fontos szerepet kapott. Erre az útvonalra épült a reformkori kulturális fellendülés és a városi kereskedelem számos intézménye, köztük a Nemzeti Múzeum, a régi képviselőház, a vásárcsarnok és a fővámház is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
0: A világ rohan és változik, de életünk egy része örökre klasszikus marad. És ez mostantól még könnyebben elérhető és átélhető. A Klasszik Rádió 92.1 mobil applikációjával megszűnnek a korlátok, és a zene ezután mindössze egy új mozdulatnyira lesz öntől. Töltse le az alkalmazást, és hallgassa a Klasszik Rádió 92.1-et munka, pihenés, utazás, vagy akár sport közben, amerre csak jár a világban. Nincs mi elválaszt, ha összeköt a zene. A Klasszik Rádió 92.1 mobilapp elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Forróság és zavartalan napsütés várható. Óvatosságra intélt utazókat a külügyminiszter a külföldi erdőtüzek miatt. Készül a víz alatti gát a paksi erőműnél. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Fokozott óvatosságra inti a külföldre utazókat a külügyminiszter az Európában pusztító erdő és bozott tüzek miatt. Orbán Anita emlékeztetett rá, hogy az elmúlt napokban Horvátországból, Szerbiából, Montenegróból, Görögországból, Alsó-Ausztriából és Európa más térségeiből is érkezett jelentés kisebb-nagyobb tüzekről. A horvátországi helyzettel kapcsolatban közölte, a tűzoltók ellenőrzésük alatt tartják a tüzeket, amelyek lakott területeket nem veszélyeztetnek. A konzuli szolgálat éjszaka 170 hívást fogadott, ezek közül 73-at az omisi térségből. A külügyminiszter szerint jelentősen nőtt a konzuli védelemre regisztrálók száma is. Egy héten belül mínusz 140 cm lehet a Duna vízállás a Paksnál, ami az atomerőmű teljes leállítását jelenteni. Ahhoz szükséges a fenékküszöb létrehozása, hogy mindkét most működő turbinát üzemben lehessen tartani, közölte a miniszterelnök a helyszínen. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy ha tartósan kiesne a hálózatból a Pakson termelt áram, annak pótlása súlyos anyagi terhet róna az országra. A Duna lassú apadása ellenére 1 cm-es vízszintemelkedést regisztráltak a szakemberek. A Paksnál irányított süllyesztésbe tervezett kövekkel töltött bárkák puszta beállításával. A következő órákban tovább finomítják a bárkák pozícionálását, hogy a vizet minél hatékonyabban irányítsák az atomerőmű hidegvizes csatornája irányába. Eddig 20 cm süllyesztettek a bárkákon, mondta a Paksnál zajló mederszint emelési munkák műszaki vezetője. Megkezdődhet a Vekerle lakásépítési program részleteinek kidolgozása, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy fontos, hogy az új lakásokon túl közösségi terek és jó közlekedés is létrejöjjön az adott város részben. A cél hosszú távon fenntartható professzionális bérlakáspiac, aminek alapja egy 550 millió eurós uniós forrás, továbbá 2 milliárd forintos banki finanszírozás. Átfogó vizsgálat indul a Magyar Állam és a 4iG cégcsoport közötti kapcsolatok feltárására, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán arról írt, hogy az elmúlt években a 4iG a Magyar Állam egyik legjelentősebb stratégiai és informatikai partnerévé vált. Éppen ezért közérdek pontosan látni, hogy milyen szerződések születtek, azok mennyibe kerültek az adófizetőknek, mit kapott értük az állam, és megfelelően szolgálják-e Magyarország érdekeit. Fokozódik a hőség, ma a sok napsütés mellett csak kevés felhő valószínű, eső nem lesz. A legmelegebb órákban 32-35 fok valószínű, hajnalban 12-19 fokig hűl a levegő. Holnap zavartalan napsütésre számíthatunk, csak este az északnyugati határszélen lehet enyhén felhős idő, gyenge záporzivatar előfordulhat. Napközben 32-37 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.
0: Következik Giacchino Rossini, Olasz nő Algírban, Nyitány. Előadja a Budapesti Fesztivál Zenekar Fischer Iván vezényletével.

0: Capriccio. A Papageno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával.
1: Ez a Capriccio, a Papageno és a Klasszik Rádió 92.1 közös zenei kávézója. A mai vendégem Blum Vera, aki 2023-ban alapította meg a Veracity Artists művészeti ügynökséget. Vera szakmai tapasztalatainak nagy részét karmesterek, így Fischer Ádám, Dubrovszky Rubén, Fischer Iván és Klutig Roland személyi asszisztenseként szerezte, ami a világ különböző operaházaihoz és zenekaraihoz juttatta el. A Bécsi Egyetemen tanult zenetudományt, majd a Zürichi Egyetemen elvégezte az Executive Master in Arts Administration szakot. A műsorvezető Békési Lili Veronika. Szeretettel köszöntelek a műsorban.
2: Köszönöm szépen, szeretettel köszönöm a hallgatókat.
1: Nagyon örülök, hogy itt vagy velünk. Én ugyanis már egy jó pár éve ismerlek, és figyelemmel követem azt a munkát, amit csinálsz. És számomra az nagyon érdekes volt, hogy te ugye egy alapvetően zene szerető, zene értő és tudó családban nőttél fel. Hogyan vezetett el ez az utad a zenetudomány szakra?
2: Igen, de hát az alapvető kérdés az, hogy én svájciként hogyan kerültem be a magyar zenészek köreibe először is, és ezt nagyapámnak köszönhetem, Blum Tamás, aki karmester meg műfordító volt, és többek között Otto Klemperer asszisztense is volt a Pesti Operában, és a magyar családom, tehát nagyapám, meg apám, meg nagyanyám, azok a 70-es években disszidáltak, és Klemperernek köszönhetően Zürichbe kötöttek ki, mert Klemperer ott lakott. Tehát emiatt nőttem fel Zürichben, csak nagyapám meghalt, mielőtt születtem, és így az ő özvegyedet, a nagyanyám részben nevelt engem, és tőle tanultam magyarul, meg ővele jártam koncertekre, de ő tanított magyarra, meg a zene szeretetre. Sokszor gondolkodok azon, ha én ezt a két dolgot nem tanultam volna, akkor vajon mi lett volna az életemből, hogy bármi más, de nem is tudom elképzelni, mert egyszerűen a magyar nyelvtudás, meg szeretet a komoly zene iránt, az két nagyon fontos oszlop az életemben. Nagyanyám mindig azt mondta, hogy csináljál egy dolgot jól, és én azt most úgy 30 évesen visszatekintve tudom mondani, hogy én egyszerűen nem vagyok az a típus. Tehát zongoráztam, de nem vagyok az a típus, aki egy dolgot tud, vagy szeretne a tökéletességi vinni. Én szeretek több dolgot tudni valamennyire, hogy ezek kombinálhatóak legyenek. De én nem vagyok a világbajnok típus. Én nem szeretek egy dolgot, kizárólag egy dolgot csinálni, és ez egy a millió okból, hogy miért nem lettem zenész. Mert hogy a zongora mellett én megjártam sakra, cirkuszba, táncra, nagyon szerettem focizni, amúgy én focista akartam lenni gyerekkoromban. És a nyelvekkel is így vagyok, hogy egy nyelvet sem beszélek tökéletesen, vagy úgy, hogy tudnék regényt írni, vagy verset, de több nyelven tudok kommunikálni, meg valahogy megértetni magamat, és ez a fontos nekem. És Zürichben egy nagyon kemény gimibe voltam, jó gimi volt, és amit ott tanultam a nyelveken kívül, meg egy csomó eszközöt adott az életemnek, amit nagyon, nagyon jól tudom használni, azaz, hogy annyira multikulti osztály volt ott Svájcban, meg annyira különbözőek voltunk, különböző hátterekből, különböző hitekkel, különböző életmódokkal, hogy nem csak azt, hogy tanultam együtt élni ezekkel az ütközésekkel, amik voltak, hanem hogy kifejezetten élvezem. Meg kifejezetten élveztem az osztályban. Matek tanárunk egyszer azt mondta, hogy ez az osztály, ez egy tiszta freak show. És nekem ez nagyon találó. És szerintem ez volt a legjobb felkészülés arra, hogy zenekarokkal dolgozzak. Mert ott is olyan karakterek ütköznek az árokban, hogy nem hiszed el, de közben ez az, ami nagyon élvezhetővé teszi ezt a munkát. Tini koromban akkor kialakult nálam egy ilyen opera és koncert függőség. Én heti 4-5 alkalommal mentem előadásokat hallgatni. Emiatt picit elhanyagoltam a tanulást is, de volt, hogy operában tanultam a francia szavakat a következő napi vizsgára, és hát ez mai napig nekem nagyon fontos az életemben, hogy koncertekbe járni, de aztán utána művészbejáratnál várni is a művészeket, és együtt meg velük inni, megbeszélni a történeteket, meg az életet, meg Istent, meg mindent. Úgyhogy ez mai napig nagyon, nagyon fontos számomra, és ott úgy tini koromban kialakult ez, hogy zenész nem leszek, de zenével szeretnék foglalkozni. És ez volt a nehézség, találni ezt az utat, ami a komoly zenéhez kapcsolódik, de nem az előadó, hogy ott vajon mi az, ami az én szerepem.
1: Hamarosan folytatódik a Capriccio. A mai vendégem Blum Vera, aki 2023-ban alapította meg a Veracity Artists művészeti ügynökséget.

0: Ez a Capriccio, a Papagino és a Klasszik Rádió 92.1 közös zenei kávézója. A mai vendégem Blum Vera, aki 2023-ban alapította meg a Veracity Artists művészeti ügynökséget. És hogyan kerültél asszisztensi pozícióba? Ezt hogyan talált meg téged?
1: Hát ha visszanézem a karrieremre, eddig mindig úgy magyaráztam ezt az egészet, hogy ez egy lánc szerencsés véletlenekből, tehát én egyik helyzetből belebotlottam a másikba, úgyhogy azt sem tudtam, hogy mi történik velem is. Egyik pozícióból a másikba kerültem, de utólag nézve azt gondolom, hogy teljesen logikus ez, meg esetleg a mi szakmánkban tipikus karrier is, mert szakember hiány van. És hogy ha valaki látja, hogy itt van egy fiatal ember, aki érdeklődik a komoly zene iránt, és tud nyelveket, az már elég ahhoz, hogy érdeklődjön iránta. És ez történt velem gyakorlatilag 2012-től 2023-ig. Tehát úgy 10 éven keresztül, bő 10 éven keresztül egyik állásból a másikba kerültem, és az egész ott kezdődött, hogy letartoztak Pussy Riotot 2012-ben, és emiatt Zürichben egy csomó ilyen beszélgetés jött létre, főleg a színházban, hogy mi a, hát a művészet meg a szabadság, tehát mennyit szabad csinálni a művészetben, és ott Fischer Ádám egy előadó volt. És én egyszerűen az előadás után mentem gratulálni neki, és 4 kérdést tett fel, az, hogy tudok-e magyarul, mondtam valamennyire. Érdekel a komoly zene? Nagyon. Blum Tamás unokája vagyok-e? Mondtam igen. És hogy kedden akarok-e jönni vele Szöktetés a szerelból próbát nézni a Zürichi Operában. És nehéz ügy volt ez számomra, mert Kimibe jártam. Tehát nem mehettem volna, és aki ismer engem, tudja, hogy mennyire szabályszerető ember vagyok. De életem egyik legjobb döntése volt, hogy beteget jelentettem aznap, és operába mentem, ami necces, mert majdnem közvetlenül a gimim mellett van az operaház Zürichben, úgyhogy féltem, hogy valami tanárba vele botlok, de jól ment az egész, és ott láttam először életemben olyan dolgokat, amik most a mindennapomhoz tartoznak, de nagyon szeretek visszaemlékezni erre, hogy először láttam zenészeket árokban, civil ruhában, vagy megtapasztaltam ezt a hihetetlen sebesség, amivel kiürül az árok, ha kitör a szünet. Én nem tudtam, hogy olyan gyorsan tud futni egy zenész hangszerrel együtt ráadásul. Meg láttam, hogy van egy férfi kottával, aki mindig odafut a karmesterhez, és azt mondja neki, hogy túl hangos a zenekar, mint hogy ez egy különállás lenne. Vagy először hallottam énekeseket markírozni, meg a rendező eltört a lábát, és akkor függöny előtt kellett folytatni a próbát. Tehát nekem ez egy csodálatos első tapasztalatom, élményem volt. És utána a kantinba beszélgettem Ádámmal, aki, én akkor 16 éves voltam, és felkért engem, hogy nem tudnék-e neki asszisztálni a műpában, hogy ott csinál egy ringet. Vannak ezek a Wagner napok, és mondtam, hogy szívesen, de nem tudok, meg gimiben járok. És akkor azt mondta, hát jó, hát akkor majd, ha leérettségiztél, akkor majd 2 év múlva, akkor majd 2014-ben. És én gondoltam, hát én nem ismertem őt, lehet, hogy bolond, nem tudom ki ez, és nem tudom, hogy ez betartja, meg mi az, hogy 2 év múlva leszek az asszisztense, de betartotta, de 2 éve később hirtelen ott álltam Pesten a rádióban a rádiózenekar előtt, és amikor láttam, meg hallottam ezt a 100 embert Wagnert játszani, akkor egyszerűen tudtam, hogy ezzel akarok foglalkozni. És Bécsbe költöztem a zenetudományi tanulmány miatt, és csak egy tisztázunk, ezt sajnos be kell vallanom, ez az egész zenetudomány ott Bécsben, én ott nem tanultam sokat, én nem nagyon jártam. Ez egy olyan egyetem volt, hogy nagyon unatkoztam, tehát nekem volt 3 állásom az egyetem mellett. Én ezt,
2: az nem kevés.
1: Igen, ez nem olyan zenetudományi képzés volt, hogy alaposan megtanultuk a dolgokat, hanem gyakorlatilag bejártam vizsgázni. És volt egészen az elén egy olyan időszak, ahol Ádám Amerikában volt, és heti csak 4 órám volt az egyetemen. De kiköltöztem Bécsbe, mert én azt hittem, hogy itt most szigorúan tanulni fogok, és kiderült, hogy 4 órám van hetente, és akkor nem tudtam mit kezdeni magammal, és megint egy ilyen véletlen jött össze, hogy én Zürichben mentem bulizni a jazzklubba, és ott kezdtem egy férfival beszélgetni, és elmagyaráztam neki ezt a helyzetet, és azt mondta, hogy hát, hogy van egy barátja, aki barokk specialista, Bécsben él, és hogy pont keres valakit. És akkor 2 napra rá kaptam is telefonhívást ettől a Ruben Dubrovskitól, aki a Bach Konzor Wiennak az igazgatója, meg karmestere, és mondott egy címet, egy időpontot, és akkor oda mentem, és onnantól kezdve ennek a barokk együttesnek a menedzsere voltam, amit azért is vállaltam el, mert addig nem volt semmilyen hozzáférésem a barokk zenéhez. És úgy éreztem, hogy ez jó, ha magamat picit ilyen kellemetlen helyzetbe hozok. Most ugye a Wagner meg a szimfonikus világot azt úgy megismertem, de ez a barokk együttes világ, az nagyon más.
2: Szereted a mély vizete is.
1: Igen, muszáj. Én egy olyan típus is vagyok, hogy úgy learning by doing, de hát én nagyon szeretek úgy, hát igen, úgy tanulni, hogy kipróbálom a dolgokat. Lehet, hogy én nem tudom, én utóbbi időkben azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy nem is vagyok én valami intellektuális típus, hanem egyszerűen jógimiben jártam, de közben én a munkából tanulok. És ez a bakkonzóral is olyan volt, hogy ott kezdtem ezeket a dolgokat, hogy hangszerszállítást megszervezni, zenészek felkérése, kifizetése, hotel meg vonatjegy lefoglalása, és az volt a csúcs, hogy az első koncert, ami úgy 100%-osan minden elem az, hogy melyik ottatartó hol áll, és melyik zenész mit játszik, minden az én asztalomon keresztül ment. Az első ilyen koncert, az pont a Műpában volt a fesztivál színházban, de hát az új zenekarommal visszakerültem a régi előadó helyre, és ez egy ilyen nagyon szép koncert volt számomra.
0: Hamarosan folytatódik a Capriccio.
3: A mai vendégem Blum Vera, aki 2023-ban alapította meg a Veracity Artists művészeti ügynökséget.

0: Újra itt a Kapricsó, a mai vendégem Blum Vera, aki 2023-ban alapította meg a Veracity Artists művészeti ügynökséget. Ez egy nagyon izgalmas pályakép, amit eddig felvázoltál, és az is, hogy egyáltalán hogyan jutottál odáig, hogy egy saját ügynökséget alapíts. Azért, amit elmondtál, van egy nagyon nagy rálátásod arra, hogy hogyan működik az opera világ, a zenekari élet, és ugye ezeknek a szervezési tapasztalatai, ezek hogyan adódnak össze. Mi volt a legfőbb célod, amikor megalapítottad ezt? Szólistákkal akartál ledolgozni, zenekarokkal, illetve mi volt az a cél, ami kifejezetten az első sorba került? Számodra.
1: Igen. Hát egy csomóan mondtak, hogy minek most ügynökséget alapítani, hiszen mit tudom én, Covid után még nehezebb, minden a legnehezebb most, nem kell senkinek, sem művész, sem ügynök, de hát ilyen nagyon nagy ellenszél jött. De alapvetően azért csináltam ezt az ügynökséget, mert hogyha nézzük ugye a összképet, akkor az van, hogy egyszerűen hiszek abban, hogy a művészetek úgy békesebb és egyszerre izgalmasabbá teszik az életet. És a művészetek létrehozása az nagyon jó szervezést igényel. És itt van a furi dolog, ez a szervezés a művészetben, hogy ez adminisztráció és művészet együtt, mind a kettőhez kell érteni, miközben nagyon különbözőek, és az a kérdés, hogy mennyire tud együttműködni a két világ. És szerintem ez a 10 év, ami volt nekem úgy ebben a vad karrierben, nagyon jól megtanultam áthidalni ezt a két oldalt, és szerintem én tudom a kettőt összekötni. És most ehhez kellett találnom egy formát, hogyan szeretnék azt csinálni, és hogyha nézzük az egész művészet, nem tudom mit, területét, akkor az én részeimet ebben, az én kis részem abban, azok kiváló minőségű, mondjuk komoly zenei koncertek megszervezése, ami mostantól nem úgy szeretnék, hogy fix egy zenekarnál, egy irodánál, egy helyen, hanem mint a művész partner in crime-ja, vagy menedzsere, hogy mint a művész képviselője így bejárni a világot. És nem is, szóval nem is azért alapítottam meg ezt az ügynökséget, mert hogy pontosan tudtam, hogy ezt meg azt a művészt szeretném képviselni, hanem azért is, mert nyilván nagyon gyorsan megváltozik most a világ, és szerintem az ügynökségeknek a feladati köre is drasztikusan fog megváltozni. És ezt szeretném megtapasztalni, hogy hova megy ez az egész ügynökség világ, mert megváltozik, ahogyan eddig is. Tehát, ha nézzük, hogy mi volt régen, imprezárió volt, aki vitte a művészt ide-oda, és nem az volt, hogy ő eladta a művészt, hanem ő volt az egész pénzügyi rizikó, vagy hogy mondjam ezt, ő bérelte ki a termet, ő adta el a jegyeket, ő csinálta a reklámot, tehát ő egy ilyen összszervező volt, és az idővel felosztott két irányba. A szervezőbe, aki helyben van, aki lokális, aki ismeri az ő közönséget, az a zenekar, a fesztivál, a koncerthouse, mit tudom én, és a másik oldalon az ügynök, aki ide-oda próbál

0: elhelyezkedni a művészeit. És ahogyan már a bevezetőben az úgy kihallatszódott, én úgy érzem, hogy nekem ez az ügynökség rész oldal, ez sokkal jobban passzol a karakteremhez, hogy tudok ide-oda menni, tehát van egy ilyen nyugtalanság, azt tudom, és hogy nem az van, hogy én a lokális vagyok, hanem én a lokális emberrel szeretnék összeműködni. És egy éve alapítottam meg az ügynökséget, mert hogy ez a 10 év alatt egy csomó kérdés jött össze, és az ügynökséggel szeretnék találni válaszokat rá.
1: És mik ezek a kérdések?
0: Az a baj, hogy most még több kérdés jött össze még az első évben, de szívesen megosztom azt, amit úgy megtanultam az első évben. Tehát a kiinduló pont az egésznek az volt, hogy zenészek százaival beszélgettem, kapcsolatban voltam az elmúlt években, és egy olyan majdnem haragot érzem, hogy ügynökség világával szemben, meg egy olyan panaszkodást hallgattam, hogy a sok beszélgetésből próbáltam kiszűrni, hogy mik az alap problémák, és úgy két pontot tudok mondani, ahol úgy gondoltam, hogy ezen esetleg lehet megváltoztatni, hogy lehet, hogy ezt jobban tudok csinálni. És az első pont, ami ugye a zenészek úgy kritizálják, mondjuk, az a transzparencia. Tehát azt, hogy tényleg lehet hallani olyan esetekről, és nem kevesekről, hogy mit tudom én, a művész nagyon örül neki, hogy végre felvetődött egy ügynökség, de hogy legrosszabb esetben még fix összeget is fizet az ügynökségnek, de cserébe nem is kap koncertet. És ha utána kérdez, hogy mi a helyzet, nem eladható-e, vagy nincs ideje dolgozni az ügynöknek, vagy kinek írt, vagy mi a helyzet, arra nem kap választ. És ez egy nagyon nagy bizalomtöréshez vezet. Tehát a hiányzó transzparencia egy bizalom problémához vezet az ügynökség és a zenész között. És ez az én induló pontom, és azért is neveztem el Veracity Artistsnak, hogy nyilván szójáték a nevemmel, hogy Vera meg City, hogy bármilyen városból lehet belimbotlani, ha van ott koncertterem vagy garázs, ami koncerteket szervez, de hogy a Veracity ugye azt jelenti angolul, hogy őszintesség.
2: Hamarosan folytatódik a Kapricsó.
1: A mai vendégem Blum Vera, aki 2023-ban alapította meg a Veracity Artists művészeti ügynökséget.

0: Ez a Capriccio, a Papagino és a Klasszik Rádió 92.1 közös zenei kávézója. A mai vendégem Blum Vera, aki 2023-ban alapította meg a Vera City Artists művészeti ügynökséget.
1: Az a célom, most ez még kialakulásban van, technikailag még nem működik 100%-osan, de azt, hogy a zenészek kapnak hozzáférést az én jegyzeteimhez, amiket online csinálok, és bármikor nézhetik, hogy kinek írtam, ki válaszolt, ki nem, milyen okból nem hegedülhet. Azért, mert nem kell már hegedűs, vagy azért, mert ázsiai. Hát csúnya dolgokat is lehet látni ott, nyilván, de hogy hozzáférést adok a zenészeknek. Az, hogy akarják-e látni, az egy másik kérdés, de hozzáférést adok. Tehát vannak zenészek, akik heti szintén bemennek, és látják, hogy, és írnak is, hogy jaj, de jól láttam, hogy most ennek az 50 embernek írtál, igen, hogy itt Olaszországban, de hát lehet beszélni velem. Hogy látjuk, hogy most sok olasz e-mail ment ki, de én szeretnék most egy picit, mit tudom, én megyek Berlinbe, szeretnék Berlinbe fókuszálni, beszéljük meg, hogy ott kinek, kivel kéne felvenni a kapcsolatot. Tehát én ezt minél nyíltabban próbálom kezelni a zenészekkel. És a második probléma az, hogy egy csomó ügynökség, és itt is nem mindenki nyilván, csak kialakult egy ilyen kép, hogy egy csomó, főleg nagy ügynökség fix províziót kér, fix százalékat a művész összes bevételére. És azzal igazolják, hogy azt mondják, hogy hát, hogy a művész jön az én nagy híres ügynökségembe, akkor innentől kezdve úgyis az összes felkérés csak is azért jön létre, mert hogy az ügynökségnél van, de hát jogos azt, hogy minden bevételre kapjak százalékot. Most az én ügynökségem az egy csecsemő gyakorlatilag, tehát most született. Nálam ez most még nem így van, fordítva van most még nálam. Az ügynökségemnek azért van bevétele, mert a művésznek már van koncertje, amit nem én szerveztem valószínűleg. És itt akartam találni valami kompromisszumot, mert amit nem lehet csinálni, az az, hogy minden felkérésnél végig beszélgetjük, hogy most vajon ki miatt jött össze ez a felkérés. Tehát azt nem csináljuk, hogyha felkér egy koncertszervező szólistámat, hogy akkor megbeszéljük, hogy vajon azért, mert a szólista az utolsó előadás után ott pesgőzött vele, vagy azért, mert én egy jó telefonhívást csináltam ezzel az intendánssal. Ezt nem fogjuk végigbeszélgetni esetenként, annak semmi értelme nincs, hanem azt a lehetőséget adok a művészeknek, hogyha belépnek az ügynökségbe, akkor leadnak egy kontaktlistát, ami egy win-win szituáció, mert kapok kontaktokat, nem kell kutatnom, hanem itt van, mit tudom én, 50 e-mail cím emberekkel, akiket ő ismer, ahol már fellépett, tehát nekem sokkal kevesebb munka, és ő ezt beveheti a szerződésébe, és ezek a kontaktok, ezek mondjuk azt, hogy biztonságban vannak a legmagasabb províziótól. És a művész, ha felkérést kap a saját kontaktjától, amiben van a szerződés, akkor ő döntött, hogy saját magának szervezi-e, akkor 0%, semmi dolgom nincs hozzá. Vagy azt mondja, hogy Vera, vedd át te, mert nincs időm ezt megszerveznem, akkor a közepes províziót kapok. De soha nem a nagyot. És szerintem ez egy nagyon jó kompromisszum, hogy azért a művész már belefektet munkába, és nem látok okot rá, hogy most miért kérjek mondjuk 20%-ot valamire, amit ő évek óta létrehozott. Úgyhogy ezzel kísérletezek, ami egyrészt szerintem nagyon fair, de másrészt több munkával jár a művésznek, mert neki döntenie kell, hogy ez most milyen kategóriájú felkérés. És van, aki egyszerűen azt mondja, hogy nincs időm ezzel foglalkozni, vagy amúgy is már úgy megy a karrierem, hogy nem tudok felkérésenként most itt játszani, hogy ez most egy ilyen vagy olyan csomag, hanem azokkal külön tudjuk megállapítani, hogy mégiscsak egy fix összeg mindenre. De azt a művész döntheti. Tehát ez egy opcionális dolog. És a másik oldalon a szervezőkkel is beszélgettem, hogy mi az ő problémájuk az ügynökségekkel, és ott is két alappont alakult ki. Az egyik az, hogy a szervezők nagy része azt mondták, hogy Vera, hát nem hiszed el. Annyiszor kell utána futnom az információkért, tehát hogy lehet az, hogy az ügynökségek nem küldik el időben, hogy van az, hogy mindig nekem kell kérdeznem, ötször kell kérdeznem, tehát ilyen eléggé kétségbe esett emberekkel találkoztam. És a másik az, hogy ami viszont az én előnyöm, hogy sok szervező azt mondta, hogy valahogy ez az ügynökök, hogy ez egy saját gondolkodási mód, és hogy nagyon hamar észreveszik, hogyha valaki a szervezés oldalán dolgozott régen. És ez itt az erősségem, hogy én tudok a szervező fejével gondolkodni, és sokszor már kaptam ezt a visszajelzést, hogy azonnal észrevették, hogy úgy tudok kommunikálni velük, hogy pontosan tudom, hogy az ő oldaluk a mi, mik a következő lépések, és így gyorsabban lehet efficiensebben együtt dolgozni. Úgyhogy emiatt is alapítottam ezt az ügynökséget, mert az az érzésem, hogy úgy kiszűrtem az alapproblémákat, és hogy most szeretném kipróbálni, hogy ez megoldható-e. Ha nem, akkor nem, de kipróbálom, és nyilván vannak kihívások, de vannak előnyek is.
0: Hamarosan folytatódik a Capriccio. A mai vendégem Blum Vera, aki 2023-ban alapította meg a Vera City Artists művészeti ügynökséget.

0: Újra itt a Kapricsó, a mai vendégem Blum Vera, aki 2023-ban alapította meg a Vera City Artists művészeti ügynökséget. Jelenleg hány zenésszel vagy együttessel dolgozol együtt?
1: Dupla annyival, mint amennyit tudnék kezelni.
0: Lehet, hogy 11. neked is lesz asszisztensed.
1: Igen, hát, ha lesz pénz, akkor lesz asszisztens. Nem, a jelenlegi helyzet az tényleg az, hogy 11 művész van. Az volt a cél, hogy 6 legyen, mert beszéltem néhány ügynökkel, és ez a szám, hogy 6 művész per fő, az kezelhető. Azért lett 11, mert hát lehet, hogy nem mondtam eléggé keményen nemet, vagy nem tudom. Meg az is, hogy tavaly decemberben kiraktam egy Facebook posztot, hogy megalapítottam ezt az ügynökséget, és azóta kapom a jelentkezéseket nagy mennyiségben. És én nem a mennyiségben döbbentem meg, hogy mennyien jelentkeznek, hanem a minőségben, hogy milyen emberek örülnek neki, hogy megalapult egy kis ügynökség, tehát olyan nevek, különböző okokból, vagy azért, mert eddig úgyis megy a karrierük, és maguknak szervezik, és most már szeretnének, ha valaki átvenne, vagy nyilván egy csomó zenész, aki azt mondja, hogy nem érzem már jól magamat a nagy ügynökségennél, hanem valami személyesebb kontaktot keresek az ügynökömmel. De hát ez gyakorlatilag olyan, mintha egyszerűen túl zsúfolt az ügynökségem. Nekem most, következő hónapok, években iszonyatosan sokat kell dolgoznom, mert a cég pénzéből a 3/4-ét felhasználtam, és most sürgősen vissza kell keresnem valahogy a pénzt, mielőtt csődbe megyek. Tehát nekem most az első prioritás, sajnos mondanám, tényleg az, hogy adjam el a művészeket, mert azt, hogy vannak ilyen ötleteim, meg terveim, meg szerintem tényleg jó ötleteim, azt nyilván csak akkor tudom megvalósulni, hogyha van bevétel a cégnek. És picit úgy érzem magamat, mint egy ilyen bolt, hogy most nyitottam egy boltot, és szépen kiválogattam, hogy egy kenyér, egy vaj, egy nem tudom, esetleg egy sampon, de hát úgy egy jó kis csomagot szeretnék összeállni a vevőnek, hogy mindenkinek legyen egy picit valami. Nincs még vevő, de már 18 sampon és 36 kenyér kopok, hogy adjam el őket is a kis boltban, és mindenkinek válaszolok, aki küld e-mailt, és mondom, hogy egyszerűen tehát nincsen kapacitásom, ha stabilizálódott a helyzet, ha 2-3 évre előre látom a bevételeket, akkor esetleg fel tudok venni munkatársakat, és akkor tudom, hogy mondom, bővíteni az ajánlatot. De most egyszerűen tönkretenném magamat, és már elég necces a helyzet 11 művésszel, bevallom, de hát nagyon-nagyon sok munka.
0: Ez egy nagyon-nagyon izgalmas és nagyon összetett feladat, és mivel a beszélgetésünk végére kezdünk érni, és még én azt gondolom, hogy bőven lenne miről beszélnünk, sőt, ezért csak talán azt kérdezném meg, hogy milyen jövőképet szánsz ennek az ügynökségnek és saját magadnak.
1: Igen, én az ügynökséggel azt szeretném kideríteni, hogy az a fő kérdés, hogy lesz-e még szükség ügynökségre a jövőben. És az a válaszom, hogy valamennyire igen. Ez most mind az én elméletem. De szerintem olyan technikai eszközök lesznek, hogy a zenészek a saját maguk menedzserük lehetnek, mert hogy az ügynökségeknek a nagy fontos feladatait tudják átvenni, ami a kommunikáció és a saját eladása. Hogy ez megtörténik-e, az egy másik kérdés, mert a művész szeretne ezt csinálni, hajlandó-e, képes-e? Mert tudjuk, van művész, aki azt mondja, hogy nem vagyok elégedett a CD label helyzetével, úgyhogy megalapítom a saját CD labelemet, és van művész, ahol gyakorlatilag előadás előtt ellenőrizni kell, hogy rajta van-e a gatyája, mielőtt színpadra fut. Tehát nagyon különböző típusok vannak, és mindenki más szervezési asszisztenciát mondunk most igényel. De az van, hogy én egyszerűen nagyon hiszek a komoly zené jövőjében, én nem hiszem, hogy ez eltűnik. Meg én hiszek abban, hogy egy csomó ember, milliárdok emberek szeretik a komoly zenét, csak nem tudnak róla. És most az történik az egész világon, hogy ezt most múltkor olvastam, és nagyon tetszett, hogy egyre több szabadidőnk lesz az emberiségnek. Egyre kevesebbet dolgoznak, egyre több szabadidejük lesz. Kitaláltak, hogy emiatt egyre több drog probléma is alakult ki, és én azt szeretném mondani, hogy drog helyett menjünk már koncertbe vagy múzeumba, hogy ez sokkal izgalmasabbá teszi az életet, meg egészséges is. És az én ügynökségem jövőbeli feladatai azok most azok, hogy a karriermenedzsmentet szeretnék szélesebbre gondolkodni, mert ugye az azért az az erősségem, hogy mindenből egy picit. Tehát vannak ilyen témák, hogy marketing, hogy mennyire az ügynök feladata legyen, hogy segítsen a művésznek, hogy legyen jó honlap, felvétel, pénzszerzés azok a célokból. Azt, hogy a zenélésen kívül annyi téma van, mint például hogyan védjük meg a fülünket, nagyon nagy téma. Hogyan védjük meg a pszichénket, nagyon nagy téma. A hangszerkánon. De hát azt, hogy ügynökök azt mondják nekem, hogy nehogy felvegy klarinétot meg csellót, mert azt nem tudod eladni, mert hogy egyszer volt egy klarinét verseny egy koncertteremben, az egész évre ki van lőve a klarinét, csak hegedű, zongora és karmesterekkel foglalkozzál. És itt az én kérdésem, de hol törünk ki a körből? Tehát ki az, aki hajlandó klarinétot, csellót, vagy most például én azt csináltam, hogy felvettem trombitát, részfúvós kvintettet és cimbalmot, hol törünk ki a körből? De hát én most azt szeretném, hogy olyan hangszereket, furcsa szó ezt, hogy támogatni, hogy azt jobban belevinni a repertoárba, hogy más ügynökségek is kapják meg a bátorságot ahhoz, hogy felvegyék mondjuk több, mit mondjak, gitáros oboást, nem ez a klasszikus top 3 hangszert. És azt kell mondanom a végére, hogy sajnos én még azt is látom globálisan, de ez most nem egy lokális probléma, hanem mindenütt, hogy az akadémiák még nagyon-nagyon arra tanítják a zenészeket, és kizárólag arra, hogy hogyan játszom a hangszeremet a legjobb módon. És azon kívül annyi téma lenne, ami segít egy zenész karrierbe, illetve, sőt fordítva, ha nem tanulod meg, tönkre teheti a karrieredet. Hogy amíg túl sok akadémia vagy nem hajlandó, vagy nem képes rá ezeket tanítani, mert nincs rá pénz, nincs rá személyzet, nem tudom, addigra valakinek ezt át kell vennie. És nagyon veszélyesnek találom ezt a kijelentést, hogy nem az ügynök feladata. Nem az ügynökség feladata. Oké, csak kinek a feladata, és hogyha az ügynökségnek a jövőben esetleg már nem lesz feladata, mert olyan technikai eszközök lesznek, hogy amúgy is a zenészek tudják csinálni maguknak, ha így lesz, akkor mi lesz? Akkor találni kell új feladat. És mi van, hogyha ez egy feladat? És ez nagyon veszélyes terület is, tehát most mielőtt csinálnék ilyen dolgokat, mindig úgy picit jobbra-balra kérdezek az ügynököknél, hogy vajon mi lesz, hogyha ezt meg azt kezdeném. De ez a cél, hogy kísérletezek, és ez a Veracity Artist-szal tudom kideríteni, és annak örülök, hogy most lesz időm hozzá.
0: Vera, én nagyon örülök neki, hogy feltártál egy számunkra egyébként ismeretlen világot, és nagyon örülök neki, hogy belevágtál ebbe az ügynökségi létbe. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogyha egy pár év múlva beszélgetünk, akkor hol tartasz ebben a folyamatban, úgyhogy addig is sok sikert kívánok neked, és köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
1: Köszönöm szépen, majd visszajövök és beszámolok.
0: Jó.
2: Ez volt már a Capriccio. A mai vendégem Blum Vera, aki 2023-ban alapította meg a Veracity Artists művészeti ügynökséget.
3: A műsor a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciáján hallható vasárnaponként 16 és 17 óra között, ismétlésre szombaton ugyanebben az időpontban kerül sor. A teljes, bővített podcast adások pedig hétfő esténként kerülnek fel a Papagéno oldalára. A műsorvezető Békési Lili Veronika, a szerkesztő Szerimi Nóra nevében köszönjük figyelmüket, és további szép napot kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Forróság és zavartalan napsütés várható. Készül a víz alatti gát Paksnál. Lakásépítési programot indít a kormány. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Elkezdődött a bárkák irányított süllyesztés a Paksnál. Az első bárka beállítása után reggelre 7-8 cm-es vízszint különbséget mértek, miközben folytatódik a fenékküszöb építése is. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatóján elmondta, egyelőre nem lehet megmondani, mikor kapcsolhatják vissza az erőmű további turbináit. Az elsődleges cél a nukleáris biztonság fenntartása és a teljes leállás elkerülése. A tájékoztatón elhangzott, ahhoz, hogy az erőmű maximális teljesítménnyel működhessen, további 25 cm-es vízszintemelkedésre lenne szükség. A szakemberek a nap 24 órájában dolgoznak, a munka ütemterv szerint halad, de kőszállító teherautókból még hiány van. Megkezdődhet a Vekerle lakásépítési program részleteinek kidolgozása, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, fontos, hogy az új lakásokon túl közösségi terek és jó közlekedés is létrejöjjön az adott városrészben. A cél hosszú távon fenntartható professzionális bérlakáspiac, aminek alapja egy 550 millió eurós uniós forrás, továbbá 2 milliárd forintos banki finanszírozás. Megkezdte a kárelhárítást az MVM az egykori Óbudai gázgyár területén, ahol a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt ismét felszínre került a szennyezés, írja a Telex. A területen mintegy 200 ezer tonna, egyebek mellett cianiddal és arzénnal szennyezett talaj található. A veszélyes anyagokat felitató eszközökkel igyekeznek távol tartani a Dunától, a partszakaszt pedig lezárták. Az MVM hangsúlyozta, egyelőre az azonnali veszélyhelyzetet kezelik, a végleges kármentesítési terv külön készül. Egy 5 hektáros területen fiatal gyümölcsfák, egy régi gyümölcsösben pedig a száraz fű kapott lángra a szabolcsi tornyospálcán. A gyorsan terjedő tűzoltását a gazdák 4 traktorral és 3 lajtos kocsival segítették. Erdőalj növényzete, száraz fű, faágak gyulladtak meg egy 10 hektáros területen a veszprémi Lovász-Patonakül területén. 3 megye tűzoltói több órányi küzdelemmel fékezték meg a lángokat. Tűzütött ki a borsodi Szakált kül területén is egy tanyánál. A lángok egy még le nem aratott gabonatáblát is veszélyeztettek, mielőtt munkagépekkel és 8 vízsugárral körülhatárolták. Mintegy 100 járatát törölte a hétvégén az EasyJet Franciaországban a légiutas kísérők sztrájkja miatt. A személyzet mindegy 2/3 vesz részt a munkaveszüntetésben, amely a járatok több mint felét érinti. A dolgozók elsősorban a gyakran, akár az utolsó pillanatban is változó beosztások ellen tiltakoznak. A légitársaság az érintett utasoknak alternatív járatokat ajánlott fel. Fokozódik a hőség, holnap zavartalan napsütésre számíthatunk, csak este az északnyugati határszélen lehet enyhén felhős idő, gyenge zápor zivatarot előfordulhat. Hajnalban 12-19, napközben 32-37 fok várható. Nagy tavaink vize 24 fokos.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban rendezvény előkészületei miatt lezárták a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Petőfi híd, illetve a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakaszon. Mától a 16-os autóbusz nem közlekedik, a terelt útvonalon közlekedő 216-os autóbusz pedig sűrűbben jár, mely a dísztér és a Batthyány tér között közlekedik. A 16A és a 116-os autóbusz a Szentháromság tér és a dísztér között jár, a 178-as autóbusz pedig a Naphegy tér és a Batthyány tér között közlekedik. Tart a gázvezeték javítása a Budakeszi úton a városhatár közelében, a Korányi-Frigyes útnál a forgalom egy sávban váltakozva jelzőlámpás irányítás mellett haladhat. Az érintett BKK autóbuszok az Országos Korányi Intézet megállóban nem állnak meg Budakeszi felé. N2-es nosztalgia villamosan lehet ma utazni 20:35-ig a Boráros tér és a Jászai Mari tér közötti szakaszon. Hétvégén az M3-as metró a határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cinemusic. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.

Köszöntjük a Cine Music hallgatóit mai összeállításunkban. A szerkesztő Varga Ramona, a mikrofonnál H. Varga Marian. Filmzenei két óránk első felében egy 2019-es és egy 2022-es science fiction zenei világába kalauzoljuk Önöket. Elsőként az Ad Astra Út a csillagokba című film aláfestését hallják, amelyet az Emmy díjra jelölt német származású komponista Max Richter írt. Majd a Roland Emmerich rendezésében készült Moonfall című film zenei világa tárul elénk, amelyet Harold Closer és Thomas Wanker komponáltak. A sorozatok blokkjában egy horror széria első és második évadával foglalkozunk, amelyben rendkívül ügyesen keveredett össze a fikció és a valóság. Ez a Terror, amelyhez Mark Corwin írt zenei kíséretet. És végül a Cine Music mai adását az egyik legismertebb képregényfilm széria, a Galaxis őrzői harmadik részének zenéjéből készült összeállításunkkal zárjuk, amelyet John Murphy komponált. Izgalmas két órának nézünk elébe, tartsanak velünk itt a Klasszik Rádió 92.1-en, egészen 19 óráig, illetve csatlakozzanak hozzánk a Facebookon található Cine Music oldalunkon is. James Gray filmjét, az Ad Astra Út a csillagokba című science fiction-t 2019-ben mutatták be. A film főszereplője Brad Pitt, aki Roy McBride műszaki tiszt figuráját alakítja. Az Ad Astra-ban az események középpontjában tehát Roy McBride áll, akit természetesen egy olyan küldetésre kérnek fel, amelyen az emberiség túlélése múlik. Így főhősünk elindul, hogy átszelje a galaxist, és kiderítse az igazságot apjáról, aki 20 éve eltűnt, miközben idegen életformák után kutatott az űrben. Ugyan sokáig halottnak hitték, de egy új bizonyíték arra utalhat, hogy Clifford McBride még mindig él, és egy elhagyott erőműben bujkál egy távoli bolygón, és hogy potenciális veszélyt jelent az egész univerzumra. A film látványvilága lenyűgöző, hiszen a Föld, a Hold, a Mars és a Neptunusz képezi az Ad Astra kiábrándult, meglehetősen magányos utazásának állomásait. A főszereplő belső vívódásait, dilemmáit pedig remekül formálja meg Brad Pitt. James Gray filmje minden fantasztikus vonulatával együtt is személyes drámát mesél el, és ennek köszönhetően szkeptikus, sőt szinte pesszimista képet fest az emberiség jövőjéről.

Az Ad Astra út a csillagokba című filmhez Max Richter írt kísérőzenét. Remekül ráérezve a science fiction filmhez illő zenei megoldásokra. A német származású zeneszerző 1966-ban született Hamelinben. Max Richter a kortárs zenei élet egyik legizgalmasabb alakja, aki zeneszerzőként, zongoristaként, producerként és munkatársként is úttörő munkát végzett. A szintetizátoroktól és számítógépektől a teljes szimfonikus zenekarig Richter innovatív munkássága szólóalbumokat, baletteket, koncerttermi előadásokat, film- és televíziós sorozatokat és színházi műveket foglal magában. Klasszikus képzésben részesült az Edinburghi Egyetemen és a londoni Royal Academy of Musicon tanult, majd Luciano Berio zeneszerzőnél végezte tanulmányait Firenzében. Richter 2002-es debütáló albumát, a Memory House-t, a The Independent és a Pitchfork Magazine mérföldkőnek nevezte, 2004-es The Blue Notebooks című albumát pedig a The Guardian az évszázad egyik legjobb klasszikus művének választotta. Richter termékenyen ír film- és televíziós forgatókönyveket, többek között az Ellenségek, a Fekete Tükör, a Tabu, amelyet Emmy jelölést kapott, az HBO sorozatok, valamint a Kokainkölyök, a Két királynő és az Ad Astra című filmekhez. Zenéje Martin Scorsese Viharsziget című filmjében, vagy Ari Folman Libanoni keringő című filmjében is hallható. Most a Cine Musicban jöjjenek további különleges zenei részletek az Ad Astra Út a csillagokba című filmből.

0: Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-jel és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban rendezvény előkészületei miatt lezárták a budai alsó rakpartot, a Margit híd és a Petőfi híd, illetve a pesti alsó rakpartot, a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakaszon. Mától a 16-os autóbusz nem közlekedik, a terelt útvonalon közlekedő 216-os autóbusz pedig sűrűbben jár, mely a Dísztér és a Batthyány tér között közlekedik. A 16A és a 116-os autóbusz a Szent Háromság tér és a Dísztér között jár, a 178-as autóbusz pedig a Naphegy tér és a Batthyány tér között közlekedik. Tart a gázvezeték javítása a Budakeszi úton a városhatár közelében, a Korányi-Frigyes útnál a forgalom egy sávban váltakozva jelzőlámpás irányítás mellett haladhat. Az érintett BKK autóbuszok az Országos Korányi Intézet megállóban nem állnak meg Budakeszi felé. N2-es noszagia villamosan lehet ma utazni 20 óra 35-ig a Boráros tér és a Jászai Mari tér közötti szakaszon. Hétvégén az M3-as metró a Határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbány a Kispecs és a Pöttyös utca között a Határút érintésével M3-as, illetve a Határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Schilling Zsolt, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.

Folytatjuk filmzenei összeállításunkat a Moonfall című film zenei anyagával. A Moonfall egy 2022-es science fiction katasztrófa film Roland Emmerich rendezésében. A filmnek egyébként Emmerich volt az egyik írója és producere is. A főszerepekben Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Michael Peña és Donald Sutherland látható. A rendezőt nem a kifinomult stílusáért, hanem a büszkén vállalt megalomániájáért szeretjük. Emmerich már az egyetemi vizsgafilmjével rekordot döntött, hiszen az minden idők legdrágább diplomafilmje lett. Hollywoodba költözve két akció science fictionnel indított, a Tökéletes katonával és a Csillagkapuval, majd a 90-es évektől kezdve megmutatta, mi az, amihez tökéletesen ért. A Függetlenség napja inváziós katasztrófa filmjében majdnem elpusztul a föld. A Godzillában New Yorkot megtámadja egy óriás hüllő, a Holnap utánban a globális éghajlatváltozás írtja ki az embereket, a 2012-ben pedig szintén pár túlélő marad a teljesen víz alá került bolygón. A Moonfallt sem a szakma, sem a közönség nem díjazta. Annyi pozitívum azonban mindenképpen elmondható, hogy van benne új elem Emmerich korábbi munkáihoz képest. A filmben az emberiséget egy mindent elsöprő katasztrófa fenyegeti, amikor egy sötét, titokzatos erő eltéríti a holdat a pályájáról, és közvetlenül a föld felé lő ki. A becsapódás elkerülhetetlennek tűnik, a bolygó végveszélyben van. A káosz és totális pánik közepette a NASA vezetője és egykori űrhajósa, Joe Faller, a filmben Halle Berry, egy meghökkentő teóriával áll elő, ami a megmenekülést jelentheti mindenki számára. Fowler összeáll egy elszánt űrhajóssal és az összeesküvés elméletek szakértőjével, hogy egy lehetetlennek tűnő küldetésen mentsék meg a világot. De arra egyikük sincsen felkészülve, ami a Holdon vár.

Bár a Moonfall bukás volt, a zenei anyagát azonban feltétlenül ajánljuk meghallgatásra. A film zenei anyagát Harald Closer és Thomas Wanker alkotta meg, és remek munkát végeztek. Harald Closer 1965-ben született Ausztriában, neve elsősorban Roland Emmerich házi zeneszerzőjeként ismert, illetve onnan, hogy egyre több szerepkörben igyekszik kipróbálni magát az adott alkotásokon belül. A szerző filmográfiájából látható, hogy míg nem fordult teljes mértékben Hollywood felé, addig viszonylag sokféle projektből vette ki a részét. Nevéhez többek között olyan filmek aláfestése köthető, mint A holnap után, A halál a ragadozó ellen, melyekért BMI-díjat kapott, továbbá az időszámításunk előtt 10.000, a 2012, a Midway vagy az Elnök végveszélyben. Harald Closer, Emmerich filmjeinek producere és írója, valamint Thomas Wankerrel közösen jegyzi a zenét is. Thomas Wanker szintén osztrák zeneszerző, már fiatal korától kezdve zenét tanult. 1992-ben Los Angelesbe költözött, hogy a dél-kaliforniai egyetemen olyan neves filmzeneszerzőktől tanuljon, mint Jerry Goldsmith és David Raxin. Filmzenei munkái között szerepel a Függetlenség napja, továbbá a Feltámadás, a White House Down, az Anonymous, a 2012, az időszámításunk előtt 10.000 és a Roland Emmerich által rendezett Holnap után, a 13. emelet és az Ellenséges átvétel. A televízióban a Buffy a vámpírvadász című sikersorozat több mint 40 epizódjának zenéjét szerezte. Itt a Cine Musicban most hallgassunk meg további zenei részleteket a Moonfallból, amely hangszerelésében bőségesen használ vonósokat, fúvósokat, kórust és zongorát.

0: Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerhéj Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Forróság és zavartalan napsütés várható. Készül a víz alatti gát Paksnál. Újra nyitotta a vulkán miatt lezárt katániai repülőtér. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Elkezdődött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál. Az első bárka beállítása után reggelre 7-8 cm-es vízszint különbséget mértek, miközben folytatódik a fenékküszöb építése is. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatóján elmondta, hogy egyelőre nem lehet megmondani, mikor kapcsolhatják vissza az erőmű további turbináit. Az elsődleges cél a nukleáris biztonság fenntartása és a teljes leállás elkerülése. A tájékoztatón elhangzott, ahhoz, hogy az erőmű maximális teljesítménnyel működhessen, további 25 cm-es vízszint emelkedésre lenne szükség. A szakemberek a nap 24 órájában dolgoznak, a munka ütemterv szerint halad, de kőszállító teherautókból még hiány van. Akadozik a kártyás fizetés az OTP rendszerében, és a bank online szolgáltatásaival is problémák vannak, írja a HVG. Az OTP mobilbank felületén arról tájékoztatta az ügyfeleit, hogy technikai hiba miatt egyes kártyás tranzakciók meghiúsulhatnak. A pénzintézet dolgozik a hiba elhárításán. A fogyasztói kultúra modern szépség ideájai helyett a valódi szépség előtérbe helyezését szorgalmazta a 14. Leópápa Castel Gandolfóban. A katolikus egyházfő Mária mennybe menetele alkalmából tartott miséjén óva intett attól, hogy az emberek energiát pazaroljanak el olyan dolgokra, amelyek nem igazán számítanak és nem örökké valóak. Kiemelte, hogy a valódi szépség nem az öregedés jeleinek elrejtésében rejlik, hanem az örökké való szeretet megmutatásában. Részlegesen újraindult a forgalom a szicíliai Catania repülőterén, miután 9 napja üzemszünetet rendeltek el az Etna kitörése miatt. A vulkán továbbra is hamut lövel ki, de már csak a hegycsúcs térségében. A riasztási szintet vörösről narancssárgára mérsékelték. A járatok egy részét még más repterekre irányítják át. Az osztrák kancellári hivatal előtt tartott demonstrációt Bécsben a Greenpeace környezetvédelmi szervezet, hogy felhívja a figyelmet a hőség okozta halálesetekre. 395 üres széket helyeztek el azok emlékére, akik az idei nyár első hőhulláma miatt haltak meg. Sürgős klímacsomag elfogadását várják a szövetségi kormánytól. Tovább terjedt az erdőtűz Franciaország délnyugati részén. A lángok több mint 2 napja csaptak fel, eddig 1600 hektár égett le. Újabb 100 embert kitelepítettek, így 650-re emelkedett az evakuáltak száma. Helyi jelentések szerint eddig nem sérült meg senki, és lakóházakban sem keletkezett kár. Fokozódik a hőség, holnap zavartalan napsütésre számíthatunk, csak este az északnyugati határszélen lehet enyhén felhős idő. Ott gyenge zápor zivatar előfordulhat. Hajnalban 12-19, napközben 32-37 fok várható. Nagy tavaink vize 24 fokos.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban a Budakeszi úton a városhatár közelében tart a gázvezeték javítása a Korányi Frigyes útnál. A forgalom egy sávban váltakozva jelzőlámpás irányítás mellett haladhat. Az érintett BKK autóbuszok Országos Korányi Intézet megállóját Budakeszi felé áthelyezték. Hétvégén az M3-as metró a határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3 A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Hétvégén az Erzsébet királyi útján befelé a Róna utca és az Uzsoki utca között a forgalmat a parkolósába terelik, mert elektromos közművet javítanak. A 3-as villamos helyett pótlóbusz közlekedik a Mexikói út és a Bosnyák tér között, a 69-es villamos nem jár. Rendezvény előkészületei miatt lezárták a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Petőfi híd, a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakaszon. A Műegyetem rakpartot szintén lezárták a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között, ezért a 107-es autóbusz terelt útvonalon közlekedik, nem érinti a Szent Gellért tér, Műegyetem és a Petőfi híd budai hídfő megállót. A 16-os autóbusz nem jár, a terelt útvonalon közlekedő 216-os autóbusz pedig sűrűbben közlekedik, mely a Dísztér és a Battyányi tér között jár. A 178-as autóbusz a Naphegy tér és a Battyányi tér között közlekedik. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi mindenképhez dallamot adunk.
4: Köszöntjük újra a Cine Music hallgatóit, ezúttal a sorozatok blokkjában. Mai adásunkban egy horror széria első és második évadával foglalkozunk majd, amelyben rendkívül ügyesen keveredett össze a fikció és a valóság. Izgalmas percekben lehet részük tehát azoknak, akik velünk tartanak.

Az előbbi percekben a 2018-ban az AMC csatornán bemutatkozó Terror című horror széria főcímzenéje csendült fel, amely antológia sorozatként 2019-ben tért vissza a második évaddal. A produkció első évadában egy 1845-ben történt valós és egy meglehetősen tragikus esemény története elevenedik meg. 1845. május 19-én két gőzhajó indult útnak abból a célból, hogy megtalálják az északnyugati átjárót. Ez az expedíció azért is volt nagy jelentőségű, mert akkoriban még nem létezett a Panama csatorna, így közel 13 ezer kilométerrel rövidítette volna le a London-Tokió közötti távolságot, ami megkönnyítette volna a nemzetközi kereskedelmi útvonalat. Azonban a gőzhajók indulása után nem sokkal a 129 fős legénység és a két kapitány Sir John Franklin és Francis Crozier nyomtalanul eltűnt a jeges tengeren. Eltűnésükre azóta számos magyarázat született. Többek között az is, hogy a legénység egy része romlott ételek hatására ételmérgezésben hunyt el, de számos 1850-ben felfedezett csontmaradvány alapján a kannibalizmus vagy a medvetámadás gyanúja is felmerült. A brit királyi haditengerészet legtragikusabb expedícióját Dan Simmons, amerikai író, egy horror történelmi regényben mesélte el, amelyet aztán Ridley Scott Oscar-díjra jelölt amerikai rendező ültetett képernyőre, és készített belőle sorozatot Terror címmel. Külön figyelmet érdemel az első évad számos magyar vonatkozása is. Egyes filmkockákon ugyanis felfedezhető az Állami Operaház belső tere, arról nem is beszélve, hogy a produkciót magyar stúdiókban forgatták, illetve a szériában látható kellékeket és horrorisztikus elemeket magyar szakemberek készítették.

Az imént a Terror című széria második évadának, a Terror Gyalázat címre keresztelt produkciónak a főcímzenéjét hallhatták, amely antológia sorozat révén már a Pearl Harbor eseményei utáni Japánba kalauzol bennünket. A sorozat Gyalázat alcíme Franklin D. Roosevelt elnök Pearl Harbor utáni beszédére utal, amelyben Pearl Harbor elleni támadást, vagyis 1941. december 7-ét a gyalázat és az aljasság napjának nevezte. A hangulatában meglehetősen markáns Terror sorozat második évadában a háború után integráló táborokba zárt japán bevándorlók szenvedéseit mutatja be egy japán család szemüvegén át, akiket a sok átélt szörnyűség mellett még egy vándorló szellem is kísért. A kísértett bemutatása esetében domborodik ki leginkább a japán kultúra, ugyanis a legenda szerint Japánban léteznek olyan nyughatatlan szellemek, akik a haláluk után a földön maradnak, és még lezáratlan dolgaik miatt kísérteni kezdenek. Fizikai formájuk a legtöbb esetben női alakot ölt, hosszú fekete hajjal és fehér kimonóban jelennek meg. Őket a japán kultúrában jure-nek nevezik.

Ugyan a második évadban is megjelenik Ridley Scott neve producerként, de tényleges munkát már nem végzett, amely a kritikusok szerint meg is látszódik a Terror második évadában, ami ezáltal kevésbé lett sikeres, mint a produkció első évada. Ennek ellenére a széria dallamvilágára nem lehet panaszunk, hiszen a széria komponistája Mark Carven, kanadai származású zeneszerző, igencsak csontig hatoló muzsikát alkotott. A komponista eddig leginkább a science fiction és a horror műfajában alkotott maradandót. Az ő nevéhez köthető a már kult státusszá emelkedett Kocka című film dallamvilága is, amellyel gyakorlatilag azonnal ismerté vált. Legutóbbi munkája a 2022-ben bemutatott Fekete Telefon című horrorfilm zenei anyagának megalkotása volt, Ethan Hawke főszereplésével, amely nem csak kritikai, de közönség siker is lett. Most azonban következzenek további dallamok a Terror Gyalázat című szériából, amellyel már a búcsúznak a sorozatok, de várjuk Önöket a jövő héten is, amikor is az Our Planet bolygónk csodái című sorozat és annak dallamvilága mutatkozik be itt a Cine Musicban. Tartsanak velünk akkor is!

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban a Budakeszi úton a városhatár közelében tart a gázvezeték javítása a Korányi-Frigyes útnál. A forgalom egy sávban váltakozva jelzőlámpás irányítás mellett haladhat. Az érintett BKK autóbuszok Országos Korányi Intézet megállóját Budakeszi felé áthelyezték. Hétvégén az M3-as metró a határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3 A-pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Hétvégén az Erzsébet királyné útján befelé a Róna utca és az Uzsoki utca között a forgalmat a parkolósába terelik, mert elektromos közművet javítanak. A 3-as villamos helyett pótlóbusz közlekedik a Mexikói út és a Bosnyák tér között, a 69-es villamos nem jár. Rendezvény előkészületei miatt lezárták a Budai alsó rakpartot a Margit híd és a Petőfi híd, a Pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakaszon. A Műegyetem rakpartot szintén lezárták a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között, ezért a 107-es autóbusz terelt útvonalon közlekedik, nem érinti a Szent Gellért tér, Műegyetem és a Petőfi híd, Budai híd fő megállót. A 16-os autóbusz nem jár, a terelt útvonalon közlekedő 216-os autóbusz pedig sűrűbben közlekedik, mely a Dísztér és a Battyányi tér között jár. A 178-as autóbusz a Naphegy tér és a Battyányi tér között közlekedik. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.
2: Ahogyan múlt vasárnapi adásunkban is, úgy most is a filmzene.net portál 2022-es visszatekintésével zárjuk a Cine Musicot. Akkor a képregényfilmek, illetve könyv adaptációk kíséreteiről esett szó olyan alkotások révén, mint például a Batman, a Doctor Strange az őrület multiverzumában, a Halál a Níluson, vagy az Időutazó felesége. Mai összeállításunkban a franchise-ok várva várt folytatásaira, illetőleg az animációs alkotásokra térünk ki. 2022 újfent olyan esztendő volt, amely során a képregényhősök visszatérését várták leginkább a mozinézők, ugyanakkor ez a trend kezdett kicsit árnyalódni az előző esztendők gyakorlatához képest, mivel voltak olyan nagy visszatérők, melyek távol álltak ettől a műfajtól. S olyannyira vett fordulatot ez a dolog, hogy 2022 legnagyobb bevételeit produkáló filmjei közül az első kettő nem is képregény mozi lett. A legkiemelkedőbb sikert a Top Gun Maverick aratta, amelyben nem csak Tom Cruise és Val Kilmer tértek vissza, hanem az első rész komponistája Harold Faltermeyer is, igaz immáron Hans Zimmerrel, Lady Gagával és Lon Balfal. Első blokkunk az ő muzsikájukkal indít, majd érkezik Michael Giacchino harmadik Dino zenéje, a Jurassic World világ uralom szkorja, ami hasonlóan szépre és összetetre sikerült, mint az előző Jurassic World muzsikák. A vakmerő vadászpilóták és őslények mellett a Navik visszatérését is felfokozott érdeklődés övezte, és a második legtöbb bevételt produkálták. James Cameron 13 év után hallatott magáról ismét az Avatar a víz útja kapcsán, melyhez James Cameron 13 év után hallatott magáról ismét az Avatar a víz útja kapcsán.

Amazonon, hanem a Hulu és a Disney Plus csatornáin. A Ben Trachtenberg rendezte Prédában egy komancs indiánszál szembe a világűrből érkező idegennel, összecsapásukhoz pedig Sarah Shackner szolgáltatott hol tradicionális, hol pedig feszült, elektronikus elemeken nyugvó dallamokat.

Az animációs alkotások legnagyobb vesztese 2022-ben minden bizonnyal a Pixar volt azzal, hogy kedvenc karakterét, Buzz Lightyear-t önállóan próbálta bevetni, a közönség azonban bármennyire is kedvelte a Toy Story filmeket, erre valamilyen oknál fogva nem volt kíváncsi. Sajnos ezzel együtt Michael Giacchino munkájáról is méltatlan módon került le a reflektorfény, holott az egyik legkarakteresebb rajzfilm zenét szállította a Lightyearhez. Záróblokkunk második muzsikája a Minionokhoz fog kapcsolódni, akiknek Gru színre lép című történetéhez újfent Heitor Pereirát szerződtette az Illumination Entertainment csapata. A helyenként a James Bond mozik aláfestéseinek stílusát idéző, rendkívül szórakoztató szkort pedig Steve Jablonski heroikus kompozíciója követi majd, melyet a DC szuperállatok ligája ihletett. Mai adásunkat Varga Ramona szerkesztette, munkatársaink voltak Glock Melinda, a filmzene.net portáltól Kulics László, technikus kollégánk és a műsorvezető Hávarga Marian. További tartalmas, szép estét kívánunk!

0: Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Forróság és zavartalan napsütés várható. Készül a víz alatti gát Paksnál. Újra nyitott a vulkán miatt lezárt katániai repülőtér. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Elkezdődött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál. Az első bárka beállítása után reggelre 7-8 cm-es vízszint különbséget mértek, miközben folytatódik a fenékküszöb építése is. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatóján elmondta, hogy egyelőre nem lehet megmondani, mikor kapcsolhatják vissza az erőmű további turbináit. Az elsődleges cél a nukleáris biztonság fenntartása és a teljes leállás elkerülése. A tájékoztatón elhangzott, ahhoz, hogy az erőmű maximális teljesítménnyel működhessen, további 25 cm-es vízszint emelkedésre lenne szükség. A szakemberek a nap 24 órájában dolgoznak, a munka ütemterv szerint halad, de kőszállító teherautókból még hiány van. Akadozik a kártyás fizetés az OTP rendszerében, és a bank online szolgáltatásaival is problémák vannak, írja a HVG. Az OTP mobilbank felületén arról tájékoztatta az ügyfeleit, hogy technikai hiba miatt egyes kártyás tranzakciók meghiúsulhatnak. A pénzintézet dolgozik a hiba elhárításán. A fogyasztói kultúra modern szépség ideájai helyett a valódi szépség előtérbe helyezését szorgalmazta a 14. Leó pápa Castel Gandolfóban. A katolikus egyházfő Mária mennybe menetele alkalmából tartott miséjén óva intett attól, hogy az emberek energiát pazaroljanak el olyan dolgokra, amelyek nem igazán számítanak és nem örökkévalóak. Kiemelte, hogy a valódi szépség nem az öregedés jeleinek elrejtésében rejlik, hanem az örökkévaló szeretet megmutatásában. Részlegesen újraindult a forgalom a szicíliai Catania repülőterén, miután 9 napja üzemszünetet rendeltek el az Etna kitörése miatt. A vulkán továbbra is hamut lövel ki, de már csak a hegycsúcs térségében. A riasztási szintet vörösről narancssárgára mérsékelték. A járatok egy részét még más repterekre irányítják át. Az osztrák kancellári hivatal előtt tartott demonstrációt Bécsben a Greenpeace környezetvédelmi szervezet, hogy felhívja a figyelmet a hőség okozta halálesetekre. 395 üres széket helyeztek el azok emlékére, akik az idei nyár első hőhulláma miatt haltak meg. Sürgős klímacsomag elfogadását várják a szövetségi kormánytól. Tovább terjedt az erdőtűz Franciaország délnyugati részén. A lángok több mint 2 napja csaptak fel, eddig 1600 hektár égett le. Újabb 100 embert kitelepítettek, így 650-re emelkedett az evakuáltak száma. Helyi jelentések szerint eddig nem sérült meg senki, és lakóházakban sem keletkezett kár. Fokozódik a hőség, holnap zavartalan napsütésre számíthatunk, csak este az északnyugati határ szélen lehet enyhén felhős idő. Ott gyenge zápor zivatar előfordulhat. Hajnalban 12-19, napközben 32-37 fok várható. Nagy tavaink vize 24 fokos.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájtlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban most ismét 40 évet megyünk vissza az időben. Nem is olyan régen a Queen koncerten jártunk, de aztán valahogy abban az időben történt még bizony egy másik nagy esemény, amely egész Magyarországot, mondhatom ezt így szerintem, felbolygatta, és hát nagyon nagy örömmel és várakozással kísérte azt, hogy mi fog itt történni Budapesten, Mogyoródon. Ezzel már lehet, hogy egy picit közelebb hoztuk a hallgatókhoz. Na, mi is történt 40 évvel ezelőtt?
2: Hát az első Forma 1, 1986. augusztus 10-én hatalmas jelentőségű esemény volt. A Szocialista Blokkban elsőként rendezhettünk autóversenyt a legrangosabb fajtából Magyarországon, hiszen tudjuk, hogy a Forma 1-es közvetítéseket évente több százmillióan nézik a világ több mint 200 országában, tehát egy hatalmas dolog volt ez, hogy a vasfüggöny mögött is rendezhetnek ilyen nagy díjat. A mai napig különben még csak Magyarországban a korábbi Szocialista Blokkból ebben a kiváltságos helyzetben, tehát sehol máshol itt a volt keleti országokban nem rendeznek Forma egyes nagy díjat.
1: A helyszín tehát megvan Mogyoród, viszont abban segíts, hogy amikor elkezdték a Forma 1-et, akkor milyen jövőt jósoltak neki?
2: Hát az egésznek az ötletgazdája Bernie Ecclestone volt az, aki kitalálta, hogy legyen egy vörös nagy díj, ugye utalva ezzel a kommunista országokra. Nem gondolta senki akkor, hogy 2-3 kiadásnál többet is megér. Ő egy brit üzletember volt, akit a Forma 1 teljhatalmú uraként szoktak emlegetni, és az volt a célja ezzel az ötlettel, hogy a már telített nyugati felvevőpiac bővítéseként Magyarországon keresztül akart beszivárogni a Szocialista Blokkba. Tehát ennek volt egy ilyen nagyon komoly, profitorientált célja is, és amint kereste a lehetséges jelentkezőket, hogy hol is rendezzen, a jelentkezőkben nem volt hiány, de ahogy mondtuk, tényleg mi kaptuk meg ezt az esélyt, és azóta sem kapott más ország versenyrendezési lehetőséget. Ugye ennek a helyszíne Kerepestarcsa és Mogyoród között az egykori krumpli földek helyén készült el a Forma 1-es pálya. 1986 nyarára, ugye a Hungaroringről van szó, ezt a pályát akkor világcsúcsot jelentő gyorsasággal 8 hónap alatt húzták fel. 1986 márciusában még betonozták, júniusban már béke és barátság kupaviadalt futottak rajta, augusztus 7-én pedig edzésen robogtak a Forma 1-es versenyautók. Még egy héttel korábban is a Hohenheimi német nagydíjon azt kérdezgették a csapatok képviselői, hogy lehet-e majd nálunk húst kapni, kell-e magukkal kenyeret hozni, ugye fogalmuk se volt arról, hogy a kommunista blokkban milyenek az életkörülmények. Nem tudták, hogy át lehet-e jönni simán a határon, mit is jelent az, hogy a vasfüggöny mögé fognak menni, és eleinte még maguknak, az újságíróknak is tanulniuk kellett, hogy hogy és mi történik majd ezen a versenyen, de aztán persze a tudósítók és a közönség az évek során a pályával együtt hozzáértő közönségi és szakemberekké váltak.
1: A Hungaroringnak mondjál néhány adatát.
2: Eredeti hossza 4014 méter volt, aztán az átépítések következtében ez többször változott. Először 3975 méterre csökkent, majd hosszabb lett a pálya, tehát itt több számot is találunk, és van egy nagyon különleges, katlanszerű természeti adottsága ennek a pályának, éppen ezért lapos tányérnak is nevezték el, hiszen a nézők a tányér szélén ülnek, és szinte az egészet beláthatták. A versenyzőknek most már több mint 20 éve 4381 métert kell 70 körben teljesíteniük. Érdekesség, hogy 1986-ban még egy körrel rövidebb volt a futam, azonban a szűk pályaszakaszok és az éles kanyarok miatt nagyon nehéz a Hungaroringen az előzés, úgyhogy a Monaco városi pályához szokták hasonlítani. És eddig esőben az elmúlt 40 év alatt mindösszesen egyszer kellett versenyt rendezni, ez pedig 2006-ban volt.
1: Említetted, hogy a mogyoródi pálya pár hónappal hamarabb készült el, mint ahogy volt ugye az augusztusi futam.
2: Igen, és hát éppen ezért, hogy senki nem járt itt korábban, az összes pilótának új volt ennek a pályának minden kanyara, minden vonalvezetése, de hát nem mindenki elégedett meg azzal, hogy majd csak az első edzésen ismerkedjen meg a pályával, úgyhogy Ayrton Senna az egyik régi úszokását megtartva került lépéselőnybe a többiekhez képest, ő ugyanis kölcsönkért egy autót, és azzal tett meg pár kört a pályán, hogy minél jobban kiismerje. Senna különben nem csak itt a Hungaroringen vetette be ezt a felderítő módszerét, ugyanis köztudott volt róla, hogy minden plusz információt szeretett beszerezni a pályákról, ezért vagy gyalog, vagy ha volt rá lehetőség, kölcsönautóval is végigment a pályán, hogy felmérje, hogy jobban megismerje. Itt 1986-ban azonban egy különleges kérése volt. Nem egyszerűen kölcsönautót kért, hanem egy olyan autóval szeretett volna végigmenni a pályán, amit a magyar nép használt, úgyhogy egy 1200-as ladával, egy zsigulival járta be a pályát. Ayrton Sennát képzeljük el, ezt a gyönyörű Forma 1-es pilótát, amit egy zsigulival végigszágult a Hungaroringen.
1: Hogyan sikerült Sennának egyébként ez a verseny?
2: Nem tudta sajnos futamgyőzelemre váltani a magyar nagydíjon az időmérő megszerzett első rajt helyet, ugyanis itt az első futamot Nelson Piquet nyerte, és ő aztán a következő évben is meg tudta ismételni a győzelmét. Érdekesség, hogy az 1986-os versenyen csak az első két helyezett, Piquet és Senna ért be a vezetők körön, a harmadik Nigel Mansell már körhátrányban végzett. Ezen az első keleti nagydíjon civilben volt jelen Niki Lauda, akit Magyarország is kicsit magáénak érzett, hiszen az osztrák visszavonulása után a világbajnoki címvédő Alain Prost és a brazil Nelson Piquet voltak a legnagyobb sztárok.
1: És Senna?
2: Hát Sennának ekkor még egy jó pár nagyon sikeres éve következett. 1994-ben bekövetkezett haláláig összesen 8-szor versenyzett a pályán, ebből 7-szer lett dobogós, 1993-ban kiesett, összesen 3-szor nyert, és 2-szer lett második Mogyoródon, és aztán tudjuk, hogy 1994-ben az imolai pályán halt meg versenyzés közben nagyon fiatalon, tehát ez egy nagyon szomorú történet, de azt gondolom, hogy itt a magyar pálya és a magyar versenyt szeretőknek különleges helyet foglalhat elő a szívében.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban most augusztus 10-ei világnap adja az apropót annak, amiről beszélgetünk méghozzá, az, hogy ekkor van az oroszlánok világnapja. És ehhez kapcsolódóan vajon Budapesten minek a nyomába eredünk?
2: Hát mi másnak, mint az oroszlánoknak a nyomába. Nagyon érdekes, hogy nálunk ez pont egybeesik szinte napra pontosan az állatkertek napjával. Ugye augusztus 9-e az állatkertek napja, és csak egy nappal utána augusztus 10-e az oroszlánok nemzetközi világnapja. Ennek a célja, a globális célja az afrikai oroszlánok és más nagy macskafajok védelmének a hangsúlyozása. De hát mi tudjuk azt, hogy az oroszlánok nagyon nagy szerepe van nem csak a természetben, hanem a kultúrában is. Hiszen ősi idők óta szimbólumai az erőnek, a hatalomnak, és hát számos kultúrában azért vallási, illetve politikai jelentőséggel is bírnak.
1: Na de hímoroszlán vagy nőstény oroszlán?
2: Hát ugye főleg a hímoroszlán jelenik meg a sörényével. Ő maga ugye az állatok királya, a dzsungel királya, tehát a természetben is gyakorlatilag az erőt, a hatalmat szimbolizálja, de az ókori európai kultúrában a nap és az uralkodás szimbólumává is válhat, tehát például Egyiptomban is láthatjuk a piramisok környékén, illetve tényleg nagyon-nagyon ősi formában is megjelennek az oroszlánok, hiszen a hím állatok sörénye a napsugaraihoz hasonló. Az oroszlánokhoz így a tűz és az arany képzete is társult, és ez még az is közrejátszik, hogy Európában a nyár rendszerint az oroszlán csillagkép uralma idején, és tehát tényleg. Július utolsó hetétől ugye augusztus 3. hetéig a legforróbb, tehát a nap, az oroszlán és az oroszlán csillagkép így is nagyon szépen összekapcsolódik. Bibliai utalást is találunk az oroszlánokra, hiszen az Ószövetségben az oroszlán Júdát, Dávid király ősét szimbolizálja. Viszont az ordító, tüzet okádó oroszlán a gonosz erőket szimbolizálja. Tehát megjelenik a rossz is, és ez a szobrokon is nagyon szépen látható különben. Aztán a keresztény ikonográfiában nagyon érdekes módon Márk evangélista attribútumává vált az oroszlán, ugye a négy evangélistának lett egy-egy jelképe, Márké lett az oroszlán, úgyhogy a templomokkal díszítő elemek között is, főleg Márk apostollal kapcsolatban megjelenik az oroszlán.
1: A királyok is előszeretettel használták, ugye? Oroszlánt, mint jel. Képet is, mint az erőt és legyőzhetetlen sugározva.
2: Pontosan. Van egy olyan dombormű is különben, fönt a Budai Várban, ahol Mátyás királyt úgy ábrázolják, hogy a lábát egy oroszlánnak a fején nyugtatja. Tehát ezzel azt jelképezve, hogy Mátyás még az oroszlánnál is hatalmasabb, még nála is győzedelmesebb.
1: Budapesten mi minden található, ami az oroszlánokhoz kötődik. Lánchíd, oroszlánok, ez biztos, hogy mindenkinek eszébe jut.
2: Ez nagyon érdekes, hogy amikor én a turistáimmal járom a várost, akkor szinte mindig elhangzik ez a kérdés, hogy hát hogy lehet, hogy ilyen sok oroszlán van Budapesten, és akkor még azt is megkérdezik néha, hogy van-e itt oroszlán a budai erdőkben, hát nincs természetesen, viszont valóban nagyon-nagyon sok, több száz oroszlán van a fővárosban. Én egyszer megpróbáltam megszámolni, és tényleg lehetetlen, mert hogy annyi formában van, hogy tényleg egészen elképesztő, kis oroszlán, nagy oroszlán, modern oroszlán, középkori, több száz éves oroszlán, minden van, úgyhogy most a teljesség igénye nélkül csak néhányat említünk, és néhány funkciót, néhány formát, ahogy ezek megjelennek. Van például fönt a Schwab-hegyen Jókai kertjében egy nagyon szép oroszlános kőpad. De ha már Budán járunk, akkor fönt a Várnegyedben, ugye már beszéltünk a Mátyás király domborművéről, ahol oroszlána nyugtatja a lábát, de ha ott vagyunk a Halászbástyánál, a Halászbástya előtt látjuk Szent István szobrát, és a Szent István szobrát négy oroszlán őrzi a négy sarkában a talapzatnak. Azonban ezt már kevesen tudják, hogy a Halászbástya átépítésekor a földmunkák során egy románkori templomot is találtak, és onnan származott egy eredeti kőoroszlán dombormű, amelyet aztán Sulek Frigyes az átalakított jezsuita lépcsőn helyezett el. Tehát, hogyha a Halászbástyáról lemegyünk a jezsuita lépcsőn, akkor a lépcső fölött megtaláljuk ezt a nagyon szép vörös márvány, több száz éves középkori oroszlánt. De hogyha ott mászkálunk fönt a Várnegyedben, akkor a dísztéren például, illetve a királyi palota körül oroszlános kopogtatókat is találunk, akár a Sándor palotán, vagy a dísztér házain. Aztán, ha ott vagyunk fönt a várban, az oroszlános udvarunk is van, ahol két oroszlán pár őrzi az udvart, egyik oldalon békés oroszlánok vannak, a másik oldalon pedig a Szent István terem felé vezető átjáróban két dühös oroszlánt látunk. Ahogy mondtuk, az egyik funkció az maga az őrzés, ugye az őrállatként jelenik meg az oroszlán. Ezt látjuk a Lánchídnál például, amelyet négy oroszlán, kettő Budán, kettő Pesten őriz, de az országházunkat is, az országház bejáratát is oroszlánok őrzik. Ezeket az oroszlánokat Markup Béla készítette. Itt az egyik oroszlán eredeti, a másik az már egy pótlás, hiszen megsérült a világháborúban, és ha már a Kossuth téren vagyunk, akkor az ország Országház közelében található Tisza emlékmű tetején pedig egy óriás kígyóval küzdő és halálra sebzett oroszlánt láthatunk, amely a hősiességet, illetve az ármánnyal vívott harcot jelképezi.
1: Nekem ami még beugrik, az az, hogy van olyan szobor is, vagy van olyan ábrázolás is, amikor szárnyas oroszlánként látjuk.
2: Igen, ez az a bizonyos keresztény ikonográfiai elem, ahogy mondtuk, az egyik evangélistára, Szent Márkra utal, és például a Rózsák terén a Szent Erzsébet templomban pontosan egy ilyen szárnyas oroszlánt látunk a rózsaablak alatt a bal alsó sarokban, de hát ennek is nagyon sok más példája is van, például fönt a Halászbástyán is a talapzaton megjelenik Szent Márk jelképe az oroszlánnal, és hát nem hagyhatjuk ki az oroszlánt, talán legfontosabb helyszínéről a fővárosnak, a budapesti címerben is megtaláljuk az oroszlánt, hisz magát a címert egyik oldalról egy griffmadár, másik oldalról pedig egy oroszlán tartja. Ezt látjuk a csatorna fedeleken, zászlaján, címerén, mindenhol, tehát tényleg rengeteg oroszlán van a városban.

0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: Indul a Mesélő Budapest rovatunk, itt van velem Tittel Kinga, és a mai napon egy tárgyat hoztál, amelyet egy picit jobban meg fogunk ismerni. Egy használati tárgyat, olyan, mint egy picit ilyen barkóbáznánk.
2: Igen, a Buchwald székeket hoztam, ami egy tárgy, de hát ami inkább egy életérzés is volt az 1800-as évek második felében. Ugyanis most, ha hogy ilyen szép nyár van, és ezleg sétálunk a Dunaparton, a pesti korzón, akkor látunk ilyen fehér székeket, amelyek le tudunk ülni, és tudjuk élvezni a városi panorámát, de azt nagyon kevesen tudják, hogy ezeknek a székeknek nagyon szép, nagyon színes és nagyon gazdag múltja van. Ezeknek a székeknek az elődje volt az úgynevezett Buchwald szék, vagy Buchwald székek.
1: Na mesélj erről, kinek a nevéhez kötődik, mert gondolom itt egy név azért...
2: Bizony, Buchwald Sándor bútorgyárosnak a nevéhez kapcsolódik, ő egy nagyon tehetős és nagyon jó üzleti érzékkel megáldott bútorgyáros volt, aki 1874-ben állította fel először ezeket a saját gyártmányú és a névvel ellátott székeket a Dunaparton. Rendkívül leleményes volt, és megszerezte a koncesziót arra, hogy ezt csak ő állíthassa fel, fővárossal egyeztetve természetesen. Ezek bérel székek voltak, tehát ő nem

0: a puszta jó szívéből helyezte ki ezeket a székeket, hogy minél több ember évezhesse a korzót és a panorámát, hanem nagyon komoly üzleti megfontolás volt e mögött. 1874-ben kitette az első székeket, és azt olvashatjuk az újságokban, hogy attól kezdve ő nem ment el nyaralni se télen, se nyáron, mert annyira biztos akart lenni abba, hogy aki itt igénybe veszi ezeket a székeket, azok kifizetik a bérleti díjat, és hogy senki nem fog potyázni. Tehát ő jó gazda szemmel rendkívül szorosan és nagyon komolyan figyelte azt, hogy hogy is működik ez az egész szék bérleti rendszer.
1: Hol volt megtalálható?
0: Korzón volt, tehát a mai Lánchíd és az Erzsébet híd közötti része, és aztán a többi más helyén is elhelyezte, de ez volt az első, és ez volt a legsikeresebb vállalkozása, és nem csak ő maga egy személyben felügyelte mindezt, hanem alkalmazott úgynevezett Buchwald néniket. Ezek a Buchwald nénik, ezek általában ilyen nyugdíjas korú öreg hölgyek voltak, akik kis vállon hordott bőrtáskából árulták a jegyeket, és hát ugye árgus szemekkel figyelték azt, hogy éppen ki ül a székeken, és ki az, aki még nem váltott ezekre a székekre egy jegyet, és ki az, akit bizony fel kell szólítani arra, hogy vagy megveszi a jegyet, vagy pedig álljon föl és adja át a helyet másnak.
1: Ebből meggazdagodott?
0: Ebből ő konkrétan meggazdagodott. Ebből meggazdagodott. A bevételből ő havi 5 koronát fizetett a fővárosnak, és hát ennek a több százszorosát tudta behozni a székek bérleti díjának formájában. Olyannyira jól ment mindez, hogy a végén már 4-5 sorban rakta ki, mint egy moziban. Tényleg úgy rakta ki a székeket a Dunakorzón. Ezek ilyen vaszterkezetes, faüléses székek voltak. Ahogy mondtam, ezek a Buchwald nénik tényleg ott jártak, keltek. Nagyon vicces különben, hogy mi volt a jó Buchwald néni ismérve. Milyen tulajdonságokkal kellett nekik rendelkezniük. Erről olvasunk egy újságcikket, még az 1930-as évekből, a 8 órai újságból. Milyen a jó Buchwald néni? Kiváló az arcmemóriája. Tehát amikor zsúfolásig vannak a cégsorok, akkor pontosan tudni kell, hogy ki váltott már jegyet, és kik az új vendégek. Aztán tapintatos. Tehát legyen tapintatos, hogy egy embertől nem kér kétszer jegyet, és a szerelmes párokat lehetőleg nem zavarja kétszer. Igen. Illetve legyen emellett nagyon erélyes. Azaz a potya vendégekkel, az orv ülőkkel. Nagyon érdekesek ezek a tulajdonságok, tehát jó arcmemória, tapintatos, erélyes. Ilyen tulajdonságokat keresett Buchwald Sándor az ő Buchwald néni alkalmazottaiban.
1: Meddig volt ennek keletje? Meddig volt ez népszerű a fővárosban? Vagy mi vetett ennek véget?
0: Buchwald Sándor 1919-ben meghalt, és ezután ez a jog visszakerült a fővároshoz. Tehát már ezután az intézmény maga nem működött, viszont a főváros is használta, és úgy volt kírva, hogy székes fővárosi sétány székek. Ezeknek a jó része a II. Világháborúban megsemmisült, és hát csak a 2000-es évek elején gyártották őket újra. Tehát a korabeli fényképek alapján próbálták megteremteni ugyanazt az imidzset, ami annak idén ezekre a székekre jellemző volt, tehát most már újra láthatjuk őket. Tehát ha beleülünk ezekbe a székekbe, akkor tudjuk, hogy milyen vicces, milyen érdekes múltja van korzózásnak és a korzón való üldögélésnek.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Budapest múzeumai sorozatunkban ma ismét egy különleges helyszínre hívjuk meg a hallgatókat, Budafokra és a Törlei Gyűjtemény és Látogatóközpontba. Szerintem már mindenki tudja, hogy kiről van szó, sok mindent elmeséltünk már, főleg szilveszter környékén. Na de nézzük, hogy mi látható ebben a gyűjteményben és látogatóközpontban.
2: Valóban, hogyha Budafok, akkor mindenképpen Törlei József neve kapcsolódik hozzá, talán elsőként. Törlei József a pezsgő király, nem csak a pezsgőről híres, hanem ő autó rajongó nyelvzseni is volt, és hát a pezsgőgyártás felvilágoztatását tűzte ki célul. Ehhez nagyon jól jött felesége, Szacellári Irén családjának a vagyona. Egy hihetetlen színes egyéniséggel megáldott üzletemberről van szó, aki itt, Budafokon alapította meg a pezsgőgyárát. 1882-ben kezdett el pezsgőt gyártani. Emellett a Palotanegyedben, a 8. kerületi Palotanegyedben, tehát a Nemzeti Múzeum mögötti részen is volt nagyon szép háza, és hát persze a budafoki gyár közelében is csodás otthonai voltak.
1: Milyen volt Törlei József?
2: Igazi brilliáns elme volt, és egy hatalmas elme, fontos újító volt. Ő volt az, aki megálmodta a hazai pezsgő gyártást. Ahogy mondtuk, korábban is több nyelven beszélt, és az újdonságokra mindig is nyitott volt. Nem csak a pezsgő gyártás terén, hanem az autókkal kapcsolatos szabadalma is volt, tehát természetes, hogy a pezsgő mellett a benzines járművek iránti szenvedély is elkapta őt. Van egy érdekesség, ami nem kapcsolódik ugyan a múzeumhoz, de azt gondolom, hogy lehet, hogy itt azért mégis jó helye van. 1895-ben az első magyar autótulajdonos után megvásárolta az első kocsiját és az ország első kamionját. A kamion mellé személygépkocsit is vásárolt, ez volt akkoriban az ország 5. autója. Tehát összesen 5 embernek volt autója az egész országban, abból egyik volt Törlei József. Igazi benzinkakasként ő maga vezette a gépet. Az első években, kapaszkodjanak meg a hallgatók, jogosítvány nélkül, hiszen jogi és közlekedési szabályokba az autók kevés száma miatt akkoriban még nem volt szükség, és hát a budapesti utcák is ugye teljesen máshogy festettek, lovaskocsival sokkal kisebb volt a forgalom. Úgyhogy így történhetett meg az is, hogy Törlei József okozta a főváros első autóbalesetét 1900-ban. Volt ugyanis egy Szolics János nevű utcaseprő mester, aki éppen a munkáját végezte, amikor Törlei József 20 km/órás sebességgel végig száguldott, idézőjelben, a Rákóczi úton, és mivel az utcaseprő nem számított automobil érkezésére, azt hitte, hogy egy közeledő lovaskocsi zaját hallja, nem tudott időben félreugrani, Törlei pedig elsodorta őt az autójával. Eleinte az utcaseprő magas kártérítésben reménykedett, de végül bebizonyosodott, hogy nem szenvedett 8 napnál túl gyógyuló sérülést, úgyhogy Törlei peren kívül megegyezett vele, és kifizette 3 napi bérét, és aztán tovább hajtott. Ez csak egy zárójeles történet volt, de szerintem annyira vicces, hogy itt a Törlei sztorinál jól esett elmondani.
1: Vissza Budafokra.
2: Törlei apósa volt Szacellári György, ő építette Szacellári Irén gyönyörű szép finom kastélyát, és mellé Törlei egy család dorzsalkodás miatt egy jóval nagyobb monstrumot építetett, ugye itt a családtagok közötti rivalizálás, ez sem új keletű a nap alatt. Ezek a kastélyok sajnos nem látogathatók, de a pezsgőgyár ma is működik, és a Törlei Gyűjtemény és Látogatóközpontban, ugye ez most magánkézben van, csoportos látogatások keretében lehet bepillantani a kulisszák mögé. Megtekinthető továbbá szintén előzetes bejelentkezés után a Törlei mauzóleum is, amely hát nincs a legjobb állapotban, de mindenképpen a kultúrtörténet része. És hát tényleg elmondhatjuk, hogy Törlei József hagyatéka az egész Budafokot áthatja. Úgyhogy amikor megérkezünk az Anna utcába, vagy Budafok kapujába, akkor tényleg szinte ez az egyik első olyan épületkomplexum, ami megragadja az ember figyelmét, akár autóval, akár villamossal, vagy busszal érkezünk Budafokra, és nem is érdemes innen tovább menni, hiszen ha előzetesen bejelentkezünk, akkor itt találjuk a látogatóközpontot, és végig mehetünk azon az úton, térben és időben is, ahol Törlei 1882-ben elkezdett pezsgőt gyártani.
1: És mi látható a múzeumban?
2: Találunk itt régi palackokat, régi reklámanyagokat, plakátokat, képeket is. Persze bemutatja a gyűjtemény azt is, hogy a cég hova exportál, milyen országokba, és azt is megtudhatjuk, hogy ez a cég, ez a pincészet sokkal szerteágazóbb, mint amit elsőre gondolnánk, hiszen az övék többek között a François, a Hungária, de a BB márka is hozzájuk tartozik. És az a legizgalmasabb része a kiállításnak, amikor leereszkedünk a pincékbe. Úgyhogy több emeleten keresztül a mélyben megcsodálhatjuk azt a több ezer palackot, amely a 3 éves erjedésnek a lejártát várja, hogy aztán felcímkézve elindulhasson a kereskedelem útján. És hát a végén egy pezsgő kóstolót is kaphatunk, de hangsúlyozzuk, hogy tényleg előzetes bejelentkezéssel csoportokban látogatható csak a látogatóközpont. Viszont minden hónap első szombatján a budafoki pincejárat erre nagyon jó lehetőséget kínál.
1: Látogassanak el a Törlei Gyűjtemény és Látogatóközpontba, is érezzék nagyon jól magukat.
0: Következik Bartók Béla,
3: Román népi táncok 1. Zongorán közreműködik Kocsis Zoltán.

0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: A Mesélő Budapest mai rovatában visszatérünk a szecesszióhoz. Erről már ugye beszélgettünk, és akkor két épületet is megismerhettünk. Akkor az emléknapja vagy világnapja kapcsán beszélgettünk erről, és most hoztál egy gyönyörű villát.
2: Igen, hát a szecesszió aztán mindkettőnknek egy közös szerelme, úgyhogy időről időre rádióhallgatók készülhetnek arra, hogy hozunk szebbnél szebb szecessziós épületeket. Most a Városligeti fasor 47-49-es száma alá látogatunk, és a bizonyos Kőrösi villát veszük egy picit jobban szemügyre. Aki járt a Városligeti fasoron, azt szerintem mindenki észrevehette ezt a villát, mert annyira kiemelkedik, még az ott lévő gyönyörű villák közül is, a maga gazdagon díszítettségével, szépségével, hogy mindenképp megér egy beszélgetést.
1: Ezen is lesznek állat és virág motívumok, ebbe biztos vagyok, de kezdjük a legeslegelején. Ki rendelte meg, mikor épült, ki épített?
2: Kőrösi Albert Kármán építette 1899-ben. Az ő neve azt hiszem, hogy már elhangzott a Valkóház kapcsán, amikor a szecesszióról beszéltük, az is egy Kőrösi által épített ház, és nagyon sok hasonló motívum megjelenik. Ugye a szecesszió kapcsán elmondtuk már, hogy jellemző rá a túldíszítettség, a kanyargó vonalak, a növény és állati motívumoknak a sokasága, és ez az épület maga is egy remek példája ennek. 1899-ben készült. Kőrösi Albert Kálmán, ő Lechner Ödönynek volt a tanítvány. Tehát nagyon erőteljesen érződik az ő hatása is. Ezen az épületen is keveredik a magyaros szecesszió, a francia Art Nouveau és a német Jugendstil jegyeivel, hiszen tudjuk azt, hogy a szecessziónak minden országban megvan a maga formakincse, megvannak azok a visszatérő motívumok, és nincs ez másként ennél az épületnél sem.
1: Miket találunk rajta?
2: Az épület tele van tényleg megfejtésre és felfedezésre váró szimbólumokkal, növényeket, állatokat, találunk rajta virágfát, találunk napraforgót, pávát, gyümölcsöket, mággubót, ugye ezek mind-mind a magyar szecessziónak a jei, és hát maga a kovácsolt vas kerítés is például ezen megjelenik a mággubó mintázata, és természetesen ez mind-mind nem véletlen, hiszen hogyha elkezdenénk megfejteni ezeknek a szimbólumrendszerét, akkor az is egy külön beszélgetés megérne, ezek tényleg rendszeresen megjelennek a szecessziós épületek.
1: Térjünk oda-vissza, hogy hogyan kezdődött az építkezés.
2: A századforduló környékén a Városliget mint olyan felértékelődött, és a városligeti fasoron elkezdtek épülni ezek a nyaralónak szánt villaépületek, és Kőrösi Albert Kálmán megvásárolta ezt a telket 43.800 koronáért, ezt is tudhatjuk egy korábbi kutatásból. A telekre három épület került, a már említett villa, ahol ő lakott is, emellé fölépült egy istálló, és felépült egy iroda is, amelyet építésztársával Sebestyén Artúrral együtt használtak kezdetben. Tehát egy három épületből álló egységről beszélünk, amelynek a legszebb éke az maga a villaépület. Itt az üvegablakok is mindenképpen figyelemre méltóak, hiszen egy másik név, amely újra és újra felmerül a szecesszió kapcsán, az Roth Miksa neve, úgyhogy ezek az ablakok a Roth Miksa műhelyéből kerültek ki, és tudjuk azt is például, hogy nagyon érdekes történet, hogy mint oly sok épület, ez is megsérült a II. Világháborúban, de ezeket az üvegablakokat kivették és elrejtették, és csak a világháború után helyezték vissza, tehát örömmel mondhatjuk azt, hogy ezek eredeti ablakok, tehát nem utánzatok, nem reprodukciók, hanem valóban az eredeti Roth műhelyből kikerült gyönyörű szép színes ólomüvegablakok.
1: A második világháború után mi történt az épülettel?
2: A második világháborúban bombatalálat érte a házat, tehát a külső épület díszek, a szobrok, a stukkók megsérültek, és hát ahogy ezt nagyon sokszor láttuk már, a világháború után nem törekedtek arra, hogy az eredeti állapotában helyreállítsák. Egészen 1996-ig a díszeitől megfosztva állt itt ez az épület. Csak 1998-ban indult el az a folyamat, amelynek eredményeként most már láthatjuk ismét eredeti pontbájában ezt az épületet, ugyanis a jelenlegi tulajdonos elkezdte saját forrásából a restaurációs munkákat. Először az oromzat került sorra, és a második körben pedig 2016 környékén került erre sor, már a beltéri kialakítás és az eredeti állapotoknak megfelelően történt meg, úgyhogy jelenleg a Kőrösi Szalon működik ebben az épületben. Különböző kulturális események, közösségi események kerülnek megrendezésre, tehát mondhatjuk azt, hogy sikerült nagyon szépen és autentikus formában újjáéleszteni egy gyönyörű szép szecessziós épület. Ugye beszéltünk már a megfejtésre váró növényi állami motívumokról, de van egy nagyon érdekes dombormű az oromzaton, ahol a szobrászat, a festészet és az építészet allegórikus alakjai láthatók, és ha közelebbről is megnézzük, akkor megfigyelhetjük azt, hogy az építészetet megformáló alak az nem más, mint Kőrösi Albert maga. Ugye ez nagyon gyakori volt korábban a festők, építészek munkáiban, hogy önmagukat is valahogy bele álmodták, bele festették, vagy egy dombormű formájában belealkották, úgyhogy ez történt itt is.
1: Látogassanak el oda, sétáljanak egy jót.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Forróság és zavartalan napsütés várható. Megkezdték a bárkák irányított süllyesztését a paksi vízszintemeléshez. Hajnalig tart az idei sziget utolsó bulija. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Folyamatosan egyeztet a válság kezelésére hétfőn létrejött Magyar-Szlovák Vízügyi Szakértői Bizottság, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita jelezte, a szakemberek megállapodtak a rendszeres adatcseréről, azóta pedig Nagybajcsnál biztosította az egyenletes vízhozam, amelyre a kialakult rendkívüli helyzetben szükség van. A tárcavezető hozzátette, hivatalos levélben is megköszönte a szlovák fél konstruktív együttműködését, amely segíti Paks biztonságos működését. Elkezdődött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál. Az első bárka beállítása után reggelre 7-8 cm-es vízszintkülönbséget mértek, miközben folytatódik a fenékküszöb építése is. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatóján elmondta, egyelőre nem lehet megmondani, mikor kapcsolhatják vissza az erőmű további turbináit, az elsődleges cél a nukleáris biztonság fenntartása és a teljes leállás elkerülése. A tájékoztatón elhangzott, ahhoz, hogy az erőmű maximális teljesítménnyel működhessen, további 25 cm-es vízszintemelkedésre lenne szükség. A szakemberek a nap 24 órájában dolgoznak, a munkaütemterv szerint halad, de közszállító teherautókból még hiány van. Jövő héten nyílik meg az a felület, ahol bárki elmondhatja a véleményét a közügyekről, jelentette be Radnai Márk. A Tisza egyik alelnöke közölte, a Közhang nevű oldalon az emberek elmondhatják, mit gondolnak helyi és országos ügyekről, megismerhetik mások álláspontját, érveket és információkat kaphatnak, és követhetik, hogyan lesz egy felvetésből valódi döntés vagy változás. Zárul a 32. Sziget Fesztivál, az óbudai hajógyári sziget ismét otthont adott a legkülönfélébb zenei műfajok képviselőinek. Bródi dalokkal indult és a Skrillex visszatérésével zárul. Irodalmi új cirkuszi, táncos, sportos és a civil szervezeteket is bemutató programokkal várták a közönséget. Az először 1993-ban Diáksziget néven megrendezett zenei fesztivál 2017 után ismét magyar kézbe került. Az egyik alapító Gerendai Károly vásárolta vissza tavaly ősszel a külföldi befektetőktől. Megkezdődtek a fővárosi Gubacsi híd helyreállítási munkálatai. A többi temben zajló karbantartás első fázisában szombat éjjeltől a híd saruit javítják. Vasárnap éjféltől reggel 8-ig ismét teljes útlezárás mellett. Ebben az időszakban csak a Kvassai hídon keresztül lehet közlekedni. A BKK járatok útvonala módosul. A második ütemet októberre tervezték be. Akkor a Gubacsi híd dilatációs szerkezeteinek cseréje kerül sorra. Fokozódik a hőség, zavartalan napsütéssel számíthatunk, csak este az északnyugati határszélen lehet enyhén felhős idő, gyenge zápor, zivatar ott előfordulhat. A hajnali 12-19 fokról napközben 32-37 fokig melegszik a levegő, nagy tavaink vize 24 fokos.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Üdvözlöm Önöket, szeretettel köszöntöm vendégeimet itt a stúdióban, Németh Borbálát, a klinikai szakpszichológus, integratív pszichoterapeuta és pszichodráma vezető jelölt, valamint dr. Unoka Zsoltot, aki pszichiáter, pszichoterapeuta és sématerápia kiképző. Szervusztok, örülök, hogy eljöttetek!
2: Szervusztok, köszöntjük mi is a hallgatókat sok szeretettel!
1: De most azért már a pozíciókból ítélve, ugye nyilvánvalóan arról lesz szó a mai műsorban, hogy alapvetően, hogy mit tehetünk azért, hogy jól legyünk, hogy milyen problémákkal küzdünk, milyen nehézségekkel találkozunk az életünkben, és ezen én egy kicsit itt eltöprengtem, mielőtt jöttetek, és az jutott eszembe, hogy az ember annyira szeretne rálátni saját magára, saját működésére, de hogy azért ebben erőteljesen gátolt. Tehát, hogy amikor küzdünk bizonyos elakadásokkal az életünk során, vagy akár pszichoszomatikus tünetekkel, bármivel, akkor jó lenne, ha tudnánk a forgatókönyvet, jó lenne, ha tudnánk azt, hogy mi zajlik bennünk, és mit tehetünk ezért. Tehát mit gondoltok, hogy hová érdemes leásni, vagy hol kezdődik mindez? Ez egyfajta tudatosságot jelent önmagunkra? Eljuthatunk mi saját magunk egy bizonyos szintre?
2: Én azt gondolom, hogy egyrészt van, aki önindította, önismereti szándéktól vezérelve megy el egy pszichoterápiába, vagy szeretne jobban rálátni a saját működésére, de általában valamilyen szenvedés, nyomás visz el bennünket, hogy valamivel küzdünk az életben, vagy akár önbizalomhiánnyal, vagy önértékelési nehézségekkel, vagy pszichoszomatikus testi tünetekkel, amiből nem találunk kiutat, és ilyen módon keressünk valami fajta segítséget, hiszen tudatosan és tudattalanul egyaránt működő lények vagyunk mi emberek, és sokszor a saját vakfoltjainkra önállóan nem tudunk rálátni. Kapcsolati lények vagyunk, és igazából kapcsolatokban tudunk hatékonyan fejlődni. A pszichoterápia ezt alkalmazza akár az egyéni, akár a csoportos munkafolyamat során, hogy reflektív munkamódban kapcsolódunk egymáshoz, és beszélgetünk, ahogy itt most mi is elkezdünk beszélgetni. Ezt egy nagyon fontos műfajnak tartjuk mi ketten a Zsolttal.
1: Mármint a beszélgetést.
3: Így van. Másrészt pedig, amikor meg akarjuk érteni magunkat, azzal is tisztába kell lennünk, hogy egy ilyen kapcsolati infrastruktúra hozott létre minket. Tehát a gyerekkori család, a családnak a felmenői több generáción át már elkezdtek valamilyen irányba sodródni, ami egyfajta ilyen nehézséget jelentett a felmenőknek, és az hat a gyereknevelésre, és aztán az a struktúra, bölcsőde, óvoda és iskolai hatások, amik érik a gyereket, és hogy ezek a hatások olyanok, hogy úgy szerveződnek, hogy támogatóak és önbecsülést fokozóak és készségeket nyújtóak, vagy a hiányzó készségeket kiegészítőek, és akkor valaki vagy egy ilyenbe van beleágyazva, és ha bajba kerül, akkor a megfelelő emberek belépnek és segítik őt, akár az önismeretében kap reális visszajelzést, vagy ez egy teljesen töredezett társas világ, ahol bukdácsol az egyik rendszerből a másikba az egyén, és teljesen magára van hagyva, és belegabajodik valamilyen biológiai önstimuláló rendszerbe, elkezd inni, drogozni, magányos lesz, netez a helyet, hogy kapcsolódna, mert kikerült ebből a kapcsolati infrastruktúrámmal. És az önismeret nem csak az egyén, önmagának az ismerete, hanem annak az egész szociális hálózatnak, ami őt létrehozta, annak az ismerete.
1: De hogy ez azt is mutatja, hogy azért mennyire kiszolgáltatottak vagyunk mindannyian gyerekként, tehát mennyire függünk attól, hogy mit kapunk a családunktól, egyáltalán a társadalomtól.
3: Hát igen, tehát
2: Ez hát függő viszonyokban fejlődünk, tulajdonképpen magzatkorunktól kezdve a jelen pillanatig rengetegféle kapcsolati élmény történik velünk, ami meghatározza a saját viszonyulásunkat a világunkhoz, és amit a Zsolt kinyitott, hogy van egy csomó transzgenerációs hatás is. Ahhoz én szeretném hozzátenni, hogy hát nem csak a szenvedés motiválhat bennünket változásra, hanem akár hogyha valami hiányzik az életünkből, és úgy érezzük, hogy keresésben vagyunk, akár hogyha valamilyen vágyunk bontakozó félben van, valami felé törekszünk, valamilyen cél születik meg bennünk, valamilyen irányban szeretnénk változni, és pszichoterápiában nagy, tehát hogy például a családunkban örökölhetünk különféle mintákat, de egy szülő az mindig mindent ad, jót és rosszat egyaránt, és pszichoterápiában arra is lehetőség van, illetve például a csoportos módszereknél nagyon nagy ereje van annak, hogy rálátunk arra, amivel sokszor kevesebbet foglalkozunk, a saját erősségeinkre, az értékeinkre, és ezt nem csak felismerjük és megtanuljuk elfogadni, befogadni, értékelni magunkban, hanem képessé válunk arra, hogy ezeket tovább fejlesszük. Mert ami nehézség, az mindig szemeszúr, vagy az így előtérbe tud kerülni, de én azt gondolom, hogy nagyon fontos mondjuk a stabil önértékelés, vagy amivel engem sokszor megkeresnek, annak a vágya, hogy valaki egy autonóm, önálló, független lényé váljon, vagy egy jól működő kapcsolati lényé váljon, azhoz ezek nagyon fontos szempontok.
1: Köszönöm szépen. Még valami eszembe jutott, hogy olyan könnyen válaszolunk arra a kérdésre, hogy mondjuk milyen nehézségekkel küzdünk viszonylag, de hogy milyen az jól lenni. Szóval, hogy ugye, hogy ez is olyan nehezen definiálható. Na de majd erre is visszatérünk, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Németh Borbála és dr. Unoka Zsolt, mindketten pszichoterapeuták.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégeim itt a stúdióban Németh Borbála és dr. Unoka Zsolt, mindketten pszichoterapeuták. Ugye arról beszélgettünk az előbb, hogy vajon hogyan lehet azt definiálni, hogy valaki jól van. Tehát, hogy az ember azt nem sűrűn mondja magáról, hogy nem tudom, most olyan jól vagyok, olyan boldog vagyok, eleget örülök, vagy nem is tudom. Mindig ennek az ellenkezője az, ami feltűnik.
2: Igen, ez egy ilyen kulturális séma is, legalábbis Budapesten. Ha megkérdezik, hogy vagy, akkor tulajdonképpen, ha nem panaszkodsz, akkor hülyének néznek, vagy beképzeltnek, de hogy...
3: Esetleg irigykedni kezdenek rád,
2: ezért az emberek mindig elmondják, hogy hány bajuk van, és nagyon kevésszer hallom azt, hogy vagy. Képzeld, arra vagyok ma büszke, hogy ezt és ezt elégítem, és fantasztikus dolgokat csináltam ma, és hogy imádom a gyerekeimet, akik most nem tudom, mit csinálnak. És hogy ez egy fontos dolog, hogy hogyan tudunk hozzáférni azokhoz a dolgokhoz, amelyekre büszkék vagyunk, örömet okoznak nekünk a saját emlékezeti adatbázisunkból. És ez azért egy ilyen tanulási, tanítási folyamat, ahogy a gyerekeknek a szülei rendszeresen megkérdezik, hogy mi történt veled, hogy vagy, és mikről beszélnek. És hogyha egy ilyen panaszkultúra van otthon, meg a hibák keresése, akkor társasan az embernek az emlék előhívási rendszere és egy ilyen társas rendszer olyan emlékeket hívok elő, amiről tudom, hogy másokat érdekel. És hogyha másokat az érdekli, hogy mi bajom van, meg mit rontottam el, akkor ha megkérdezik, hogy vagyok, akkor ezeket fogom önkéntelenül felsorolni. És ezt át lehet állítani arra, hogy milyen jó dolog történt. Tehát ez terápiában, ez egy külön folyamat, és a páciensek meglepődnek, hogy jé, ennyi jó dolog történt ma velem, vagy a múltamban van ilyen pázi feladat, hogy gyűjtsön olyan emlékeket, amelyek
3: erőforrások
2: szólnak, hogy erőforrások, vagy hogy milyen szükségleteik elégültek ki. És a jólétnek az egyik ilyen sématerápiás definíciója az, hogy valamilyen alapérzelmi szükségem, kötődés, önállóság, kompetencia, az érzelmek szabad kifejezése, játékosság, stb. Az kielégült.
1: Akkor valahogy ezt a láncolatot azért meg lehet szakítani.
2: Meg lehet, igen.
1: Említetted az előbb, hogy amikor valakivel találkozunk, és megkérdezi, hogy hogy vagyunk, akkor az ember elkezdi felsorolni azt, hogy mi minden szörnyűség történt vele, és hogy tulajdonképpen ezt valahogy ebben a társadalomban így illik. Tehát, hogy nem? Vagy nem tudom, hogy én ezt tapasztaltam. Vagy hogyha a másik valami rosszat mond, valami negatív mond, akkor nekem is illik valami hasonló. Tehát mondhatom azt, hogy figyelj, én több volt. Én most éppen jól vagyok. Mert akkor azt hogyan tehetném meg? Szóval, hogy ezzel mit lehet kezdeni? Vagy ez már egyfajta bevésődésnek, vagy sémának tekinthető?
2: Igen. Ez egy kulturális séma, ami fenntart egy rossz közérzetet.
1: Hát akkor tőle vagyunk ilyenekkel.
2: Gazdagok vagyunk ebben a szempontból.
1: Voltak éppen, hogyan lehet a sémát definiálni?
2: A sémát úgy lehet definiálni, hogy van valamilyen alapérzelmi szükségletem, hogy szeretném, hogy kötődjek, anyám vegyen föl, anyámnak sok a dolga, nem tud fölvenni, és azt mondja, hogy menjél be legózni a sarokba, kaptál legót, ne pofázz. És akkor én bennem kialakul egy olyan, hogyha felébred bennem a szükséglet, hogy de jó lenne kötődni, arra van egy tanult tapasztalatom, hogy ez kudarcba fog fulladni, és aztán ezt az előzetes tudást használja az agyunk, mert az agyunk egy ilyen jóslógép, hogy megjósolja, hogy mit várhatok. És amikor elmegyek egy randira, és érzem, hogy de jó lenne, ha átölelne, és de jó lenne megmondani, hogy szeretem, akkor az agyam jósolja, hogy hát meg ne próbáld, mert úgyis ellök és elutasít. Így működik a séma.
1: De te erősen gátló hatással van ránk, illetve elszakít a jelentől.
2: Abszolút elszakít a jelentől, a múltba tart, és egy korábbi... Ugye ennek van a haszna, ami ha sokszor visszautasított anyám, akkor ez jó, hogyha belülről figyelmeztet az idegrendszerem, hogy ne ess még egyszer orra, vagy nem tudom, és akkor inkább elkerülöm. Akkor nincs az a nagy csalódás, de viszont a kielégülés az biztosítottan elmarad.
1: Meg ez akkor úgy van valahogy, ha jól értem, hogy egy bizonyos ideig véd engem ez az elképzelés, de hogy aztán, amikor felnövök, és erre már nincs szükség, mert mondjuk élhetnék szabadon, boldogan és a jelenben, akkor ez végül is erőteljesen gátol és falakat.
2: Igen, mert hogyha találkozom az, mit tudom én, fehér lovon érkező lovaggal, és ő azt mondja, hogy szeret, akkor én tudom, hogy biztos ez valami kamu. Mit meg akar dönteni pusztán? Hiszen engem nem szerethet, hiszen az agyam jelzi, hogy ez kizárt.
1: Na jó, de lehet ezzel dolgozni. Úgyhogy erről is beszélgetünk a folytatásban. Németh Borbála és dr. Unoka Zsolt a vendégem, mindketten pszichoterapeuták.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: A stúdióban Németh Borbála és dr. Unoka Zsolt, mindketten pszichoterapeuták. Ha az ember szeretne magán változtatni, egyáltalán szeretné, ha kevesebb nehézség elakadása lenne az életben, akkor mit tehet ezért saját maga? Tehát hogyan tudja mondjuk a helyzeteket jobban kezelni, hogyan tudja akár azt a gyökérokot megváltoztatni, ami mindennek a hátterében áll? Lehetséges ez?
2: Hát én azt gondolom, hogy rendkívül erőteljes módszerek léteznek arra, hogy önismeretet szerezzünk a világban. Ennek egyik műfaja a pszichoterápia, ami szintén rendkívül sokszínű iskolákkal bír. Én ebből a pszichodrámát és a integratív, imaginatív pszichoterápiát művelem, és hát ezek olyan erőteljes módszerek, amelyek pont abban segíthetnek nekünk, akik úgy érezzük, hogy esetleg elakadtunk, vagy valamivel kapcsolatban tehetetlenné válunk, hogy ebből a tehetetlenségből megértsük azt egyáltalán, hogy mi a probléma. Sokszor ez lehet az első lépés, mert nagyon sokszor ez nem nyilvánvaló kezdetben. Sokszor valaki mondjuk inkább valami szorongást, vagy levertséget, vagy depresszív hangulatot tapasztal, vagy mondjuk álmatlanságot, vagy testi tüneteket, és ezzel megy el orvoshoz, vagy éppen pszichológushoz, pszichiáterhez, és hogy mit tudunk ezzel kezdeni pszichoterápiában. Mi dolgozunk akár például online ismeretterjesztő előadások tartásával is, amivel kifejezetten az a célunk, hogy egy nagyobb közönség számára is elérhetővé, megérthetővé és elérthetővé tehessük ezt a pszichoterápiás tudást, és olyan gyakorlatias módszereket ajánlunk, amit bárki azonnal alkalmazhat. Ilyenek a különféle naplómódszerek, vagy akár a álomnaplózás, vagy kognitív viselkedésterápiás technikák, amiket nagyon hamar elsajátíthatunk és hasznosíthatunk. És hát pszichoterápiában pedig egy olyan folyamatba indulhatunk el, ahol az első lépés lehet az, hogy közösen megfogalmazzuk, hogy hol vagyunk, hol tartunk, mi vezetett idáig, tehát hasznos, nagyon fontos arra, hogy reflektáljunk arra, hogy mi van minden mögött, ezek mögött, az élményeink mögött, és sokszor a beszélgetés során sikerül összekapcsolni azt, hogy mi minden lehet mondjuk a kapcsolati működéseinkben, a kapcsolatainkban,

0: a munkahelyi problémáink hátterében, vagy a gyereknevelésben nehézség. Sokszor ez hát egy, sokszor ezt egy homály fedi és köt fedi, és az első pár alkalom során realizálhatjuk azt közösen, hogy mire is szerződünk, mi lehet a terápiás terv, tehát hogy hol tartunk éppen, és hová szeretnénk eljutni. Tehát ilyenkor van a közös célok megfogalmazása.
1: De önmagában a csoport az hogyan segíthet? Tehát egy másik ember, az hogyan tud nekem abban segíteni, hogy én felismerjem azt, hogy mi az alapvető problémám?
0: Kicsit visszakapcsolódnék az előbbi kérdésedhez, a boldogsággal kapcsolatban az jutott eszembe, hogy most már longitudinális, nagyon hosszú emberöltőket felülelő kutatások birtokában mondhatjuk azt, kijelenthetjük, hogy a legfontosabb az emberi boldogság szempontjából az a megtartó, elfogadó, biztonságos kapcsolatoknak a megléte, tehát hogy annyira milyen áthatja a működésünket a kapcsolatiság, hogy mi emberek egymást nélkül képtelenek vagyunk jól létezni, és egyéni folyamatban ugye ketten tudunk nagyon mélyre menni egy-egy témakörben, a csoport meg egy más minőségben tud támogató lenni az egyén számára. Amivel én foglalkozom csoportmódszert, azt pszichodrámának nevezik, amit Jacob Louis Moreno fejlesztett ki, ő ezt egy akcióorientált metódusnak tartotta, tehát egy ilyen cselekvéses és élmény alapú módszert kell elképzelni, ahol nem csak beszélünk egy konfliktusról, mert az is nagyon fontos, maga a beszélgetés, de az a kiindulási pont, hanem nagyon hamar egy csoportos közegben, természetesen biztonságos keretek mellett akcióba visszük, eljátsszuk, tehát egy élmény alapúság jöhet ilyen módon létre, és ebben a pszichodrámának van egy úgynevezett mintha tere, egy ilyen mintha valósága, ahol bármi az emberi élmények hát végtelenségéből bármi megjeleníthető az ébrenléttől, az álomvilágon keresztül bármilyen élmény a csoporttagok segítségével, és ilyen módon aki részt vesz egy ilyen csoportban, az képes arra, hogy a saját élményeit szabadon megélhesse a csoportban, bármi is legyen az ő élménye. Ez kitehető legyen, és közösen együtt rá tudjunk erre tekinteni, és ráadásul, ahogy ezt kitesszük, hogy a csoporttagok is részt vesznek ebben, nem csak arra van lehetőség, hogy azt átélve, hanem hogy külső nézőpontokat próbáljon ki, más személyek, például fontos személyek, vagy saját belső élményeinek a helyéből tekintsen rá más nézőpontból egy adott helyzetre, belső hangokat kipróbáljon, megjelenítsen, tükörből rátekintsen, nagyon sokféle módszer segíti mindezt, és ami talán a legfontosabb, hogy végül gyakran ezek ilyen érzelmileg nagyon mély katartikus élmények is lehetnek, új szerepeket lehet kipróbálni, és új működésmódokat lehet kifejleszteni egy ilyen folyamatban. Ilyen módon ez a csoport nem is egy közönség ott a résztvevő számára, hanem egy kapcsolati és társas tanulási térré válik ez az egész rendszer, és a végén pedig mindezekre reflektálunk. Hát így lehet ezt elképzelni.
2: És talán még az egy nagy ereje a csoportnak, hogy a lelki problémák mind izolálják az embert, elkülönítik a többiektől, és itt a csoportban az, hogy a csoport tagok az ő belső világát megjelenítik, játszanak vele, megtartják, ezt a legmélyebb magányosságot, ami a legsúlyosabb patológia most a 21. században, ezt radikálisan feloldja és megszünteti ez a csoport élmény.
0: Igen, tehát mindenfajta egyébként pszichoterápiás módszertől függetlenül egy ilyen biztonságos csoportban az ember számára megélhetővé válik az, hogy nem vagyunk egyedül a problémáinkkal, hirtelen rádöbbenünk, hogy bár külsőre lehet nagyon különbözőek vagyunk, de kicsit mélyre ásunk, akkor nagyon sok hasonlóságot tapasztalunk az életünkben, és ami a nehézségünk, amivel esetleg szégyenbe vagyunk, azt mások ugyanúgy tapasztalják. Innentől kezdve ementén is lehet kapcsolódni és megértést nyerni, úgyhogy ez egy óriási oldás ennek a terhén. Azon kívül természetes hatótényezője a csoportos működésnek, egyfajta remény felkeltése a csoport résztvevőiben, hogy látom, hogy mások hogyan dolgoznak magukon, és ez hát mintát ad nekem, inspirál arra, hogy én is tegyek azért, hogy szabadon megjelenítsem azt, ami bennem van, és már talán nem is olyan tűnik olyan veszélyesnek, egyre biztonságosabb élményé válik mindez.
1: Ez lehetséges, hogy a sémákat is lehet a pszichodráma keretein belül oldani? Vagy dolgozni vele?
0: Hát igen, lehetséges. Mi ezt kipróbáltuk, erre tettünk egy kísérletet pár évvel ezelőtt Zsolta, mivel különböző módszerekből érkeztünk, elkezdtünk azon gondolkodni, hogy a mi tudásunkat hogyan tudjuk, bár mind a kettő teljesen komplex, akkreditált módszerről lévén szó, mégis hogyan tudjuk a tudásunkat összetenni egy közös csoport érdekében, hogy ott még tovább mélyítsük, és még hatékonyabbá tegyük ott a résztvevőink számára az élményt, és hát azt tapasztaltuk, hogy sok minden eltérő, de a célok azok ugyanazok, és bár az eszköz használat eltérő, ezeket jól tudjuk integrálni, tehát a sématerápiában például ilyen térképként megmutatható, és ez egy nagyon nagy erőforrás a sématerápiás szemléletnek, hogy kitehető az érintett elé az, hogy ő miben van. Ezt dramatikus módon színpadra is tudjuk állítani a dráma eszközeivel, és különféle dramatikus technikákkal megszólaltathatóakká válnak, és szerepeltethetőekké válnak ezek a résztvevők, vagy én részek, és fontos személyek az életünkben.
1: Na, akkor innen folytatjuk tovább, ez egyre izgalmasabb. Rán, hogyha az ember arra gondol, hogy nagyon sokat segíthet, vagy legalábbis jelentős lépéseket érhetünk el abban, hogy egyszerűen az életünket jobban éljük, akkor pedig azt hiszem, hogy erről bőven érdemes beszélni. Jövünk is vissza. Vendégem Németh Borbála és dr. Unoka Zsolt, mindketten pszichoterapeuták.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Németh Borbála és dr. Unoka Zsolt, mindketten pszichoterapeuták. Az előbb egy olyan helyzetről, vagy módszerről, pszichológiai módszerről beszélgettünk, ahol talán a sémákat pszichodramatikus módszerekkel próbáljátok meg feldolgozni. Ugye? Jól értettem?
2: Igen.
1: Hogyan történik mindez? Tehát, hogy a gyakorlatban mondjuk, tehát már ott kezdődik azt hiszem a dolog, hogy kik kerülnek egy csoportba, tehát, hogy ti ezt szakmailag felméritek, megállapítjátok, hogy hogyan jó az egymáshoz való összhangviszony, vagy pedig ez teljesen spontán módon alakul?
3: Nem, mert általában
2: mondjad.
3: Hát van egy, kiteszünk egy csoporthirdetést, megszervezzük a csoportnak a feltételeit, és arra bejelentkezőkkel végzünk egy első interjút, tehát van egy megismerkedős beszélgetés tulajdonképpen, amiben átbeszéljük, hogy ki mivel szeretne dolgozni, vagy hova akar eljutni, mi a vágya. Ez a csoport, és beszélünk arról is, hogy mi hogyan dolgozunk, kik vagyunk, mi a munkamódunk, és aztán eleinte vannak úgynevezett próba alkalmak, amikor minden résztvevő kipróbálhatja magának a csoportot. Hasznos, hogyha ismerősök, vagy párok, vagy családtagok egyszerre nem kerülnek be egy ilyen csoportba, mert inkább érdemes mindenkinek egy elsőre neutrális környezetben, ismeretlen környezetben indulnia. Úgyhogy ez az első alkalmak során kiszokott hamar derülni, és az is, hogy kinek való ez a csoport, vagy ki az, aki szívesen elköteleződne egy hosszabb folyamatra. Ez általában a második alkalomra megtörténik, és akkor kérjük mindenkinek az elköteleződését egy hosszabb folyamatra, hogy akinek tetszik a módszer, és tetszünk mi is, az velünk tarthat ezen a izgalmas utazásom.
2: És ugye még ez egy kritérium, hogy mivel ez egy csoportmódszer, olyan emberek, akiknek olyan súlyos egyéni problémái van, vagy problémája van, amely miatt ő a csoport közös munkáját nem tudná elősegíteni, és a csoport okozta stressz az őt annyira megviselni, hogy neki nem tenne jót, vagy hogy erre a stresszre adott reakció bizonyos embereknél az, hogy támadó lesz, vagy kiterebélyesedik a szociális térbe, és ezáltal ellehetetleníti a közös munkát, hogy nekik inkább ilyen egyéni terápiás kezeléseket javaslunk, és hogy mi az integráció, hogy működik a séma, meg a pszichodráma együtt. Arról még egy dolgot el kell mondani a séma elméletről, hogy nem csak sémákkal foglalkozunk, hanem van egy olyan jelenség, amit séma módoknak nevezünk, ami azt jelenti, hogy az ember különféle én állapotok között átdöccen, hogy egyszer baromira szomorú vagyok, mert megbántottak, aztán, vagy megszégyenültem, aztán dühbe jövök, hogy a másik mit képzel, hogy megszégyenült, aztán belülről megszólal bennem a hang, hogy mi van, hogyha emiatt elhagy, és te egy dühöngő hülye vagy, nem érdemled meg a párodat, és akkor belülről kezdem elszídni magam. Ez olyan feszültséget okoz, hogy vagy iszom, vagy valamilyen szerrel letompítom magam, vagy elkerülöm a páromat, hogy ne is legyen kapcsolódási probléma, vagy még inkább bántalmazom őt, és ezek a különféle megküzdési módok, érzelmi állapotok, és ilyen önreflexiós állapot, mikor magunkat kritizáljuk, vagy dicsérjük, ezeket ebbe a modellbe séma módoknak nevezik, és akkor itt jön össze a pszichodráma, mert az embernek ezeket a pillanatról pillanatra gyorsan változó én állapotait ki tudjuk rakni úgy, hogy a csoporttagok eljátsszák az ő belső világát, és ezáltal, hogyha ő ezt látja kívülről, akkor így hirtelen így nagyon erősen megemelkedik az a képesség, amit a pszichoterápiák egyik nagy eredménye, az önreflexió. A reflexió az a tükröződés, az olyan, mintha egy tükörbe látnám magam, ez az önreflexió, hogy képes vagyok magamra rátekinteni. És ezt megsegíti a csoport úgy, hogy ők eljátsszák az én belső világomat, és én megmutatom mindegyik részt, hogy hogy játsszák, de utána az egészet én tudom kívülről nézni, és el tudok gondolkozni azon, hogy mind kéne változtatni. Lehet, hogy ez jobb lenne, ebből kevesebb kéne, az nagyon árt, stb. Stb. És akkor ez egyrészt az egyén szempontjából egy nagyon nagy előrelépés, de másrészt a csoporttagok szempontjából pedig úgy előrelépés, hogy egy másik ember belső világába lenni, azt eljátszani, az iszonyan felfokozza az empátiás készségemet.
3: Az együttérzést.
2: És az együttérző készségemet, és látom, hogy mindezek mögött, a kellemetlen viselkedések mögött, hogy ő iszik, vagy kiabál, vagy félrevonul, duzzog, emögött ott van egy érző rész, aki megbántottak, és amögött ott van az ő szükséglete, hogy valójában mire lett volna szüksége. És hogyha mindenkinél el tudunk jutni idáig, ez a csoporttagoknak felfedezte azt a képességét, hogy otthon esetleg a társának nem a hülyeségeire reagál, hanem hogy miért vagy ilyen hülye? Mire lenne szükséged, Sanyikám? Gyere, átölellek, vagy egy puszit. Ne a sört fogjad, hanem engem, és akkor gyere, dumáljunk. És akkor ez már az ő társas skilljeit is feljavítja, röviden mondjuk. Aha. Nem tudom, mennyire volt követhető ez.
1: Abszolút, meg az jutott eszembe, hogy ez nagyon felkavaró lehet szembesülni egy csoportban azzal, hogy én hogy működöm, mert ott hirtelen láthatóvá válik.
3: Igen, igen, ez nagyon konfrontatív ez a technika, tehát ami bennünk van, azt nagyon sokszor mai magyar társadalomban nem fejezzük ki, valami mást jelenítünk meg, ez nagyon gyakori, hogy nem olyan közegekben élünk, ahol ezt szabadon megtehetjük, úgyhogy ez elsőre egy nagyon különleges helyzet a legtöbb ember számára.
2: Az
3: különleges
2: a baj, hogy ha mást fejezünk ki egy idő után, azt a mást hisszük el.
1: Aha. Igen.
2: Ez egy találkozás önmagunkkal.
1: Ez egy picit olyan lehet, nem, mint amikor valaki például rendszeresen dühös, tehát hogy nagyon erőteljesen dühöt fejez ki, hogy abban menekül, miközben annak a dühnek a mélyén egészen máshoz.
2: Ezt mi úgy nevezik, igen, hogy dühös védelmező.
3: Ez is egy mód.
2: Tehát van ez a férfi, akit Ottónak neveztek, nem tudom, látták ezt a filmet.
3: Volt egy ilyen sorozat, ha valaki látta esetleg.
2: Szerintem ez csak egy film volt, de mindegy. De lehet, hogy egy sorozat, hogy az az embernek meghalt a nagy szerelme, és akkor utána így visszavonult minden emberi kapcsolattal, és ilyen nagyon mogorva, dühös volt, de hogy az intimitást kerülte ezzel. Mert félt, hogy megint kapcsolódik valaki, ez akit elveszt.
1: Igen. De közben ez mennyire megindító, nem? Hogy milyen védelmi mechanizmusokat építünk ki, hogy létezni tudjunk, és hogy ahelyett végül is, hogy felvállalnánk, vagy megélnénk azt, ami van.
2: Hát igen, hogyha én dühötten rám szól, hogyha valaki egy ilyen csoportot elvégez, hogyha az ilyen zsimbes emberekhez már tud úgy fordulni, hogy mi fáj.
1: Megértés van.
2: Igen. Mi fáj.
1: Hát igen, és ez megváltoztat mindenkit, minden résztvevőt. Jövünk is vissza, folytatjuk a beszélgetést. Németh Borbála és dr. Unoka Zsolt a vendégem itt a stúdióban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Van olyan hely, ahová jól esik visszatérni, megállni, megpihenni és feltöltődni? Nekünk van. És önnek? A mobilján biztosan van egy ilyen hely.
0: A Klasszik Rádió 92.1 telefonos alkalmazásával mostantól klasszikus kedvencei elkísérik bárhová indul.
2: Klasszikus utitárs, kolléga és barát. És még mennyi minden, miközben összeolvadt tér és idő, és csak az azonnal és akárhol elérhető zenei kedvencek maradnak.
0: A Klasszik Rádió 92.1 mobilap elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Forróság és zavartalan napsütés várható. Nőtt a Duna vízszintje Paksnál a vízbe helyezett bárkáktól. Van még tartalék a szigetben, mondta Gerendai Károly. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Nőtt a vízszint a paksi atomerőműnél az előrejelzett apadással szemben. Ez a beállított két 80 méteres bárkának köszönhető, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, ütemezetten halad a fenékküszöb építése mindkét partról. Hozzátette, hogy csak szombaton 5000 tonna kő érkezett Paksra. Folyamatosan egyeztet a válság kezelésére hétfőn létrejött Magyar-Szlovák Vízügyi Szakértői Bizottság, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita jelezte, hogy a szakemberek megállapodtak a rendszeres adatcseréről, azóta pedig Nagybajcsnál biztosított az egyenletes vízhozam, amelyre a kialakult rendkívüli helyzetben szükség van. A tárcavezető hozzátette, hogy hivatalos levélben is megköszönte a szlovák fél konstruktív együttműködését, amely segíti Paks biztonságos működését. Jövő héten nyílik meg az a felület, ahol bárki elmondhatja a véleményét a közügyekről, jelentette be Radnai Márk. A Tisza egyik alelnöke közölte, a Közhang nevű oldalon az emberek elmondhatják, mit gondolnak helyi és országos ügyekről, megismerhetik mások álláspontját, érveket és információkat kaphatnak, és követhetik, hogyan lesz egy felvetésből valódi döntés vagy változás. Idén még nem túl pozitív a sziget mérlege. A tavainál nagyjából 50 ezerrel kevesebben, 350 ezeren szórakoztak a rendezvény 5+2 napján, mondta el a sziget záró napján Gerendai Károly tulajdonos a Telexnek. Hozzátette, nem sikerült 1,5 milliárd forintra redukálni a tavalyi 2,8 milliárdos veszteséget. Ugyanakkor az a véleménye, hogy a szigetnek előre kell menekülnie, a felvázolt irány jó. Több mint fele a vendégeknek magyar volt, amit fontosnak tart, de vissza kell szerezni a nemzetközi pozíciót a sikerhez, mondta el a fesztivál alapítója, aki tavaly óta ismét tulajdonos is. Részlegesen újraindult a forgalom a szicíliai Catania repülőterén, miután 9 napja üzemszünetet rendeltek el az Etna kitörése miatt. A vulkán továbbra is hamut lövel ki, de már csak a hegycsúcs térségében. A riasztási szintet vörösről narancssárgára mérsékelték. A járatok egy részét még más repterekre irányítják át. Közben 3,9-es erősségű földrengés rázta meg az Etna északi lejtőjét. A földmozgás több helyen széttörte az aszfaltot. Sérültekről nem érkezett jelentés. Földrengés volt a dél-spanyolországi Granadában, az 5-ös erősségű földmozgásban épületek és autók rongálódtak meg. Az andalúziai mentők több embert mentettek ki épületekből, de sérültekről nem számoltak be. A helyi hatóságok közölték azt is, hogy a világhírű Alhambra épületeiben nem keletkezett kár. Fokozódik a hőség, zavartalan napsütésre számíthatunk csak este, az északnyugati határ szélen lehet, enyhén felhős idő, gyenge zápor zivatar is előfordulhat. Hajnalban 12-19, napközben 32-37 fok várható. Nagy tavaink vize 24 fokos.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: A stúdióban Németh Borbála és dr. Unoka Zsolt mindketten pszichoterapeuták. Az előbb a sémadrámáról beszélgettünk, ugye, amely csoportformában történik, és ti ketten tartjátok, egyébként hamarosan indul majd. Szóval, hogy például nektek olyan gyakorlatias szempontra érdemes odafigyelni, hogy mondjuk a csoporttagok jellemzően azonos sémák szerint működjenek, vagy pedig épp ellenkezőleg, hogy legyen nagyon színes és sokféle mindez.
2: Hát célzottan nem feltétlenül figyelünk ilyesmire, tehát ilyen szelektíven nem válogatjuk a résztvevőinket, hanem felnőtt csoportba bárkit beválasztunk, aki motivált és jelentkezik. Ugyanakkor nagyon érdekes konstellációk figyelhetők meg csoportokba, és itt eszembe jut egy varázslatos jelensége a csoportmunkának, amit telének, vagy teletalálatnak is nevezünk, hogy a csoportban lét az úgy olyan finom összehangolódást mélyít el az emberekben, hogy szinte szavak nélkül is érzékelni tudjuk egymást. Rendszeresen előfordul minden csoport tapasztalata az, hogy például a szerepválasztások, hogy kit választok ki egy-egy szerepre, azok teletalálatok, tehát hogy bombasztikusan bele tudunk trafálni egymás kimondatlan történeteibe.
1: Vagy akár nem is lehet más, ugye? Csak az az egy. Tehát, hogy pontosan tudom, hogy ő...
2: Abszolút. Tehát ez nagyon katartikus élmény szokott lenni a választottaknak, sőt, gyakori tapasztalatom a csoportjainkban, hogy megfogalmazzák a résztvevőink, hogy hát mondjuk ő a saját témájával mi nem akart volna játszani, de ami szerepet kapott, az neki olyan volt, mint egy nagy játék tulajdonképpen. Tehát, hogy annyira megélte a másik játékán keresztül a saját életének a mélységeit, és tudott arra reflektálni, amire persze kerítünk sort, hogy ezek is mind feldolgozhatóakká váljanak, és ementén tudjunk egymáshoz kapcsolni. De visszatérve a kérdésedhez, hogyha nagyon hasonló problémával jelentkeznek emberek egy csoportba, az kicsit úgy gyanítom, hogy egyfajta önsegítőkörré válik olyan szempontból, hogy tükreit látják egymásnak az életükben, esetleg rácsodálkozhatnak a különbözőségekre, de van mondandójuk, hiszen nagyon nagy az élmény közelség, és ez az úgynevezett univerzalitás hatása, hogy nem vagyok egyedül a problémámmal, az valószínűleg egy ilyen csoportban halmozottan felfokozódik. Hogyha nagyon különbözőek vagyunk, akkor meg pont a sokszínűségünknek a szépségét tudjuk megtapasztalni, azt gondolom.
3: Én a munkahelyemen is súlyosabb betegeknek tartok csoportot, ilyen sima terápiás csoportot, és ott ugye az ilyen nagyon impulzív, robbanékony emberek, meg az ilyen szorongó, elkerülő, szociális fóbiás emberek egy csoportba, aztán beszámolnak arról, hogy mennyi mindent tanultak egymástól. Tehát a szorongók az, hogy ezek a robbanékonyok mit megmernek csinálni.
2: Mit ők csak szeretnének.
3: És akkor így egy kicsit ilyen bátorságot kapnak, a másik meg így megtanulja a másiktól, hogy igen, lehet valamit nem kimondani, meg visszafogni, és hogy egymást is nagyon tudják ebben segíteni. Hogy ez az emberi sokszínűség az ahhoz vezet, hogy nagyon sokféle új készséget is meg tudnak egymástól tanulni. Tehát nagyon fontos eleme a csoportterápiának, hogy nem a csoport vezető az, aki átad valamilyen tudást, hanem a csoport tagok egymás emberi dolgaiból nagyon sokat tudnak tanulni. Sőt. És hát ez az emberiségnek az alapcsodája, hogy így létezünk. Tehát az egész emberi kultúra, meg a kultúrák sokasága egy nagyon intenzív, kölcsönös adokkapokból épül föl, és ez itt újra megjelenik egy ilyen vegyes csoportban.
2: Abszolút, igen. Sőt, még most az altruizmus is eszembe juthat, tehát hogy megtapasztalhatjuk azt egy ilyen csoport részeként, hogy teljesen spontán kapunk, és mi is adunk. Tehát, hogy ez természetes, ez az adok-kapok egyensúly.
1: És hogyan történik a változás? Tehát rendben van, ezt megéri az ember, ott is akkor nagyon erős. De mi történik, amikor hazamegy? Tehát, hogy visszatér ugyanabba a közegbe, ahol ő a régi módon működött. Tehát akkor, és akkor nyilván nem úgy reagál rá a családja, a kollégái a munkahelyen. Tehát, hogy nagyon nehéz fenntartani azt az élményt, azt a változást, azt az elemi élményt, amit az ember egy ilyen csoportban megél.
3: Hát igen, azért amikor felmérjük, hogy honnan jön valaki, akkor nem mindegy, hogy a múltjába volt valami intenzív, negatív hatás, vagy jelenében nap mint nap. És akkor ezt azért megbeszéljük az emberekkel, hogy ha jelenében nap mint nap van egy intenzív, bántalmazó környezet, hogy akkor nagyon kis esélye van annak, hogy heti egy alkalom, szor 3 óra egy csoportban, azt ne söpörné el az otthoni megalázás, verés, bántalmazás tömeg. Tehát, hogy ezt át kell beszélni az emberekkel, hogy mire számíthatnak. Nyilván könnyebb hatást elérni akkor, hogy a múltban volt valami, és itt új tapasztalatokra tesz szert, és a környezete meg olyan átlagos, nem nagyon bántalmazó, meg nem is túl jó, hanem olyan egy hétköznapi emberi kapcsolat. És akkor itt ezek az új kapcsolati modellek elkezdhet hinni, és kipróbálhatja, és akkor esetleg megtapasztalja, hogy a másik nem olyan bántalmazóan reagál, mint annak idején, hanem jé, ez csak az én fejemben volt így. És akkor így elindulnak az új tapasztalatok, megerősítő tapasztalatok a csoporton kívül. De hogyha mindig visszadöngölik a földbe, hát az ott nagyon nehéz.
2: Igen, másik dolog, ami az eszembe jut, az a csoporttitok, ami minden ilyen csoportnak az alapját képezi, tehát hogy attól válik ez egy igazán biztonságos és megtartó térré, hogy a csoport teréből nem vihető ki semmit. Tehát, hogy nem az van, hogy hazamegyünk és otthon megbeszéljük, mit láttunk a férjünkkel, felségünkkel, a szomszédasszonyjal, hanem ezt hagyjuk, hogy egyrészt azért is fontos ez, mert hogy hagyjuk, hogy bennünk dolgozzon tovább, az a különleges élmény, amit egy ilyen csoporttól kaphatunk. Másrészt nem szellőztetjük meg azt, hogy névtelenül is tilos megszellőztetni azt, hogy ki mit hozott be, pont azért, hogy meglegyen az a biztonsága és bizalma a legbizonytalanabb és törékenyebb személynek is arra, hogy az élményeit szabadon behozhassa. Másrészt pedig folyamatban gondolkodunk, tehát nem egyik alkalomról másikra történnek a drasztikus változások, ahogyan az életünkben sem egyik napról másik napra alakul ki a személyiségünk, hanem hosszú évek munkája. Egy ilyen csoportos munkafolyamat is általában nagyon intenzíven, de egy pár hónapos vagy éves folyamatot szokott jelenteni, és a csoportnak az ereje az összeadódik, tulajdonképpen ezt nevezzük csoport többletnek is, hogy a remény, az együttérzés, a csoportnak a támogatása az egyben sokkal többnek érződik, mint azt egyénileg megélhető lenne.
1: Én nem is arra gondoltam, hogy az ember elmondja otthon azt, hogy mi történt a csoportban, hanem arra, hogy a változást kimondatlanul érzékeli a környezete, akár ezt a lassú, fokozatos változást is, hogy arra hogyan reagál.
3: Hát ez egy nagyon komplex probléma. Mert felborulnak az egyensúlyok.
2: Felborulhatnak sokszor.
3: És felborulhatnak az egyensúlyok, és hogyha az egy ilyen életképes kapcsolat vagy család, akkor az igazodik ehhez. Ha meg egy nagyon merev, akkor ott valami baj lesz, tehát törés vagy ilyesmi. Igen. Én nagyon régóta oktatok ilyen pszichoterapeuta képzésbe, ami 2 vagy 3 éves, attól függ, hogy milyen az előképzettsége a résztvevőknek, és ennek kötelező része az önismeret. És hogy hát én már szinte így a felvételén teszek rá célzásokat, hogy biztos, hogy akar jönni a kapcsolata, hát otthon rendben van.
2: Mert nem mindenki fog örülni feltétlenül ezeknek a változásoknak.
3: Mert hogy én nagyon sok ilyen válást figyelek meg ebbe, hogy az egyik fél elkezd ott alakulni, és a másiknak ez nem tetszik, vagy nem bírja elviselni, vagy aki alakul, az nem tudja elviselni, hogy a másik nem alakul. És hogy ez egy kockázati tényező, vagy mellékhatása is ennek a folyamatnak, vagy nyeressége, persze, hogyha egy ilyen bántalmazó kapcsolatból valaki kimer lépni, de ez egy nagyon nagy nehézség. Az emberek vissza akarják nyomni a helyére a családtagjukat, hogy legyen rend.
1: Amit megszoktak.
2: Legyen olyan, mint
3: igen,
2: volt. Ugye?
3: Igen. Ez zavarja össze.
1: Ez mindent megváltoztat.
3: Miért vagy ilyen kedves? Megkaptál egy kocsit, most mit akarsz?
1: Ez így már nem az igazi, ugye? Nem igen, ugyanaz, ami volt. Igen. Na, jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Németh Borbálával és dr. Unoka Zsolttal.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Németh Borbála és dr. Unoka Zsolt, mindketten pszichoterapeuták. Most egy nagyon talán érzékeny témát érintünk, nem mint hogyha az eddigi nem lett volna az, de hogy a társadalomban milyen lenyomatot hagyott mondjuk az elmúlt időszak, az elmúlt 16 év. Tehát hogyan képeződik ez le az egyes embernél, vagy akár milyen csoport folyamatokat tudtok észlelni?
2: Igen, hát most történt egy nagy kormányváltás, és sokan bíznak a rendszerváltásban is, de hát az a helyzet, hogy a lélektani és szociokulturális örökség az nem változik meg egyik napról a másikra, és ezt a kormányváltás se tudja semmissé tenni, hiszen ezek hát összetettebb és hosszabban zajló folyamatok. Vannak olyan külföldi és pár hazai tanulmány, amelyek alapján egyrészt az kimondható, hogy ez az elmúlt 16 éves időszak nem egyformán hatott mindenkire, mert nagyon különböző módon érintette mondjuk a vidéki közmunkást, az állami alkalmazottat, az LMBTQ fiatalt, vagy egy tanárt, egy katás egyéni vállalkozót, vagy a gazdagodó réteget, vagy mindazokat, akik a nyertesei ennek a rendszernek. Nagyon eltérő módon érintette mindezeket, de az a tanulmányokból kilátszik, hogy a társadalmi lélektani hatás egyrészt elmélyített a társadalom jelentős részében egyfajta cinizmust, egy olyan tapasztalatot, hogy nem az igazság számít, hanem hogy az a fontos, egyre inkább az vált fontossá, 2010-15 utáni időszakban, hogy melyik politikai törzshöz tartozik ki kicsoda, és kinek a szimpatizánsa, és kialakult egy kettős beszéd, amit a saját életünkben is azt gondolom, én az ismerősi körömben nagyon tapasztaltunk, hogy egészen megváltozott az a biztonságos tér, nagyon beszűkült, és ilyen mikroközösségekben voltunk igazán szabadok, és gyakran nem éreztük, hogy a nyilvánosságban ez megmutatkozhat a vélemény. Főleg gondolok arra, amikor valaki állami munkahelyen dolgozott, vagy iskolában, vagy kisvárosi közegben, önkormányzatnál, tehát ott ugye ez nem gyávaságból történt, hanem ez egy egzisztenciális kérdés volt, hogy ki az, aki, hogy ki mit mond, hiszen a politikai ellenvélemény, vagy a kormány ellenesség az nagyon súlyos kockázatot hozott magával, és megbélyegzéssel, kirekesztéssel fenyegetett.
1: De hát mégis voltak, akik bátran vállalták a véleményüket. Tehát nem mindenki viszonyult ehhez így, hogy otthon máshogy beszélek, meg máshogy a nem tudom, munkahelyemen. Tehát azért voltak olyan emberek, akik egész egyszerűen azt mondták minden helyzetben, amit láttak, akkor is, ha az erős kritikai éllel volt jelen.
3: Igen, ez nagyon jó, és ezeknek az embereknek egy része, az például az ellenzéki sajtóban dolgozott, akik tulajdonképpen hősök, és őket lehallgatták, meg csomó atrocitás érte őket, és voltak olyan emberek, akik pedig emiatt elvesztették az állásukat, és voltak olyan emberek, akik szabadon beszélhettek, mert egy olyan pozícióban voltak, olyan munkahelyen, ahol ez nem vezetett problémához. Tehát, hogy ez a önmagát felvállaló ember is egy természetes, normális közegben egy egészségesen működő embertől elment a hősön át az áldozatig, aki nem fogta föl, hogy mi a helyzet, és hát azt lehet mondani, hogy nem vált hőssé, mert nem csinált semmit, csak elvesztette az állását, mert nem mérte föl jól azt a helyzetet. Uh-huh. És hogy ez is nagyon változatos.
1: De ugyanakkor önazonos maradt.
3: Igen.
1: Tehát azért az egy nagy belső lelki erő, hogy én az vagyok, aki vagyok, és azt képviselem, amit gondolok, akkor is, ha bármi történik körülöttem.
2: Én azt gondolom, hogy erre sokan vágytak volna, de az egzisztenciális okokból nagyon sokan ezt nem tehették meg, és muszáj volt visszatartani magukban a véleményüket, az élményeiket, és azért ez általánosan jellemző az ilyen intézményi kultúrákra, hogy nagyon visszafogottan kellett létezni, és hát azt kellett követni, ami éppen van. Ez egy túlélési stratégia tulajdonképpen, nagyon erőteljes bizalmatlansággal, amit csak tovább súlyosbított az, hogy a közös valóságunk az szétesett, a média tanács és a média ökoszisztémájának az átrendezésével tulajdonképpen a valóságérzékelésünk is hát megváltozott, hiszen teljesen más történetekkel találkoztunk különféle politikai törzsekbe, és hát ez rengeteg, ugye mindannyian ismerjük, azt gondolom, legtöbben tapasztaltuk a közvetlen környezetünkben is, hogy a családok szétesésével járt mindez.
3: Bizonyos családoké, és hát de visszatérve a pszichoterápiára, ugye ez az egyik legnagyobb pszichoterápiás téma, minden irányzat erről beszél, hogy amit valahol úgy neveznek, hogy hamis self, vagy sokféle néven nevezik ezt a jelenséget, hogy valaki azért, hogy egy nála erősebb, dominánsabb, hatalmasabb lénynyel együtt tudjon működni, vagy ne érje bántódást.
2: Hogy biztonságban érezze magát, és életben maradjon.
3: Magát, és ez vezet nagyon súlyos problémákhoz. És ugye ez a terápiának ez az egyik nagy témája, hogy újra képes legyen valaki nem feladni magát, és hát ebbe a folyamatba ez egy elkerülhetetlen lépés, amikor szembesül azzal, hogy mit csinált, és egy nagyon erős bűntudata lesz saját maga felé. Mert ugye a bűntudat az sok esetben arról szól, hogy valakinek ártottam, ezt megbántam, és helyre akarom hozni. De ez meg egy olyan bűntudat, hogy magamnak ártottam, ezt én csináltam magammal, és hogy ezt helyre tudom-e hozni. És hát itt nagyon sok munka van a terápiában, hogy egyáltalán idáig eljusson.
1: Hogy elismerje egyáltalán.
3: Hát igen, vagy ugye nem hülye, de erről szól egy kicsit a tudattalannak a dinamikus felfogása, hogy nem hülye, nem vesztett el az emlékezetét, nem demens, de legszívesebben nem emlékszik ezekre. Ha eszébe is jut, félre rakja, és de mégis érzi a zavart magába, és ez ilyen-olyan tünetekben megnyilvánulhat, és hát motivált arra, hogy ne nézzen szembe azzal, hogy mit csinált magával, mert az annyira fájdalmas, és annyira szégyenteli, vagy bűntudatot okozó, attól függ, hogy milyen a személyiség szerveződése, és hát, és hogy ha egy kultúra, és a mi kultúránk ilyen volt az elmúlt 16 évben, de előtte is, tehát a Kádár korszak is ilyen volt, ha azt motiválta a kultúra, hogy ne legyél integráns, ne add önmagad, akkor egyénileg valaki erre képes volt, mert olyan temperamentuma volt, de nagyon sok embernek ebbe beletört a bicskája, és ebből egy csomó probléma született, amivel így tudunk foglalkozni ezeken a közös munkáinkon.
1: Tehát akkor ez végül is előjön a csoportban, ez a torzulás, amit a személyiségben ugye okozott.
2: Hát nagyon erőteljesen megjelennek a társadalmi hatások az egyéni életünkben, a családunk életében is, az életszínvonalunkban, életminőségünkön. És én azt gondolom, hogy a mai magyar társadalomban nagyon hasonló dolgok zajlanak, illetve merem remélni, hogy fognak zajlani, mint egy ilyen csoporton, egy sémadráma csoporton. Én bízom benne, hogy az emberek egyre inkább ráéreznek arra, hogy egyedül nem megyünk semmire, hanem minél többen. Fontos, hogy részt vegyünk a változásban, és amellett, hogy reflektálunk arra, hogy hogy mi a részességünk, vagy mi hol tartottunk eddig, miből érkezünk. Amellett fontos lehet meghatározunk azt, hogy hol tartunk, és hová akarunk, mint társadalom eljutni. És ebben mindenkire tényleg szükség lehet, hogy kezdeményezzünk, hogy hallassuk a hangunkat, és ne úgy viselkedjünk, mint egy alattvaló, hanem úgy viselkedjünk egyre inkább, mint egy öntudatos polgár, akinek fontos a hangja és fontos a szerepe. És én azt tapasztalom, hogy a mi csoportjaink folyamatának végére ehhez közelítünk mi mindannyian.
1: Uh-huh. Pedig ez egy hosszú út lehet, nem?
3: Nagyon hosszú.
2: Egyéni válogatja.
3: De nem? Mondjuk ebbe különböznek azért szerencsére már az ilyen jobban kidolgozott terápiák, hogy ezt a hosszú utat le lehet rövidíteni, hogy célzottan tudjuk, hogy mire kell fókuszálni, és azt csináljuk, és ezáltal hát így gyorsabb a változás, mint egy ilyen egyéni útba, ahol...
2: Igen, tehát, de nem lehetetlen, az fontos, hogy nem lehetetlen, és most olyan tisztában látszanak a feladatok
3: angol
2: is.
3: Angol kifejezés, ez a bullshitting, nem tudom magyarul mi a legjobb szó rá.
2: Mellébeszélés?
3: Mellébeszélés, tehát, hogy azért az ember koporsaig tud mellébeszélni saját magának, úgy értem, de egy másik ember az hallja, hogy figyelj, érzi, hogy unja, nem tudok rá figyelni. Ez nem róla szól. Uh-huh. Ez nem egy ember. Ez valami ilyen gép, ami úgy beszél benne. És a csoporton ez nagyon keményen megjelenik. És a csoport ilyen gép, ami úgy beszél benne. És a csoporton ez nagyon keményen
2: megjelenik.
3: És a csoporttagok

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: A stúdióban Németh Borbála és dr. Unoka Zsolt mindketten pszichoterapeuták. Ugye korábban beszélgettünk a sémákról, talán a különböző énállapotokról is, arról, hogy az ember mivel leplezheti mondjuk a valódi érzését, hogy akár ugye dühvel. Szóval, hogy annyiféle érzelem van jelen folyamatosan az életünkben, annyiszor reagálhatunk a 24 óra során is, hogy ez egy olyan ideális állapot lenne, hát úgy szerintem, nem tudom, hogyha egy kicsit ezeket kívül tudnánk hagyni. Tehát, hogyha valahogy így önmagunk maradnánk, és nem engednénk magunkat folyamatosan rángatni a különböző külső érzelmi behatásoktól.
2: Ez egy nagyon fontos kérdés, és a pszichoterápiás munkának ez egy lehetséges, vagy a legtöbb pszichoterápiának ez lehet az eredménye, vagy részleges eredménye, már pedig az, hogy egyrészt a saját érzelmeink, ahogy elsodornak minket, vagy a tanult minták, ahogy automatikusan megmondják, hogy mi a valóság, holott az egy torzított valóság, vagy pedig az, hogy a cselekedeteinkben azonnal reagálunk valami külső ingerre, és hogy tulajdonképpen így sodródunk a múltunk, a biológiai

0: biológikumunk, a testünk mintázataiba és a környezeti hatásoknak az áldozatai vagyunk, úgymond, és hogy ez a munka, ami így a pszichoterápiában zajlik, az annak az egyik célja az a tudatosítás, az önreflektivitásban, hogy én most legszívesebben megpofoznám, vagy legszívesebben most azt mondanám, hogy igaza van, holott nem is azt gondolom. Most félek tőle, ezért alávetem magam, hogy ezt egyáltalán észrevegyem, és aztán pedig, hogy legyen egy rés, a cselekvés és az észrevevés között legyen egy tér, vagy egy idősáv, amikor esetleg megfontolhatok nagyon sok alternatívát, és aztán hozzak egy döntést, hogy mit csinálja. És tulajdonképpen ez egyfajta ilyen szabadságfokot ad az embernek, hogy amit non-reaktivitásnak is nevezünk, hogy nem reagálok azonnal. Gondolati szinten, érzelmi szinten, vagy cselekvési szinten, hanem megállítom a reakciót, és reflektálok, gondolkozok, magamban nézek, körülnézek, és aztán esetleg hozok egy döntést, hogy így vagy úgy, vagy amúgy reagálok, de az az én döntésem. És akkor ugye itt mindig van egy ilyen állandó rekurzivitás, hogy végül az a döntés nem-e valójában egy másfajta reaktivitásnak az eredménye, vagy ilyesmi. Tehát, hogy ebben van azért egy ilyen végtelen homály, hogy eljutunk-e az igazi énig, van-e igazi énünk, ez egy vita, hogy de az biztos, hogy van egy testi valóságunk, ami valamilyen irányban mindig nyom minket.
1: Igen.
0: De egyáltalán, hogy ez a kis tér, ez a kis időszakasz, hogy nem reagálok azonnal, gondolkozom, alternatívákat számba veszek, az szerintem egy óriási lépés az emberiség fejlődésébe, meg az egyén fejlődésébe, és ebben nagyon sokat segít a pszichoterápia, és ezt nagyon felgyorsítják az ilyen csoportos, különösen ezek a dramatikus technikák, vagy a síma terápia ezzel a drámával kombinálva, de más terápiák is elvisznek idáig.
2: Igen, mert akkor nem hagyod magad dobálni a hullámok által.
1: Igen, én meg nagyon sokszor fordulnak hozzám úgy emberek, hogy azt tapasztalom, hogy szeretnéknek valahogy megszabadulni, vagy terhesnek tartják a saját érzelmeiket, és visszatérő elem a munkámban, hogy igazából föltárjuk azt, hogy mi is az, amit az illető éppen átél, mik azok az érzelmek, és a Zsolttal egyébként csináltunk egy olyan érzelemszabályozási sématerápiás programot, most fogjuk már harmadik alkalommal elindítani, ahol célzottan a különféle alapérzelmeket vesszük végig, hogy egy kicsit hát a kultúránktól úgy beépítsük, beintegráljuk ezeknek az ismeretét, a tiszteletét, és hát a visszavezessük az embereket ezeknek a szabályozó funkciójához, hiszen eredetileg az érzelmeink az önszabályozásunkhoz és a kapcsolataink szabályozásának a evolúciósan belénk bennünk lévő fontos mechanizmusai, és például a negatív érzelmeknek a jelentősége, hogy a haraggal való munka is nagyon gyakori, hogy valaki úgy érkezik, hogy nem tud mit kezdeni a túlzott dühével, haragjával, vagy éppen nem éli meg, és valahova eltünteti teljesen, és például szorongásá alakul át a haragja, tehát az agresszió elfolytás, vagy akár a erős tapasztalatom volt számomra, hogy mekkora aha élményt hozott sokaknak az irigységgel való munkánk, ahol arról beszélgettünk, hogy hát az irigység is egy természetes alapérzelem, és mi van, hogyha erre saját magunkban is tudunk úgy tekinteni, mint valaminek a hiányára, ami miatt ezt az érzést átéljük, és egymás irigységét is más módon empatikusan szemlélhetjük ilyen módon, tehát hogy nagyon hasznos azt gondolom egy kis ismeretet szerezni a saját érzelmi működésünkről, mert akkor már megtehető az a lépés is, amit a Zsolt említett, hogy tudatosabban használjuk ezeket a kapcsolatainkban.
0: És hát egy olyan modellt használunk, hogy ugye az érzelem az eláraszthat, és akkor már én úgy érzem, hogy nem én döntök, vagy nem, hanem ki vagyok szolgáltatva valaminek, és hogy ugye a terápiában nem az a cél, hogy ne érezzünk, hanem inkább, hogy ezt az elárasztó, beszűkítő, kiszolgáltatott állapotból eljussunk oda, hogy átéljük teljes valójában az érzelmeinket, a haragunkat, szégyenünket, bűntudatunkat, félelmeinket, vagy az örömöket és a mindenféle emelkedettségérzést, de úgy, hogy az nem szűkít be, nem sodor el, hanem egy mély megéléshez vezet, de meg tudom tartani önmagamat.
2: Tehát, hogyha valaki ezek szerint ezt megengedi magának, hogy az érzelmeit kifejezze, akkor azt nem fenyegeti az a veszély, hogy így túlságosan elárasztódik, és már nincs semmilyen kontrollja felette?
0: De van, akit ez a veszély fenyeget, és innen jutunk el odáig, hogy ezeket tudja úgy átélni, hogy ne legyen neki kiszolgáltatva.
2: De hogy ilyen csökkentett verzióban, vagy...
0: Hát,
2: szóval így abban, vagy hogyan?
0: Ezt úgy lehet mondani, hogy most ilyen idegrendszerileg, hogy vannak az idegrendszerünknek a bizonyos részei, ahol generálódnak az érzelmek, van egy másik része, amely ezeket tudja szabályozni, és minél izmosabb ez a szabályozó rész, annál erősebb érzelmi viharok között is meg tudja tartani az integritását, hogy nem szűkül be egy. Tehát mondjuk, aki nagyon dühös a párjára, akkor aki beszűkül, az a párját tisztán rossznak látja abba a pillanatban. Akinek már ez a szabályozó rendszere fejlettebb, az tudja észlelni, hogy most baromi dühös vagyok a páromra, de amúgy milyen cuki máskor, és hogy mennyi jó dolgot csináltunk, de most legszívesebben most valamit odaordítanék neki. De hát közben tudom, hogy ez hogy megbántaná, meg hogy azért ő nem abból áll, amit most, amivel felidegesített, hanem sokkal több. Uh-huh. Tehát, hogy átélem az erős érzést, de nem szűkíti be a tudatomat arra, amire egy érzés beszűkít.
2: Uh-huh. Tehát megmaradnak a színek.
0: Igen,
2: nem fekete-fehér. Ugye?
1: Érdekes, én a munkám során sokkal többet találkozom azzal, amikor valakinél inkább eltűnnek az érzések, és valamilyen testi tünetté alakulnak, ugye a pszichoszomatika területén érkeznek hozzám emberek, tehát különféle megterhelő életesemények hatására ez a csoport, vagy az ilyen típusú emberek hát különféle szenvedést élnek át a testi szinten, de az érzelmeiket nagyon nehezen élik meg, és ilyenkor általában az a munkánk folyamata, akár egyéni, akár csoportos szinten, hogy hogyan tudnak más módon kapcsolódni önmagukhoz, reflektálni megértéssel arra, hogy egyáltalán hogy alakult ki náluk ez a fajta működésmód, például valakinél ilyen bőrcsipkedés jelentkezik akkor, amikor haragos, vagy amikor ki kéne állni magáért, amikor egyébként haragosnak is lehetne lennie, akkor elkezdi magát egy kicsit így bántani, valahogy magán vezeti, ugye visszahullik rá az ő haragja, és ilyenkor az a feladatunk, hogy hogyan tudjuk ezt megérteni, hogy mi történik, és hát kivezetni egy olyan irányba, hiszen a személyiségünket úgy képzeljük el legtöbb pszichoterápiás iskolában, mint egy kukta fazék, hogy hát azért van benne töltés rendesen, és valahol ezt le is kell engedni, ezt a feszültséget. Az agresszióval, haraggal Hatványozottan így van, hogy amikor jön, akkor fontos, hogy ezt megélhető legyen. És az is fontos, hogy egy másik ember ezt tudja fogadni, és tudja elfogadni részünkről, hogy valami taragszunk, valami történik bennünk.
2: És nem dől össze a világ, nem?
1: És nem
2: dől össze. Nekem ez egyébként sokszor segített ez a gondolat, hogy egyszerűen erre gondoltam, hogy nem dől össze a világ. Hát most meg ez a nagy, és akkor mi van?
1: Nem, csak egy nagyon más működésre kell ilyenkor áttanulni, ami nagyon szokatlan a személy számára, mert ő úgy tanulta meg az önszabályozást, és egy másik mód az még ismeretlen, még belakatlan, de hát ahogy belakja, úgy érez rá tulajdonképpen az ízére, úgymond, és kezdi el ezt egyre jobban használni. És tűnnek el ezek a pszichoszomatikus tünetek, mint a bőrcsipkedés, vagy a körömrágás, és egyebek.
2: Egyre könnyebb lesz az élet. Végül is ezáltal jövünk vissza. Vendégeim itt a stúdióban Németh Borbála és dr. Unoka Zsolt, mindketten pszichoterapeuták.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A stúdióban Németh Borbála, klinikai szakpszichológus, integratív pszichoterapeuta, pszichodráma vezető jelölt, és dr. Unoka Zsolt, pszichiáter, pszichoterapeuta, sématerápia kiképző. Na hát most, hogy annyit beszélhetünk az érzelmekről, meg a különböző működési módokról, és ezek következményeiről, hogy úgy gondolom itt az idő, hogy fejtsük meg azt, ha van erre egy ilyen egyértelmű gondolat, hogy voltaképpen mi az az érzelem, vagy miből fakad, mi indítja el az érzelmet, hogy lehetséges, hogy gondolat indítja el az érzelmet, vagy mi?
2: Ez nagyon izgalmas kérdés. Sokáig volt egy ilyen vita, hogy egy gondolat indítja el az érzelmet, vagy az érzelem az egy olyan csomag, aminek a része a gondolat. Tehát, hogy volt olyan elmélet, hogy a valamit valamilyennek értékelünk, és az alapján fogok haragudni, vagy megijedni, vagy szégyelni magam. Tehát, hogyha jön felém valaki, aki árt nekem, hogyha gyengébb nálam, akkor haragszom rá, ha erősebb nálam, akkor meg félek tőle, és hogyha ennek van egy csomó szent tanulja, akkor még szégyellem is magam, vagy mit tudom én, mert hogy mit gondolok a többiekről, hogy mit gondolnak rólam, stb. Stb. De az érzelmeknek van egy ilyen komplex, komponens elmélete, amiben benne van, hogy van valamilyen esemény, azt valahogy értékeljük, de van az érzelemben egy ilyen fiziológiai változás, hogy a szívem gyorsabban, lassabban ver, izzadok, megfeszülnek az izmai, vagy ellazulnak, felmelegszem, vagy hideg lesz a kezem, vagy ilyesmi. És másrészt van az érzelmekben egy ilyen kifejező komponens, hogy ráncolom a homlokom, vagy vicsorgok, vagy mosolygok, vagy ilyesmi, és van egy viselkedéses tendencia, hogy elfutok, vagy támadok, vagy bármi, amit aztán meg is csinálok viselkedésbe, ami így látható, és aztán van egy ilyen utólagos értékelés, hogy na mi lett ebből, és az aztán újra átváltoztathatja az érzelmi állapotot, és a leginkább ilyen köznyelvben, ami miatt érzelmnek nevezzük, hogy van egy ilyen címkézés, hogy most dühös vagyok, vagy most félek, vagy szorongok. És akkor van egy olyan, eleve egy olyan jelenség, amit alexitímiának nevezünk, ami ezeknek az ilyen szomatizációs zavaroknak, akinek ilyen olyan testi tünetei vannak.
3: Jelentős részre jellemző.
2: Igen, hogy ezt a címkézést nem tudja megcsinálni. Hiába tud magyarul, és ismeri az érzelm szavakat, de az ő fiziológiai testi állapotára nem tudja ezt alkalmazni, és akkor...
3: Nem mindenkire, csak nagyon gyakori, egy olyan 25-30%.
2: És akkor erre azt mondja, hogy jó, hát akkor ver a szívem, akkor szívbajom van, vagy így szúr, ott szúr, és akkor valami testi bajom van, vagy miért izzadok.
3: Rájuk inkább egy ilyen praktikus, pragmatikus gondolkodás. Szóval
2: igen, akkor nem tudja, és akkor az érzelem, mert ennek megfelelően be tudja indítani egy külső esemény, hogy ez vagy az történik, be tudja indítani egy gondolat, hogy azt gondolom, hogy mi van, ha ez vagy az történik, például aggodalmaskodom, vagy eszembe jut a Sanyi, aki nem vett sört, és akkor dühös vagyok rá, vagy mit tudom én mi, és be tudja indítani egy testi változást, tehát van, akinek... mit tudom én, elkezd hevesen verni a szíve, mert följött a lépcsőn, és akkor attól azt gondolja, hogy valami baj van.
1: Igen.
2: Vagy dühös. És be tudja indítani egy ilyen cselekvési tendencia is. Tehát, hogy ahogy tartom magam, azzal is ki tudok váltani valamilyen érzelmet. Vagy vannak ilyen kísérletek, hogy a szám közé fogom a ceruzát, és akkor az egy ilyen negatív érzés, vagy így a fogaink közé, és akkor az meg olyan, mint a mosoly, és az befolyásolja, hogy mennyire tetszik valami, amit nézek. Tehát, hogy ilyen nagyon komplexen, több komponensből lehet elindulni, hogy befolyásolni tudjuk az érzelmi állapotainkat. És hát ugye ez az érzelmszabályozás sématerápiás kurzusunkban pont ezt próbáljuk megismertetni az emberekkel, hogy milyen, melyik komponensre hogy lehet hatni, meg melyik érzelemmel mit lehet kezdeni.
3: Illetve, hogy az érzelmeink színes skálájának megélése az egy emberi alapvető szükséglet, tehát hogy ezt elfolytani, eltenni későbbre semmiképpen sem kifizetődő, sem nem érdemes, hanem a legjobb az, hogyha...
2: Hát jó, a főnökömet hát nem verem pofán, azért az...
1: Az kifizetődő.
2: Ez kifizetődő.
3: Lehet, hogy végleg zsebre tenni, ugye,
2: hogy végleg,
3: nem érdemes nem teljesen eltüntetni. Nyilván kontrollálnunk kell, mert nem a barlanglakók vagyunk már, hanem hát tömegtársadalmakban élő lények, ahol fontos, hogy figyeljünk egymásra, hogy mi hogy hat a másikra, és különböző komplex szituációk vannak. De tehát ez egy nagyon bonyolult folyamat, igen, tényleg az is, hogy egymás között megtanuljuk, igen, ezt úgy kifejezni, hogy az segítse és építse a kapcsolatainkat.
2: És akkor még egy dolog, amibe itt segíteni próbálunk, hogy van az érzelmek a granularitása, az azt jelenti, hogy valaki, feszült vagyok, és akkor nem tud különbséget tenni, hogy most jól van, vagy rosszul van, és hogyha rosszul van, akkor most dühös, vagy szégyeli magát, vagy bűntudata van, vagy fél, mert hogy ezekre is vannak ilyen forgatókönyvek, hogy lehet megszüntetni. Tehát, hogyha dühös, akkor úgy tudja megszüntetni, hogyha rájön, hogy a vágyai, céljai elérésébe ki az, ami jobbtanul korlátozza. És akkor ezt vagy elhárítja, és akkor eltűnik a dühe, vagy rájön, hogy tévedett, nem is jogtanul korlátozta, vagy nem is korlátozta. Ez egy ilyen kognitív újrakeretezés. És akkor, hát, hogyha nem is tudja megállapítani azon kívül, hogy feszült, akkor nem is tud utána menni, hogy mitől van ez az állapot, és ráadásul mi egy ilyen sématerápiás modellbe dolgozunk, ahol eleve az az alap érzelmszabályozási legjobb stratégia, hogy beazonosítjuk, hogy milyen alap érzelmi szükségletünk sérült. És akkor nem elnyomjuk az érzelmet, nem eltüntetjük, vagy nem az érzelm szerint így bántunk másokat, hanem megfogalmazzuk, hogy figyelj, nekem erre lenne szükségem, tudunk erről beszélni. Uh-huh. De egy csomó ember nem jut el idáig, hogy mire is lenne szüksége.
3: Igen. Tehát igyekszünk ezt hát egyrészt egy online keretben, ismeretterjesztő előadás formájában bemutatni az érdeklődőknek, és mindeközben a COVID óta rátanultunk arra, hogy hogyan tudjuk egy kicsit ezt ilyen élmény közelivé tenni olyan módon, hogy egy online Zoomon keresztül egy nagy csoportos működést kialakítva, kicsit egy ilyen pszichoterápiára emlékeztető, de nem az, de mégis gyakorlatorientált és készségfejlesztő gyakorlatokat átadó kis csoportos páros gyakorlatokat is bevonó komplex módon, átvezetve a résztvevőket az különféle alapérzelmek megismerésén át ezeknek a helyzeteknek, amelyekben ezek megjelennek a kezelésén keresztül.
2: És pár ilyen érzelmszabályozási technikát tudnak párba gyakorolni az ilyen.
1: Na,
2: breakout roomommal.
1: És akkor viszik haza magukkal, ugye? És akkor lehetőség szerint ugye
3: kipróbálhatják
1: családra, meg megpróbálják ezt alkalmazni, igen.
2: Igen, tehát azért...
3: hasznos tapasztalatokról számolnak be.
2: Igen, meg arról is, hogy a szülei elüldözik, hogy őt hagyják ezzel békén. Meg hát ugye azért nem beszéltünk arról, hogy a pszichoterápiás változásnál ott azért egy kockázatbecslést a számításba kell venni, mert nagyon sok nőt bántalmaznak Magyarországon, és akkor itt a pszichoterápiába ő felnő, és tisztában lesz a szükségleteivel, és
3: meg tudom, hangot ismer ennek
2: adni, hogy azért ezt tudni kell, hogy nem fogják ezért agyonverni otthon. Mert azért rengeteg nőt megöl a társa, hogyha nem úgy ugrál, ahogy ő szeretné, sajnos. Azt hiszem minden héten egy nőt Magyarországon.
3: Van egy ilyen szomorú statisztika, én is így tudom.
2: Most ez arról, bocs, ez egy kicsit brutális happy end, de hogy...
1: De fontos.
2: End, de hogy ez egy fontos dolog, hogy, hogy nem lehet úgy változni, hogy a környezet nem változik, vagy, vagy el kell onnan menni, mert bizonyos emberek iszonyú nagy bajba kerülnek.
1: És ezt is fel kell tudni ismerni, ebben is tudtok segíteni, valaki miben van.
2: Igen.
1: Jaj, hát ez egy újabb nagy téma, hát gyertek legközelebb, és akkor ezt is megbeszéljük még, mert ez tényleg, hát ez még annyi kaput nyit, hogy el sem tudom mondani.
2: Szívesen jövünk, köszi.
1: Nagyon,
2: a meghívást.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és akkor folytatjuk tovább.
3: Legyen úgy. Köszönöm.
1: Németh Borbála, klinikai szakpszichológus, integratív pszichoterapeuta, pszichodráma vezetőjelölt és dr. Unoka Zsolt, pszichiáter, pszichoterapeuta, sématerápia kiképző volt a vendégem. Ezzel búcsúzom, Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Forróság és zavartalan napsütés várható. Megkezdték a bárkák irányított süllyesztését a paksi vízszintemeléshez. Hajnalig tart az idei sziget utolsó bulija. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Folyamatosan egyeztet a válság kezelésére hétfőn létrejött Magyar-Szlovák Vízügyi Szakértői Bizottság, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita jelezte, a szakemberek megállapodtak a rendszeres adatcseréről, azóta pedig Nagybajcsnál biztosította az egyenletes vízhozam, amelyre a kialakult rendkívüli helyzetben szükség van. A tárcavezető hozzátette, hivatalos levélben is megköszönte a szlovák fél konstruktív együttműködését, amely segíti Paks biztonságos működését. Elkezdődött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál. Az első bárka beállítása után reggelre 7-8 cm-es vízszintkülönbséget mértek, miközben folytatódik a fenékküszöb építése is. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatóján elmondta, egyelőre nem lehet megmondani, mikor kapcsolhatják vissza az erőmű további turbináit, az elsődleges cél a nukleáris biztonság fenntartása és a teljes leállás elkerülése. A tájékoztatón elhangzott, ahhoz, hogy az erőmű maximális teljesítménnyel működhessen, további 25 cm-es vízszintemelkedésre lenne szükség. A szakemberek a nap 24 órájában dolgoznak, a munkaütemterv szerint halad, de kőszállító teherautókból még hiány van. Jövő héten nyílik meg az a felület, ahol bárki elmondhatja a véleményét a közügyekről, jelentette be Radnai Márk. A Tisza egyik alelnöke közölte, a Közhang nevű oldalon az emberek elmondhatják, mit gondolnak helyi és országos ügyekről, megismerhetik mások álláspontját, érveket és információkat kaphatnak, és követhetik, hogyan lesz egy felvetésből valódi döntés vagy változás. Zárul a 32. Szigetfesztivál, az Óbudai Hajógyári Sziget ismét otthont adott a legkülönfélébb zenei műfajok képviselőinek. Bródi dalokkal indult és a Skrillex visszatérésével zárul. Irodalmi új cirkuszi, táncos, sportos és a civil szervezeteket is bemutató programokkal várták a közönséget. Az először 1993-ban Diáksziget néven megrendezett zenei fesztivál 2017 után ismét magyar kézbe került. Az egyik alapító Gerendai Károly vásárolta vissza tavaly ősszel a külföldi befektetőktől. Megkezdődtek a fővárosi Gubacsi híd helyreállítási munkálatai. A többi temben zajló karbantartás első fázisában szombat éjjeltől a híd saruit javítják. Vasárnap éjféltől reggel 8-ig ismét teljes útlezárás mellett. Ebben az időszakban csak a Kvassai hídon keresztül lehet közlekedni. A BKK járatok útvonala módosul. A második ütemet októberre tervezték be. Akkor a Gubacsi híd dilatációs szerkezeteinek cseréje kerül sorra. Fokozódik a hőség, zavartalan napsütésre számíthatunk, csak este az északnyugati határszélen lehet enyhén felhős idő, gyenge zápor zivatar ott előfordulhat. A hajnali 12-19 fokról napközben 32-37 fokig melegszik a levegő, nagy tavaink vize 24 fokos.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Fiumei úti sírkert az 1840-es évek közepére Pest egyik legfőbb temetője lett. 1847. június 15-én a magisztrátus a város akkori határában a Kerepesi országút déli oldalán jelölte ki az új temető helyét, a mainál jóval nagyobb, mint egy 130 hektáros területen. A leendő sírkert szomszédságában már volt egy katonai és egy régen felhagyott korábbi temető. A szorványos, főleg ortodox szertartású temetéseket már az év júliusában megkezdték, de a hivatalos megnyitó csak két évvel később, 1849. április 1-én virágvasárnap volt. Az első hivatalos temetési ceremóniát április 12-én rendezték meg. A jeles személyek közül elsőként Vörös Marti Mihályt temették itt el 1855-ben. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Infopark Budapest egyik legújabb, legmodernebb és legkisebb város része a 11. kerületben, a Rákóczi híd Budai híd főjének északi oldalán. 1996. decemberében jött létre az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Budapesti Műszaki Egyetem, a Miniszterelnöki Hivatal és a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium együttműködésével. A területén kampusz jellegű parkosított környezetben irodaházak találhatók, amelyekben elsősorban informatikával, telekommunikációval és szoftverfejlesztéssel foglalkozó cégek székhelyei vannak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szabadsághíd Budapest egyik közúti hídja, amit 1896-ban adtak át a közlekedésnek. A főváros 5. és 11. kerületei között ível át a Dunán, az Erzsébet hídtól délre, a Petőfi hídtól északra. Létezését egy törvényciknek köszönheti, mely előírta, hogy amikor a Margit híd és a Lánchíd használatáért beszedett hídvámokból befolyó éves bevétel meghaladja a 650 ezer forintot, a többletet egy következő híd építésére kell fordítani. Ezt az összeget 1890-re érték el, így egy következő törvénycikkel további két híd, a Fővámtéri és az Eskütéri építését kezdték el.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Van olyan hely, ahová jól esik visszatérni, megállni, megpihenni és feltöltődni? Nekünk van. És önnek? A mobilján biztosan van egy ilyen hely. A Klasszik Rádió 92.1 telefonos alkalmazásával mostantól klasszikus kedvencei elkísérik bárhová indul. Klasszikus utitárs, kolléga és barát. És még mennyi minden, miközben összeolvadt tér és idő, és csak az azonnal és akárhol elérhető zenei kedvencek maradnak. A Klasszik Rádió 92.1 mobilapp elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Forróság és zavartalan napsütés várható. Megkezdték a bárkák irányított süllyesztését a paksi vízszintemeléshez. Hajnalig tart az idei sziget utolsó bulija. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Folyamatosan egyeztet a válság kezelésére hétfőn létrejött Magyar-Szlovák Vízügyi Szakértői Bizottság, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita jelezte, a szakemberek megállapodtak a rendszeres adatcseréről, azóta pedig Nagybajcsnál biztosította az egyenletes vízhozam, amelyre a kialakult rendkívüli helyzetben szükség van. A tárcavezető hozzátette, hivatalos levélben is megköszönte a szlovák fél konstruktív együttműködését, amely segíti Paks biztonságos működését. Elkezdődött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál. Az első bárka beállítása után reggelre 7-8 cm-es vízszintkülönbséget mértek, miközben folytatódik a fenékküszöb építése is. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatóján elmondta, egyelőre nem lehet megmondani, mikor kapcsolhatják vissza az erőmű további turbináit, az elsődleges cél a nukleáris biztonság fenntartása és a teljes leállás elkerülése. A tájékoztatón elhangzott, ahhoz, hogy az erőmű maximális teljesítménnyel működhessen, további 25 cm-es vízszintemelkedésre lenne szükség. A szakemberek a nap 24 órájában dolgoznak, a munkaütemterv szerint halad, de közszállító teherautókból még hiány van. Jövő héten nyílik meg az a felület, ahol bárki elmondhatja a véleményét a közügyekről, jelentette be Radnai Márk. A Tisza egyik alelnöke közölte, a Közhang nevű oldalon az emberek elmondhatják, mit gondolnak helyi és országos ügyekről, megismerhetik mások álláspontját, érveket és információkat kaphatnak, és követhetik, hogyan lesz egy felvetésből valódi döntés vagy változás. Zárul a 32. Sziget Fesztivál, az óbudai hajógyári sziget ismét otthont adott a legkülönfélébb zenei műfajok képviselőinek. Bródi dalokkal indult és a Skrillex visszatérésével zárul. Irodalmi új cirkuszi, táncos, sportos és a civil szervezeteket is bemutató programokkal várták a közönséget. Az először 1993-ban Diáksziget néven megrendezett zenei fesztivál 2017 után ismét magyar kézbe került. Az egyik alapító Gerendai Károly vásárolta vissza tavaly ősszel a külföldi befektetőktől. Megkezdődtek a fővárosi Gubacsi híd helyreállítási munkálatai. A többi temben zajló karbantartás első fázisában szombat éjjeltől a híd saruit javítják. Vasárnap éjféltől reggel 8-ig ismét teljes útlezárás mellett. Ebben az időszakban csak a Kvassai hídon keresztül lehet közlekedni. A BKK járatok útvonala módosul. A második ütemet októberre tervezték be. Akkor a Gubacsi híd dilatációs szerkezeteinek cseréje kerül sorra. Fokozódik a hőség, zavartalan napsütésre számíthatunk, csak este az északnyugati határszélen lehet enyhén felhős idő, gyenge zápor, zivatar ott előfordulhat. A hajnali 12-19 fokról napközben 32-37 fokig melegszik a levegő, nagy tavaink vize 24 fokos.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rózsadomb és a Kisvábhegy közötti völgyben húzódó térséget az ördögárok árterületét Buda lakossága kaszálóként használta egészen a török hódoltságig. Buda visszavétele után azonban a katonasság tulajdonába került, így az egymást váltó városparancsnokoknak hajtott hasznot. A végül városi tulajdonba került területet zöldségtermelő kertészeknek adták ki haszonbérletre. A területet 1785. július 25-én közkertté nyilvánította a helytartó tanács. A kerttelepítés 1787-ben kezdődött. Az akkor divatos francia kertek mintájára a budakeszi és a dunabogdányi erdőkből 3000 fát vásároltak, amelyeket itt ültettek el. Az 1787-re elkészülő park a pest-budai lakosság számára létesített közparkok sorában az első volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Miután 1890-re a két meglévő budapesti közúti Dunahíd hídvámjaiból befolyt összeg meghaladta az évi 650 000 forintot, 1893-ban két további híd építését rendelte el egy törvénycikk. A törvény végrehajtásával megbízott kereskedelmi minisztérium nemzetközi tervpályázatot írt ki, melyre összesen 74 pályamű érkezett be. Ezek közül 53 darab az Eskütérihez, 21 darab pedig a Fővámtérihez készült. A két építményre vonatkozó terveket együttesen bírálták el, szintén nemzetközi bírálóbizottság segítségével. A mai Szabadsághídra vonatkozó pályázatok közül 16 háromnyílású és 5 egynyílású átkelő volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Forróság és zavartalan napsütés várható. Megkezdték a bárkák irányított süllyesztését a paksi vízszintemeléshez. Hajnalig tart az idei sziget utolsó bulija. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Folyamatosan egyeztet a válság kezelésére hétfőn létrejött Magyar-Szlovák vízügyi szakértői bizottság, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita jelezte, a szakemberek megállapodtak a rendszeres adatcseréről, azóta pedig Nagybajcsnál biztosította az egyenletes vízhozam, amelyre a kialakult rendkívüli helyzetben szükség van. A tárcavezető hozzátette, hivatalos levélben is megköszönte a szlovák fél konstruktív együttműködését, amely segíti Paks biztonságos működését. Elkezdődött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál. Az első bárka beállítása után reggelre 7-8 cm-es vízszintkülönbséget mértek, miközben folytatódik a fenékküszöb építése is. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatóján elmondta, egyelőre nem lehet megmondani, mikor kapcsolhatják vissza az erőmű további turbináit, az elsődleges cél a nukleáris biztonság fenntartása és a teljes leállás elkerülése. A tájékoztatón elhangzott, ahhoz, hogy az erőmű maximális teljesítménnyel működhessen, további 25 cm-es vízszint emelkedésre lenne szükség. A szakemberek a nap 24 órájában dolgoznak, a munkaütemterv szerint halad, de közszállító teherautókból még hiány van. Jövő héten nyílik meg az a felület, ahol bárki elmondhatja a véleményét a közügyekről, jelentette be Radnai Márk. A Tisza egyik alelnöke közölte, a Közhang nevű oldalon az emberek elmondhatják, mit gondolnak helyi és országos ügyekről, megismerhetik mások álláspontját, érveket és információkat kaphatnak, és követhetik, hogyan lesz egy felvetésből valódi döntés vagy változás. Zárul a 32. Szigetfesztivál, az Óbudai hajógyári sziget ismét otthont adott a legkülönfélébb zenei műfajok képviselőinek. Bródi dalokkal indult és a Skrillex visszatérésével zárul. Irodalmi új cirkuszi, táncos, sportos és a civil szervezeteket is bemutató programokkal várták a közönséget. Az először 1993-ban Diáksziget néven megrendezett zenei fesztivál 2017 után ismét magyar kézbe került. Az egyik alapító Gerendai Károly vásárolta vissza tavaly ősszel a külföldi befektetőktől. Megkezdődtek a fővárosi Gubacsi híd helyreállítási munkálatai. A többi temben zajló karbantartás első fázisában szombat éjjeltől a híd saruit javítják. Vasárnap éjféltől reggel 8-ig ismét teljes útlezárás mellett. Ebben az időszakban csak a Kvassai hídon keresztül lehet közlekedni. A BKK járatok útvonala módosul. A második ütemet októberre tervezték be. Akkor a Gubacsi híd dilatációs szerkezeteinek cseréje kerül sorra. Fokozódik a hőség, zavartalan napsütésre számíthatunk, csak este az északnyugati határszélen lehet enyhén felhős idő, gyenge zápor, zivatar ott előfordulhat. A hajnali 12-19 fokról napközben 32-37 fokig melegszik a levegő, nagy tavaink vize 24 fokos.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat. Így a Nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Turánszkiné Gál Erzsébet a budapesti Gellért hegyen álló szabadságszobor modellje. A vidékről érkezett, mindenki számára ismeretlen Erzsébetet Kisfaludi Stróbl Zsigmond, a szobrot készítő művész választotta modellnek. A lánynak komoly áldozatokat kellett hoznia, le kellett vágatnia a haját, és hetekig kellett állnia egy ventilátor szelében. A szobor eredetileg a felszabadulási emlékműnevet viselte, és 1947-ben került a helyére, és évtizedekig több az itt állomásozó szovjet csapatokra utaló elemet is tartalmazott. Ezeket 1992-ben elszállították. Így nyerte el az emlékmű a mai alakját.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ulmban található a sokáig egyedülállónak számító kenyérmúzeum, amelynek nyitása óta több millió látogatója volt. A múzeumot két vállalkozó alapította 1955-ben, akik maguk is pékségeket üzemeltettek. A 18 000 kiállítási tárgy mindegyike a kenyérkészítés történetéhez kapcsolódik. A kiállítás a kőkortól napjainkig öleli fel a kenyérkészítés történetét tárgyakkal és filmekkel illusztrálva. A múzeum szakkönyvtárában 6000 könyv és számos archív dokumentum is található.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Heinpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet elődje, az Állami Gyermekmenhely 1907-ben épült fel Ybl Miklós tervei alapján. Hogy az 1901-ben hozott gyermekvédelmi törvény értelmében az elhagyott gyermekekről való gondoskodás központja legyen. Az általában Lelencháznak nevezett intézmény csak központi elosztóhely volt, ahonnan vidékre nevelőszülőkhöz adták ki a gyerekeket, de egyúttal kórházat is rendeztek be, amely a II. Világháború előtt már 500 ágyal rendelkezett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Glóriett kút Budapest egyik legkülönösebb építészeti emléke. Ybl Miklós tervei alapján készült, és eredetileg a Hősök tere helyén állt. Itt tört ugyanis felszínre az a 74 fokos gyógyvizet adó forrás, amelyet Zsigmond Vilmos bányamérnök fedezett fel 1877-ben. A kutat a millenniumi építkezések során elbontották, és a mai Széchenyi hegyre helyezték át.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Forróság és zavartalan napsütés várható. Megkezdték a bárkák irányított süllyesztését a paksi vízszintemeléshez. Hajnalig tart az idei sziget utolsó bulija. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Folyamatosan egyeztet a válság kezelésére hétfőn létrejött Magyar-Szlovák Vízügyi Szakértői Bizottság, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita jelezte, a szakemberek megállapodtak a rendszeres adatcseréről, azóta pedig Nagybajcsnál biztosította az egyenletes vízhozam, amelyre a kialakult rendkívüli helyzetben szükség van. A tárcavezető hozzátette, hivatalos levélben is megköszönte a szlovák fél konstruktív együttműködését, amely segíti Paks biztonságos működését. Elkezdődött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál. Az első bárka beállítása után reggelre 7-8 cm-es vízszintkülönbséget mértek, miközben folytatódik a fenékküszöb építése is. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatóján elmondta, egyelőre nem lehet megmondani, mikor kapcsolhatják vissza az erőmű további turbináit, az elsődleges cél a nukleáris biztonság fenntartása és a teljes leállás elkerülése. A tájékoztatón elhangzott, ahhoz, hogy az erőmű maximális teljesítménnyel működhessen, további 25 cm-es vízszintemelkedésre lenne szükség. A szakemberek a nap 24 órájában dolgoznak, a munkaütemterv szerint halad, de kőszállító teherautókból még hiány van. Jövő héten nyílik meg az a felület, ahol bárki elmondhatja a véleményét a közügyekről, jelentette be Radnai Márk. A Tisza egyik alelnöke közölte, a Közhang nevű oldalon az emberek elmondhatják, mit gondolnak helyi és országos ügyekről, megismerhetik mások álláspontját, érveket és információkat kaphatnak, és követhetik, hogyan lesz egy felvetésből valódi döntés vagy változás. Zárul a 32. Szigetfesztivál, az óbudai hajógyári sziget ismét otthont adott a legkülönfélébb zenei műfajok képviselőinek. Bródi dalokkal indult és a Skrillex visszatérésével zárul. Irodalmi új cirkuszi, táncos, sportos és a civil szervezeteket is bemutató programokkal várták a közönséget. Az először 1993-ban Diáksziget néven megrendezett zenei fesztivál 2017 után ismét magyar kézbe került. Az egyik alapító Gerendai Károly vásárolta vissza tavaly ősszel a külföldi befektetőktől. Megkezdődtek a fővárosi Gubacsi híd helyreállítási munkálatai. A többi temben zajló karbantartás első fázisában szombat éjjeltől a híd saruit javítják. Vasárnap éjféltől reggel 8-ig ismét teljes útlezárás mellett. Ebben az időszakban csak a Kvassai hídon keresztül lehet közlekedni. A BKK járatok útvonala módosul. A második ütemet októberre tervezték be. Akkor a Gubacsi híd dilatációs szerkezeteinek cseréje kerül sorra. Fokozódik a hőség, zavartalan napsütésre számíthatunk, csak este az északnyugati határszélen lehet enyhén felhős idő, gyenge zápor, zivatar ott előfordulhat. A hajnali 12-19 fokról napközben 32-37 fokig melegszik a levegő, nagy tavaink vize 24 fokos.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A napraforgó utcai mintalakó telepet 1931-ben adták át. A kis Pasaréti utcában 22 Bauhaus stílusú épület kapott helyet összesen alig egy hektáron. Egyház kivételével mindegyik ház egyemeletes, tervezői a két világháború közötti magyar építészet legkiválóbb alkotói voltak. Az új lakótelep nem csak az új építészi elveket mutatta be, hanem a kor technikai, szerkezeti és gépészeti újításait is, többek között a vasbeton szerkezeti lehetőségeit. Az utca elnevezésének eredetére 1932-ből a következő magyarázatot kapjuk. Az utca a napraforgóról kapta a nevét, és a név ezúttal szimbolikus. A modern házak hatalmas ablakai a nap éltető sugarait várják, bárhonnan jöjjön is az. Úgy vannak építve, hogy befogadhassák. Napfény és levegő, egyszerűség és tisztaság, praktikum és mindezekből folyó egészség kell a mai embernek. A környéken számos újszerű villaépület nőtt ki a földből a Napraforgó utcai telep elkészülte után. A városrész központjának számító Pasaréti téren pedig kifejezetten újszerű és formabontó templomot, valamint buszvégállomást emeltek. Az itt található épületegyüttes a két világháború közötti magyar építészet remeke.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Cancuni Víz Alatti Múzeum Mexikó egyik legérdekesebb múzeuma, ahol egy víz alatti szoborparkot láthatnak az érdeklődők. A különleges szoborpark ötlete Jason de Kers Taylor brit származású szobrásztól származik, aki 2006-ban alkotta meg a világ első víz alatt található szoborparkját. Ezután csatlakozott egy múzeumhoz, ahol egyedi szobrait kiállították. Az embernagyságú szobrok különleges anyagból készülnek, hogy ne okozzanak károkat az élővilágban, illetve korallokban. Jason de Kers Taylor fiatal korában is sok időt fordított a korallok megfigyelésére és megóvására. A szobrász koncepciója, hogy alkotásait az algák és korallok fejezzék be, ezzel együtt pedig hivatott felhívni a figyelmet az ember és élővilága közti harmóniára.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A csepelművekben a két világháború között megkezdődtek az ikonikus kerékpárok és motorkerékpárok gyártási munkái. A II. Világháborúban pedig harckocsikat és repülőgépmotorokat is gyártottak itt. A gyár területén 150 óvóhely épült 1944-re. A világégést követően a gyár a szovjet katonai parancsnokság, 1946-ban pedig az állam irányítása alá került. A rendszerváltást követően a gyárat privatizálták. Mára csak nagyjából 5000-en dolgoznak a területen. Az olyan ismert kerékpárgyártók, mint a Neiser vagy a Gepida még ma is itt működnek. Az egykori Vöröscseppel területén jelenleg 400-nál több cég üzemel.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Pergamon Múzeum Berlin leghíresebbje, mely a berlini múzeum szigeten található. Az itt lévő öt múzeum közül ez a legnagyobb, mely nevét legértékesebb építészeti műkincséről, a Pergamon oltárról kapta. A múzeum a Louvre és a British Múzeum után a leggazdagabb élő ázsiai gyűjteménnyel büszkélkedhet, melyet évente mintegy 850 ezeren csodálnak meg. Legkülönlegesebb része a babiloni feltárásokat bemutató termei egyedi fadíszekkel, mely a híres Istár kapuhoz vezet. Kiemelkedő még a múzeum iszlám gyűjteménye, melyet a szultán 1903-ban adományozott Berlinnek.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A központi vásárcsarnok belsejébe 1897-es megnyitásakor kiépített sinek vezettek. Ez tette lehetővé, hogy a vasútvonallal ellátott vidéki települések termelői árut küldhessenek ide. A logisztikai központot a mai milleniumi városrész helyén működő Dunaparti teherpályaudvar jelentette, amely az 1960-as évekig nagyon fontos szerepet játszott az ország és a főváros élelmiszeripari áruszállításában. A Duna felől egy vízi alagúton jól megrakott csónakokkal is lehetséges volt az áruszállítás a központi vásárcsarnokba. Ezt a járatot ma már azonban csak a szemét kihordására használják.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Forróság és zavartalan napsütés várható. Megkezdték a bárkák irányított süllyesztését a paksi vízszintemeléshez. Hajnalig tart az idei sziget utolsó bulija. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Folyamatosan egyeztet a válság kezelésére hétfőn létrejött Magyar-Szlovák Vízügyi Szakértői Bizottság, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita jelezte, a szakemberek megállapodtak a rendszeres adatcseréről, azóta pedig Nagybajcsnál biztosította az egyenletes vízhozam, amelyre a kialakult rendkívüli helyzetben szükség van. A tárcavezető hozzátette, hivatalos levélben is megköszönte a szlovák fél konstruktív együttműködését, amely segíti Paks biztonságos működését. Elkezdődött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál. Az első bárka beállítása után reggelre 7-8 cm-es vízszintkülönbséget mértek, miközben folytatódik a fenékküszöb építése is. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatóján elmondta, egyelőre nem lehet megmondani, mikor kapcsolhatják vissza az erőmű további turbináit, az elsődleges cél a nukleáris biztonság fenntartása és a teljes leállás elkerülése. A tájékoztatón elhangzott, ahhoz, hogy az erőmű maximális teljesítménnyel működhessen, további 25 cm-es vízszintemelkedésre lenne szükség. A szakemberek a nap 24 órájában dolgoznak, a munkaütemterv szerint halad, de közszállító teherautókból még hiány van. Jövő héten nyílik meg az a felület, ahol bárki elmondhatja a véleményét a közügyekről, jelentette be Radnai Márk. A Tisza egyik alelnöke közölte, a Közhang nevű oldalon az emberek elmondhatják, mit gondolnak helyi és országos ügyekről, megismerhetik mások álláspontját, érveket és információkat kaphatnak, és követhetik, hogyan lesz egy felvetésből valódi döntés vagy változás. Zárul a 32. Sziget Fesztivál, az Óbudai Hajógyári Sziget ismét otthont adott a legkülönfélébb zenei műfajok képviselőinek. Bródi dalokkal indult és a Skrillex visszatérésével zárul. Irodalmi új cirkuszi, táncos, sportos és a civil szervezeteket is bemutató programokkal várták a közönséget. Az először 1993-ban Diák Sziget néven megrendezett zenei fesztivál 2017 után ismét magyar kézbe került. Az egyik alapító Gerendai Károly vásárolta vissza tavaly ősszel a külföldi befektetőktől. Megkezdődtek a fővárosi Gubacsi híd helyreállítási munkálatai. A többi temben zajló karbantartás első fázisában szombat éjjeltől a híd saruit javítják. Vasárnap éjféltől reggel 8-ig ismét teljes útlezárás mellett. Ebben az időszakban csak a Kvassai hídon keresztül lehet közlekedni. A BKK járatok útvonala módosul. A második ütemet októberre tervezték be. Akkor a Gubacsi híd dilatációs szerkezeteinek cseréje kerül sorra. Fokozódik a hőség, zavartalan napsütésre számíthatunk, csak este az északnyugati határszélen lehet enyhén felhős idő, gyenge zápor, zivatar ott előfordulhat. A hajnali 12-19 fokról napközben 32-37 fokig melegszik a levegő, nagy tavaink vize 24 fokos.
0: Az NTI híreit hallották.